0: Ennek végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A száraz talaj miatt megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám, az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, a talaj az ország döntő részén továbbra is kritikusan száraz, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az ország túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hétvégére, az elmúlt 2-3 nap csapadéka csak kisebb körzetekben nedvesítette át a felső 20-30 cm-es réteget. A felső 1 méteres rétegből már csaknem országszerte 100 mm-nél is több nedvesség hiányzik a telítettséghez képest, ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, írja a közlemény. A kalászosok aratása zajlik, az elmúlt napokra jellemző forró száraz idő a száradás segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez a termés minőségét még nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik, a kukoricával együtt ennek a kultúrának is az aszály és a forróság hatására csökken a zöld tömege. Az előrejelzés szerint mérsékelten meleg változó nedvesség tartalmú levegő áramlik majd a Kárpát-medencébe a következő 6-8 napban. Elszórtan várhatók záporok, zivatarok, így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki. A forróság egyelőre nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 30 fok között alakul, írja az agrometeorológiai elemzés.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos idő, várható kevés fátyol és gomoly felhővel csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, az Aktív Iskola program a Magyar Diák Sport Szövetség által indított mozgásösztönző program általános és középiskolák részére. Az aktív iskolákban a diákok többet mozognak, sportolnak, egészségtudatosabbak, és ezek által többnyire jobb közösséget is alkotnak. Már több mint 600 aktív iskola van hazánkban, Borsodabói Zemplén vármegyében is jó néhány, többek között Miskolcon, Ózdon, Harsányban, Sárospatakon, illetve Tisztaújvárosban is. A kezdeményezésről Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét hallják.
2: Az aktív iskola programot tulajdonképpen egy ilyen több éven át tartó teszteléssel, pilotolással indítottuk el, és végül 3 tanévvel ezelőtt indítottuk el széles körben, amikor már 300 iskolával tudott elindulni. A programnak az a célja, hogy az iskolákban egyfajta egészségtudatosságot, mozgásösztönzést építsünk be az iskolának a mindennapjaiba. Tehát ez egy nagyon-nagyon átfogó program, ahol az a cél, hogy a gyerekeknek tényleg az egész napjába és az életmódjába be tudjuk építeni az egészséges életmóddal, a mozgással, táplálkozással kapcsolatos dolgokat, hogy úgy jöjjenek ki az iskolából, hogy ez a fajta egészségtudatosság, ez abszolút az oktatás és a mindennapjaik részévé vált. Jelenleg a 3 tanév alatt 600-ra bővült az itt résztvevő iskoláknak a száma, és ez már egy óriási dolog, én azt gondolom, hiszen ez több mint 180 ezer gyereket jelent, tehát országszerte 180 ezer gyermek jár már aktív iskolába, ez azt jelenti, hogy minden 6. gyerek aktív iskolás, tehát valamilyen formában részesül abban az oktatásban, ami az egészségről, mozgás fontosságáról szól.
1: Mit tudhatunk itt Borsodabói Zemplén vármegyében, vagy esetleg azon belül Miskolcon, mennyi ilyen aktív iskola működik? Mert én úgy tudom, hogy ezért a vármegyénk is népszerű ilyen tekintetben.
2: Igen, Borsod megye is nagyon aktív, tehát a megyében jó pár iskola van, most nem is sorolom őket végig föl, de én azt gondolom, hogy körülbelül 15-20 iskolát is tudnék mondani, és a miskolciakat azt viszont el tudom mondani, ez a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola, a Miskolci Egyetem Ferenci Sándor Egészségügyi Technikum, a Diósgyőri Gimnázium, az Avasi Gimnázium, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola és a Herman Otto Gimnázium is aktív iskola. Ezek az iskolák ugye különböző szinten csatlakoztak már be ehhez a programhoz, ugyanis azt is tudni kell, hogy amikor valaki becsatlakozik, akkor ugye választhat jó pár olyan lehetőség közül, amely olyan program közül, amelyen keresztül ő meg tudja valósítani ezt az aktív iskolát, kezdeményezést. Igazodhat nyilván a saját infrastruktúrájához, az iskolának a humán erőforrás kapacitásához, tehát itt nincsenek ilyen nagyon kötelező programok, hanem sok-sok dolog közül lehet választani. És annak fényében, hogy ki hány programot tud megvalósítani a tanév során, a tanév végére minősítéseket lehet szerezni. Tehát ezek közül az iskolák közül, amelyeket felsoroltam, vannak olyanok, akik alapszinten működtetik ezt a programot, de például a Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola országosan a legmagasabb színvonalon működteti ezt a programot, úgyhogy igazán büszke lehet a város erre az iskolára, mert ott el lehet mondani, hogy tényleg teljes egészében áthatja az iskolának a működését ez a fajta szemléletmód. És nem csak azért fontos ugye ez, hogy aranyminősítést vagy ezüstminősítést kapnak az iskolák, hanem azért is, hogy a megvalósított programokért pontokat kapnak, és a tanév végén ezeket a pontokat be tudják váltani értékes ajándékokra. Van egyfajta webshop, egy virtuális webshop, ahol tulajdonképpen levásárolják ezeket a programokat. És azt mondom, hogy ezen a szinten, amikor már valaki bronz, ezüst, illetve arany fokozatot ér el, az már azért egy szabad szemmel jól látható, több százezer, sőt, akár milliós nagyságrendű összeg is lehet, amiért például sportszereket tud vásárolni, szolgáltatásokat, csapatépítőt tud vásárolni a tanári karnak, azoknak a gyerekeknek, akik ugye részt vesznek ezeknek a programoknak a megvalósításában. Tehát azt gondolom, hogy ez igazán nagy értéket képvisel az iskolában.
1: Lehet egyébként az aktív iskola programhoz csatlakozni bármilyen intézménynek?
2: Az aktív iskola programba bekapcsolódhatnak általános iskolák és középiskolák is, és többek között természetesen szakképzési centrumok is. A szakképzési centrumoknak a becsatlakozását azt a Nemzeti Tehetségprogramnak köszönhetjük. Ugye eddig a három tanév során folyamatosan emelkedett és bővült ez a projekt. Ahogy említettem, 300-ról indult, és most már 600-nál van. Mindig a tanév elején van a becsatlakozás, és ugye a tanév során, ha valaki szeretne csatlakozni, akkor fel kell keresni az adott régióhoz kapcsolódó régióvezetőnket. Ezt az aktív iskola honlapján meg lehet találni, a telefonszámmal, e-mail címmel, és akkor aki becsatlakozik, aki beregisztrál, tulajdonképpen bejelentkezik a tanév során, annak lehetősége nyílik a következő tanév elején bekapcsolódni. Most ez a bővülés alapvetően ugye azon múlik, hogy kapunk-e a finanszírozó minisztériumtól bővülésre további forrást. Most ebben az évben ugye van egy pici megakadás, mert ugye az egész oktatási rendszer így módon, illetve a finanszírozás ugye átalakul, más minisztériumhoz kerül, és még jelen pillanatban nem tudtuk azt az egyeztetést megejteni teljesen érthető módon, ami ehhez a bővüléshez szükséges. Úgyhogy most a következő tanévben marad ez a 600 iskolából álló keret, és nagyon bízunk benne, hogy a következő tanévben ezeket az egyeztetéseket sikerül majd megejteni, és a következő tanévben tovább tudunk majd bővülni.
1: Milyenek a visszajelzések egyébként az eddig csatlakozott iskoláktól, intézményektől? Valóban többet mozognak ezek a gyerekek, akik ide járnak ezekbe az aktív iskolákba? Egészségesebbek, kevesebbet hiányoznak esetleg, nem tudom. Ha jól tudom, egyébként készült valamiféle összefoglaló jelentés az elmúlt években.
2: Igen, többféle módon is monitorozzuk azt, hogy milyen hatása van ennek a programnak. Az egyik maguktól, a diákoktól jön, ugyanis nagyon sokan töltik ki azt a visszajelző ívet, azt a kérdő ívet, amit mi pontosan abból a célból csináltunk, hogy megnézzük, hogy a diákok mit mi éreznek, milyen változás érezhető az iskolában. És többek között arra is rákérdezünk, hogy mennyi sportprogramban, mennyivel növekedett meg az ő mindennapos mozgásuk ennek a programnak a hatására. És erre van egy nagyon jó, fontos szám, amit el tudok mondani. Ugye a WHO szerint az iskolába járó gyerekeknek legalább napi 60 perces mozgásra van szükségük ahhoz, hogy egészségesen nőjenek fel. Most a rossz hír az, hogy világszerte, és ebbe sajnos Magyarország is beletartozik, a gyerekeknek mindösszesen 20%-a teljesíti ezt a 60 percet, ami azért azt gondolom talán, hogy döbbenetes, hogy mennyire keveset mozognak a gyerekek, nincs meg a napi 60 perces mozgásuk csak a gyerekek 20%-ának. Na most ez egy összehasonlító adat, ugyanis mi a felméréseink alapján az aktív iskolákban is megnéztük ugyanezt a számot, és szerencsére itt már el tudtuk érni, hogy ez a 20% felemelkedett 50%-ra. Tehát az aktív iskolába járó gyerekeknek legalább a fele már azt a mennyiségű mozgást megejti napközben, amennyire szükség van. Szeretnénk természetesen ezt tovább növelni, de ugye az országos átlaghoz képest, én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon-nagyon fontos. A másik pedig a fittségmérés, ugye, amelyet már több mint 10 éve végzünk az összes 5.-től 12. évfolyamos tanuló körében. Ezek a NetFit eredmények, és ott is azt látjuk, hogy amikor belépnek az iskolák ebbe az aktív iskola programba, onnantól kezdve érezhetően javulnak a fittségi adatok az iskolákban. Tehát én azt gondolom, hogy ez a két adat mindenképpen azt mutatja, hogy statisztikában is kifejezhető az a fajta javulás az egészségi állapotukban, amit elvárunk ettől a rendszertől.
1: Ugye itt az aktív iskoláknak az egyik, hogy mondjam, fontos kezdeményezése, ami számomra rettentően szimpatikus, hogy a gyerekeket is tényleg aktívan bevonják abba, hogy milyen mozgásformát végezzenek, vagy mi mindent csináljanak, és ha jól tudom, itt a jó gyakorlatokban ezt be is mutatják. Erről néhány gondolatot hadd halljanak a rádióhallgatók.
2: Igen, ez egyik nagyon fontos programeleme az aktív iskolának. Van 5 dimenzió, amely mentén szervezzük ezt a programot, és az egyik nagyon-nagyon fontos dimenzió az a tanulói bevonódás. Mi is azt valljuk, és nemzetközi tapasztalatok is megerősítik, hogy sokkal hatékonyabban lehet egy ilyen programot működtetni, hogyha nem csak a pedagógusok vesznek részt a megtervezésében és a lebonyolításában, hanem bevonják a diákokat is. És az az érdekes, hogy ez nem csak középiskolában, hanem már általános iskolában is nagyon jól működik. Tehát nagyon-nagyon sok lelkes gyerek van, akik egyfajta önkéntes munkaként beszállnak, és megtervezik a pedagógusnak a segítségével, hogy hogyan mozgassák meg a társaikat, megszervezik, és napról napra nagyon-nagyon ügyesen működtetik ezt a rendszert. Ezért erre nagyon nagy hangsúlyt fejezünk mi is, ezeket a diákcsoportokat, tanulói csapatokat igyekszünk eszközökkel ellátni, segítséggel ellátni. Például ebben a tanévben kaptak egy megafont minden olyan iskola, amely működtet ilyen tanulói csapatot, egy-egy ilyen hangos beszélőt kapott, hiszen ugye amikor zajlanak ezek a iskolai programok, akkor ugye ez sokat tud nekik segíteni a társaiknak a mozgatásában. Tavaly kaptak egy hangszórót például, illetve idén, aki igényelt, nem tudom mennyire ismert, ez az úgynevezett holipor, ezek ilyen színes porok, ugyanis nagy divat lett az utóbbi időben olyan futásokat, olyan sportprogramokat rendezni, ahol ilyen színes porokat fújnak a gyerekekre, miközben futnak, és hát az egész az egy óriási nagy fesztivállá alakul át, és nem is azt érzik, hogy most futnak-e, sportolnak-e, mozognak-e, hanem az egész egy ilyen hatalmas nagy fesztivál dzsembori hangulattal jár. Úgyhogy nagyon sok energiát és figyelmet fordítunk arra, hogy ezek a gyerekek ezek minél lelkesebben végezzék a munkájukat. Például idén meghirdettünk nekik egy pályázatot is, és azok, akik a legjobb videókat készítették a saját munkájukról, őket Budapesten egy egynapos, tulajdonképpen egy ilyen élménynapra vártuk, ahol volt képzés is nekik, illetve olyan élmények, amelyeket, hogyha hazavisznek, akkor bízunk benne, hogy még lelkesebben folytatják tovább ezt a munkát.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sportszövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét hallották az aktív iskola programról. Itt a közéletben folytatjuk a témát, hamarosan az egyik legkiemelkedőbb aktív iskolát, a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskolát ismerhetik meg.

0: Készítettem tavaly Beck Zolival, a 30Y frontemberével egy interjút, ahogy te beszéltél a Bencéről, tehát konkrétan ugyanaz az élmény volt számomra is, viszont az telefonos volt, és úgy gondoltam, hogy minőségben lehet, hogy jobb volt ez az interjú, amit ugye a szervezettel csináltam, illetve azt gondoltam, hogy pályázatra valószínűleg jobban releváns, mint mondjuk egy zenekar, így inkább maradtam ennél a mentálhigiénés témánál.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, utána pedig hallhatják majd a két fiatal rádióst, Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Mintegy 400 000 gyermek családja kap 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, jóval több mint 100 000 gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyi iskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. Törvényjavaslatot nyújt be a kormány az országgyűlésnek, amely megszünteti az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört. Ezt jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva elmondta, eddig a gazdasági és energetikai miniszter egy személyben dönthetett az üzemek helyszínéről, a kormány viszont úgy látja, hogy az akkumulátoripari beruházások engedélyezése

0: nem alakulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. A kormány szóvivő szólt arról is, hogy a kabinet döntése értelmében a felsőoktatási tevékenységet közfeladatként ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK esetében az oktatási és gyermekügyi miniszter gyakorolja az alapítói jogokat. A múlt héten az előző hetekhez hasonlóan országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 26. hetében minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium biztosítja a költségvetési forrást az országos jégkármérséklőrendszer működéséhez, így azt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ismét a megszokott működési rendszerint üzemeltetheti, közölte a kamara. A korábbi veszélyességi szint visszaállítása azt jelenti, hogy a rendszer narancssárga riasztás esetén is bekapcsolható, így szélesebb körben járulhat hozzá a jégeső károk mérsékléséhez. A rendszert június 3-án állították átmeneti működési rendre, amelyben a talajgenerátorok csak a legmagasabb kockázatú helyzetekben piros riasztásnál indultak el. A közlemény szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a továbbiakban is a Hungaromet ZRT szakmai jelzései alapján az időjárási kockázatokhoz igazodva működteti a rendszert. A talajgenerátorok 30% feletti jégvalószínűség esetén indulhatnak el, írja a közlemény. Júniusban 14.471 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami kiugró 41,9%-os bővülés a tavaly júniusihoz képest, hasonló mértékű behozatalra csak a Covid időszak előtt volt példa, ezt közölte a jóautók.hu a Datahouse adatai alapján. A tájékoztatás szerint a használt autó import 2024 közepe óta került újra növekedési pályára, és az elmúlt negyed évben ennek újabb lendületet adott a forint erősödés. A negyedéves bontás szerint két év alatt csaknem 50%-kal nőtt a használt személyautók behozatala, és csak a legutóbbi negyed évben is több mint 10%-kal nőtt az import. A jóautók.hu várakozása szerint, ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, akkor a tavalyi 128 ezer helyett idén akár 150 ezer feletti használt személyautó is érkezhet az országba. A használt autó import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 61.739-es számot, közölte a jóautók.hu.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű, az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, már is folytatjuk a megkezdett beszélgetést. Ezúttal két tanítványom a vendég, akik a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület média pályázatán az év diák rádiósai lettek. A munkájukról, a díjról és a jövőről beszélget velük Kis Benedek, egy másik tanítványom.
2: Mit üzennétek annak, aki jövőre szeretne indulni a DUE pályázaton?
3: Hát az, hogy mindenképpen. Tehát tényleg ez egy olyan dolog, hogy veszíteni való sosincs. Én egyébként is nagyon szeretek versenyezni, már olyan építő jelleggel versenyezni, tehát nyilván nem a barátaimmal vagy ilyesmik, hanem minél több pályázatot benyújtani, minél több ösztöndíjat benyújtani, és megadni magunknak a lehetőséget arra, hogy fejlődjünk, hogy kapcsolatot tudjunk építeni, mert hát ez is egy nagyon fontos része, főleg a médiának, hogy itt bizony lesz olyan, hogy emlékezni fognak ránk, hogy igen, onnan a DUE-ról már ismerlek, vagy valahonnan máshonnan. Szóval tényleg nagyon-nagyon sok olyan pályázat van, amiket igenis figyelni kell, mert azért nem tolják ezeket így az arcunkba sokszor, és utána kell menni, és utána kell nézni, érdeklődni, de megéri, mert legfeljebb nem leszünk díjazottak, de hogy kevesebbek nem lehetünk tőle, így pedig tök jó élmény volt, és amiket meg az elején is mondtam, hogy azért szakmailag is elismerés mindenképpen, hát elmondhatjuk, hogy ott voltunk igenis az év legjobb diákrádiósai között, szóval ezt már nem veszi el tőlünk senki.
4: Hát azt nem fogják, így van. De egyébként szerintem is maga a tapasztalatszerzés miatt nagyon jó. Nyilván nagyon ijesztő belekezdeni. Tehát emlékszem, hogy én is nagyon izgultam az interjú előtt. Jól kérdezzek, emlékezzek az összes szabályra, amit tanultunk órán, hogy legyen előtte egy kis mentális felkészülés nekem is, hogy tényleg kapcsoljam át az agyamat, és akkor most nem csak egy diák vagyok, hanem egy riporter, tehát éppen kérdezek, interjú folyik, és szerintem így ez volt az egyik legnagyobb pozitívum, ami kijött belőle, illetve meg tényleg az, hogy miért ne adnám be. Ha van rá lehetőségem, akkor természetes az, hogy minden lehetőséget megfogok és kihasználom, mert amit mondtál, Sári, tényleg az, hogy mi van, hogyha nem kapok helyezést, semmi. Megpróbáltam. Tehát mindig az a legfontosabb, mert szerintem nagyon sokan egyébként úgy vannak vele, és ez szinte bármire érvényes, hogy nem mert mi van, ha nem sikerül. Hát mi van, ha nem sikerül? Semmi. Hogy a legnehezebb mindig megpróbálni. Beülni a mikrofon mögé, vagy a kamera elé. Főleg így ugye, nyilván miközben ugye így tanuljuk a dolgokat, vagy tanultuk ugye, az volt, hogy úristen, le kell ülni egy kamera elé, egy mikrofon elé, meg kell próbálni interjút csinálni. Annyira ijesztő dolgoknak hangzanak, meg azok is szerintem az elején. Aztán ugye az ember így egyre jobban belejön. Jó látni is szerintem azt a fejlődést, amit mondjuk az első évben, ahogy voltunk, amennyire féltünk, amennyire nagyon tolni kellett mindenkit, és most így a végére az, hogy mennyit fejlődtünk így a 3 év során, szerintem az is nagyon sokat hozzáadott.
3: Igen, meg még azt mindenképpen hozzátenném, hogy sokan beadják elsőre ezeket a pályázatokat, és utána, ha egyszer nem sikerül, akkor így feladják, elengedik. Igen. És én ebben sem hiszek, sőt, nekem nagyon sok ilyen ösztöndíj is másodjára jött össze, meg akár a Comcast műsorvezetés is, hogy én első évben nem lettem a Comcast műsorvezetője, és mégis oda mentem másodjára, hogy tehát olyan közel voltam, miért ne sikerülhetne? És hogy ezt is így kicsit át kell formálni szerintem az emberek tudatában, meg az agyában, hogy nem szégyen még egyszer megpróbálni, vagy többször megpróbálni. Nem. Tényleg olyan, hogy így a kudarctól való félelem, hát, persze, nagyon nehéz, meg nyilván utána egy kicsit rossz, hogy nem sikerült, de aztán úgyis az fog jobban megmaradni az emberekben is, meg magunkban is, hogy de egyszer meg sikerült. Tehát senki sem emlegeti azt, hogy elsőre nem lettem műsorvezető, hanem azt emlegetik, hogy de lettem, utána másodjára.
4: Bocsánat, meg az, hogy mennyit próbálkoztál addig. Tehát az is benne lesz, nem fogja megkérdezni tényleg senki, hogy na és akkor hanyadikra lett, hanyadikra sikerült. Hát nem mindegy, sikerült. Tehát tényleg nem érdekel senkit.
3: Igen, úgyhogy mindenki adja be, tényleg megéri.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bisztricki Sárát és Szloboda Ernát hallották, akik a DUE, azaz a Diák Újságíró Egyesület média pályázatán az év diák rádiósai lettek.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Kedves hallgatóink, végül hallgassuk meg, mit mondanak a Diák Újságíró Egyesület vezetői, miért fontos a fiatalok számára médiapályázatot kiírni, miért fontos támogatni őket a pályájuk elején. Elsőként Herceg Zsoltot hallják majd, aki amellett, hogy régóta tagja a DUE-nak, az Inforádió munkatársaként is dolgozik. Az egyik tanítványom Fülöp Janka, a Szegedi Kommunikációszakos Egyetemista összeállítása következik, aki a díjátadó helyszínén készítette riportját.
2: Herceg Zsoltot, az Inforádió főmunkatársát és a DUE táborok elnökségi tanácsadóját először is arra kérdezem, hogy mi a Diák Média Pályázat relevanciája, miért jelentős esemény?
3: Az általános iskolákban, a középiskolákban, a főiskolákon és az egyetemeken nagyon sok sajtótermék készül. Újságok, rádióműsorok, tévéműsorok, videók, fotók, sok minden. És a DUE arra született 1989-ben, hogy ezeket a diákújságírókat, ifjúsági újságírókat összefogja, hogy ők ne elkülönülten működjenek, hiszen úgy nem fogják tudni, hogy hol tartanak, hova kell fejlődniük, hanem legyen nekik egy közösségük. Ez lett a DUE. A pályázat arra szolgál, hogy megtaláljuk a jók között a legjobbakat, és hogy ezek a diákújságírók kapjanak hozzáértőktől visszajelzést arról, hogy milyen az ő munkájuk. De ha már van pályázat, akkor miért postán küldenénk ki az oklevelet és a nyereményt, akkor találkozzanak ők, ismerkedjenek meg egymással, és ünnepeljék meg egymást. Így figyelemmel tudják követni egymás műsorait is, hiszen az ország egyik végéből idejön egy diákrádiós, találkozik az ország másik végéből érkezett diák. Rádióssal. Lehet, hogy többet nem fognak találkozni, de egymás műsorairól tudnak, és akár az interneten bele tudnak hallgatni, tudnak egymástól tanulni, tudnak egymás hibáiból is okulni. Úgyhogy egy közösséget teremtettünk, és egy közös ünneplési fórumot teremtettünk azzal, hogy van pályázat, és annak a díjait a sajtófesztiválon adjuk át, nyilván sokféle más programmal, hogy ez valóban egy fesztivál legyen.
2: És hogyan lehet ennyi jelentkezők közül kiválasztani a nyerteseket, a döntősöket?
3: Sok munkával lehet kiválasztani, nagyon sokan pályáznak, sok száz pályamunka érkezik mindegyik kategóriában és mindegyik műfajban. Szerencsére a DUE-ban nagyon sok önkéntes dolgozik, mi egy non-profit civil szervezet vagyunk, nem pénzért végezzük ezt a munkát, hanem lelkesedésből, és már a sokadik nemzedék nő fel a DUE-ban és vállal munkát a médiában, és azok, akik valamikor DUE-sok voltak, maguk is részt vettek ezen a pályázaton, de már évek, évtizedek óta a médiában dolgoznak. Ha megkérjük őket, akkor ők elvállalják, hogy zsűritagok lesznek, és akkor bizony heteken, hónapokon keresztül hallgatják a rádióműsorokat, nézik a videókat, nézik a fotókat, és arról értékelést készítenek, és eldöntik, hogy ki lesz az első, második, harmadik helyezett. Úgyhogy akiknek mi nagy köszönettel tartozunk, az a sok tucat, sok száz, a DUE történetében sok ezer önkéntes szakemberek és egyéb dolgozók, akik részt vesznek ebben a munkában.
2: A DUE média pályázatának, diák videós kategóriájának harmadik helyzetjét kérdezem először is arról, hogy mi volt a filmet témája, miről szólt a videód?
4: A videóm, filmem, anyagom témája egy portréfilm részlet volt. Igazából ez eredetileg egy portréfilmes órára készült anyagból lett kivágva, így összesűrítve. Ez egy portréfilm, ami Szabó Ádám életét dolgozza föl. Ő egy feltelekvő egokárt versenyző, és az ő életét próbálta megmutatni a gokárton keresztül igazából.
2: Elégedett vagy az eredménnyel? Mire számítottál?
4: Én igazából nagyon örülök annak, hogy díjazott lettem, és szerintem ez egy nagy elismerés, és nagyon boldog vagyok, hogy díjazták a munkámat. Egyelőre nem tudom, hogy elégedett vagyok ezzel. Nyilvánvalóan mindig mindenki a legjobbra törekszik. Annak is örülök, hogy díjat kaptam, viszont úgy gondolom, hogy lehet, hogy többet is ki tudtam volna ebből hozni, de nagyon örülök ennek az eredménynek is, és szerintem nagyon erős volt a mezőny, és nagyon jó munkák születtek.
2: Hogyan tervezett? Fogad folytatni a videós karrieredet?
4: Abszolút ebben a szférában képzelem el magamat. Mindenféleképpen valamilyen szerkesztőségnél, tévénél szeretnék dolgozni a későbbiekben, szóval abszolút erre irányul a jövőképem.
2: Szajli Józseft, a DUE elnökét arról szeretném megkérdezni, hogy mi a DUE diák média pályázatának jelentősége?
5: Ez is egy nagyon régi történet, a diákmédia pályázat, hiszen ezt is már több mint 30. alkalommal hirdettük meg, és ahogy a neve is mondja, ez egy tehetségkutató diákmédia pályázat. A DUA egyik fontos feladatának tekinti, hogy felfedezze és utána támogassa a tehetséges fiatalokat. Azokat, akikben van spiritus, akikből úgy érezzük, hogy nekik helyük lenne a médiában. Na most a tehetségkutató diákmédia pályázat egy ilyen remek alkalom, ahol próbára tehetik magukat. 7 kategóriában hirdetjük meg, lehet újságcikkel, rádióriporttal, tévériporttal, vagy akár diáklappal is, vagy fotóval, videóval pályázni, és egy szakmai zsűri értékeli ezeket a munkákat. Tanácsokat is ad a pályázóknak, mert hogy szóbeli értékelés is van hozzá, és természetesen díjakat is lehet nyerni.
2: És mi alapján választották ki az idei győzteseket? Mik voltak a főbb szempontok, amiket figyelembe vettek?
5: Hát ezek a szempontok, ezek szigorúan szakmai szempontok, tehát hogy milyen minőségűek azok az írások, mennyire ötletes, mennyire tartotta be benne a szakma a szabályait, mennyire jól van megírva, vagy elkészítve mondjuk az a riport, egy diáklap mennyire figyelemfelkeltő, olvasmányos, érdekes. Tehát minden médiumnak megvannak a maga szakmai sajátosságai, amit egyébként a DUA-ban is meg lehet tanulni, meg hát természetesen az egyetemen is, és hát a mi zsűrünk az egy olyan szakértő tagokból álló zsűri, aki ezeket a szakmai szempontokat érvényesíti a pályázatban.
2: Nagy Norbertet, a DUA Média pályázatának év diák videós a szekció második helyezettjét először is arra kérdezem, hogy miről szólt a te videód?
6: Én egy riportot készítettem, egy kisfilmet, mégpedig még tavaly nyáron, júniusban volt egy nagyszabású űrkutatás itt Magyarországon is. Nem tudom, mennyire mondhatom ki a nevét, de szerintem mindenki ismeri Magyarországon, hogy ki ő. Ő volt fönt az űrben, és az ő által szolgáltatott mintákat vizsgálták szegedi kutatók, az egyetem berkeibe tartozó kutatók, és velük készítettem interjúkat, csináltunk vágóképeket, és ebből raktam össze egy kisfilmet. Lényegében arról, hogy mit is vizsgálnak, miért vizsgálják ezeket az űrből szolgáltatott anyagokat, és hogy mi ezzel a céljuk. Nagyon jó anyagot sikerült ebből összerakni. Kicsit hosszabb lett, mint az elvárt, de úgy tűnik, hogy ez sem volt nagy probléma, sikerült a második helyen besebelni.
2: És el tudod képzelni, hogy a jövőben is ilyen videós pályán dolgoz?
6: Abszolút. Én ugye fél évet voltam a Szeged Televíziónál is riportergyakornok. Én nagyon ezen a filmes, videós, szerkesztős pályán szeretnék mozogni, és szerintem ennek is az egyik oka, hogy ez jól sikerült. Nagyon szeretek, tényleg nagyon szeretek ebben mozogni. Ezt jobban nem tudom kifejteni. Ez az egyik kedvencem itt az elektronikus sajtó szakirányon.
2: Mire számítottál? Elégedett vagy az eredménnyel? Meglepett vagy? Vagy mit gondoltál előre?
6: Nem gondoltam bele semmit teljesen őszintén. Amikor megkaptam az e-mailt, hogy díjazott lettem, én már akkor kiugrottam a bőrömből, nagyon boldog voltam. Aztán innentől kezdve minden egy ajándék lényegében, és nem gondoltam bele semmi többet. Lesz, ami lesz, lett egy második hely.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Diák Újságíró Egyesület média pályázatának díjátadójáról hallották Fülöp Janka összeállítását.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. A tavaszi lakásbiztosítási kampányban mintegy 311 ezer biztosítási szerződés változott, ami a tavalyi szám 78%-a. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át, több mint 117 ezer szerződést kedvezően módosítottak, 47.500-at pedig aktualizált kondíciókkal kötöttek meg az eredeti biztosítónál az ügyfelek, derül ki a Magyar Nemzeti Bank idei első negyedévi adatai alapján. A jegybank összefoglalója szerint a tavaszi lakásbiztosítási kampánynak és a biztosítók által egy évre vállalt ideiglenes díjkorlátozásnak köszönhetően az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64.200 forint volt. A jegybank szerint a kampány versenyélénkítő hatását jól mutatja, hogy az együttesen 26%-os lakásbiztosítási piaci részesedéssel rendelkező 8 kisebb biztosító a kampányban magát jóval felülreprezentálva tudott szerepelni, az új szerződések csaknem felét ugyanis ezek a vállalatok értékesítették. Ezzel piaci részesedésük 3% ponttal nőtt az elmúlt 3 év alatt, írja a Magyar Nemzeti Bank közleménye. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter. A második legmelegebb volt az idei június extrém hőhullámmal, közölte a Hungaromet ZRT a honlapján. Az év 6. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt, ami 2,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020 közötti évek 19,8 fokos átlagát. A közleményben azt írják, ezzel országosan a második legmelegebb június lett az idei, de az Alföld középső tájain nagyobb területen a legmelegebb volt 1901 óta. Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot is elérte, még az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is megdőlt 42 fokkal Széchenyben. Az elemzés szerint június 29-én 30,2 fok volt a napi középhőmérséklet országos átlaga, ami a legmagasabb a 20. század kezdete óta. Június 29-én és 30-án is 38,7 fok közelében volt a napi maximum hőmérséklet országos átlagban, aminél magasabb érték csak egyszer, 2007. július 20-án fordult elő, írja a Hungaromet ZRT. A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlan piacon, a júniusi tranzakciószám 10,9%-kal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakhoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5%-os az elmaradás, áll a Dunahouse legfrissebb elemzésében. Júniusban országosan 9862 lakóingatlan adásvétel köttetett, tájékoztatott a Duna House. Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon. A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat, nőtt az árcsökkentett hirdetések aránya, néhol például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik, ez azonban egyelőre nem általános trend, hiszen a piacon átlagban az idén továbbra is enyhe drágulása jellemző, írja a Duna House elemzése.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcskertész.
3: Szent Péter eset.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
0: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esetet.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: A bergamumi istenlátogatás nem sokkal az antiókiai út előtt történt, és azóta a császárné minden új reményen kapkodó lelke eltengődött ebből a biztatásból. Most azonban, éppen mikor a Szent Palota megtelt az uralkodók várásának izgalmaival, a beteg lélek megint elernyett. A démon a szokott fejszaggatással jelezte jövetelét, és a domina most a szívét is fájlalta. Arról azonban, hogy lefeküdjön, hallani se akart, de végre mégis engedett leánya Valéria könyörgésének. A beárnyékolt hálószobában a császárné finom sápadt, érem profilú arcával, fején a hidegvizes pergament tömlővel, amely bekarikásodott szemét is eltakarta, fiatalabbnak látszott a lányánál. A keserű arcú, hosszú, csontos fiatalasszony, ahogy az ágy szélén ült, sötét tunikájában matrónább volt, mint a beteg. A császárné lehunyt szeméből csöndesen szivárogtak a könnyek. Engem biztatnak örömmel, tördelte átlátszó kezeit. Mi örömet adhatnának nekem az életben az istenek, a halálon kívül? Hagyd el már, anyám, fogta meg a kezét a fiatalasszony, te magad betegíted meg magadat ezzel az örökös önmarcangolással. A türelmetlen hang megszeppentette az Augustát, aki ahhoz volt szokva, hogy mindent ráhagyjanak. Egy kicsit elhallgatott, aztán gyerekesen lepittyeztett szájjal kérdezte. Miért bántasz engem, Valéria? Én bántalak. Mivel bántottalak, anyám? Azzal, hogy türelemre kértelek? Nem sajnálsz. Hát engem ki sajnál? Te még fiatal vagy, lányom. Az. Fiatal vagyok, császár lánya, Cézár felesége, s nem ér annyit az életem, mint egy halott mosogató rabnőnek. Miért haragszanak mi ránk az istenek? Nyögött a beteg. Miért vették el az én örömömet, mikor én soha senkit meg nem szomorítottam? Nem tudom, anyám. Kapta föl Valéria hevesen a kezét. Az én örömömet bizonyosan elvettétek, mikor Galériushoz adtatok. Én nem sírt föl hangosan az anya. Én nem is tudtam magamról, mikor elvittek, lányom. Nem, mert mindig vak és süket voltál a magad fájdalmában. A földön csúsztam előtte, térdetet átöleltem, de te csak a fiadét jajgattál. Apollináris, Apollináris, sikoltott az anya, és fölvetette magát az ágyban. Valéria visszanyomta a vánkosokra, és két tenyere közt maga felé fordította az arcát. Mit siratsz azon, aki nincs? Lehet egy gyermek árnyát siratni, akit Hádész magával vitt, mielőtt megtanult volna járni a földön? És meddig fogsz még érte jajgatni? Démétér csak ősztől tavaszig gyászolta Perszefonét. Neked, anyám, 16 esztendő se volt elég, hogy elállítsa a könnyedet. A császárné jó anyás szeme fájdalmasan mélyedt a fiatalasszonyéba. Ó, lányom, lányom! Óvjanak meg az istenek attól, hogy valamikor te is úgy tudd meg, mint én, mit tesz anyának lenni. Valéria visítva kacagott. Én két kezemmel folytanám meg azt a gyereket, akit az én méhem szülne. De ne félj attól, Augusta, hogy az unokád gyilkosa leszek. Hát nem tudod, hogy a lányod, aki anya nélkül ment férhez, soha se lesz anya? Nekem nincs férjem, csak uram. Tudod, mit tett akkor, mikor regillába öltöztetve fáklya fénynél, fuvolaszó mellett a házába vezettek a nyoszoljó lányok? Fölvágott egyik teherbe esett rabdője hasát, és maga vette ki belőle a magzatot, hogy annak a beleiből mondasson jövendőt. És azokkal a véres kezekkel akart az én övemet megoldani. Anyám, anyám, azóta mindig vérszagát érzem annak, akit ti fiatoknak fogadtatok. Most már ő is sírt, rároskadva az anyjára. Az fél karjával magához szorította, a másikkal simogatta. A császár, az apád. Nem apám, anyám, nem apám, mert ő csak császár. Ha az nem volna, talán lánya volnék, így csak császár, akinek birodalma van. A legbölcsebb ember a világon. Anyám, nekem nem bölcsesség kellene, hanem egy csöpp szeretet. Szóljál neki, vagy akarod, hogy én térdeljek elé? Félek tőle, anyám. Te nem tudod, hogy fordult el tőlem, mikor nem akartam Galériushoz menni. Egyszer láttam azóta, s akkor se volt egy nyájas szava se hozzám. Azt hiszi, boldog vagy? Semmit sem hisz, anyám. Föláldozott, mint Agamemnon Ifigéniát, s többet nem gondolt velem. Odakin ünnepélyes kürcó harsant fel. A klasszikum, amelyel az uralkodókat fogadni szokták. Valéria fölugrott, és kinézett az átriumba. Vértelen arccal jött vissza. Galériusz jön, anyám. Kérlek az istenekre, felejts el mindent. Félek, látod? Mutatta lúdbőrös karját, eligazította a beteget az ágyban, könnyeit felitatta a takaróval, és felemelte az érkező előtt az ajtó függönyét. A kelet Cézárja kíséret nélkül jött, lányával a balján. Kicsit elhízott már. Rengeteg teste alatt döngött a föld. De gömbő arca csattanó piros volt, és göndör szakálla fekete. Kerek vadmacska szemében még mindig megvolt a hegyi pásztor szilajsága, akinek egyformán mestersége a nyár őrzés és a nyájrablás. Valéria szótlan meghajlással köszöntötte, nyers fejbólintással viszonozta az üdvözlést, aztán fölemelte jobbját, és dörgő hangon szólalt meg. Az istenek áldása rajtad és házadon, Domina Augusta. Nem haragszol, hogy nem hajtom meg a térdemet, de aztán nehéz volna kiegyenesedni. Vénülök, Augusta, vénülök. De ez nem baj, csak az asszonyok fiatalok maradjanak. A császárné előtt vett magán. Reszkető szájszéllel, de nyájasan kérdezte meg a Cézárt, hogy utazott. Jól, anyám, csak egy kicsit csoká tartott az út. Késleltettek az istentelenek. Dühösen fújt egyet. Mivel a matrónák nem fűzték tovább a szót, Titanilla okosnak hitte érdeklődést mutatni. A jazigok, ugye? Mi is hallottunk róluk. Maxentius nagyon készült rájuk. Galériusz elnevette magát. Maxentius, derék fiú, mi? Én nem a jazigokról beszéltem, hanem az istentelenekről. A jazigok tisztességes rablók, nincs velük semmi baj. Egyet-kettőt felköttet belőlük az ember a határon, és még azoknak a bűzéből tart, addig csend van. De az istentelenek rosszabbak az ellenségnél. A keresztényekre gondolsz? Azok az istentelenek. A jaziknak csak barom kell, meg menyecske és rabszolga. De a keresztények az isteneket akarják kiverni a templomokból. Három helyen is panaszt tettek útközben a papok, hogy ezek az elvetemedettek összetörték az oltárokat. Összefogadtam belőlük egy csordára valót, és istenű sorsára juttattam őket. De a legdühítőbb az volt, hogy az egyik centúrium eldobta a láncsáját. Azt mondta, ő nem mond keresztény vért. No, én ontottam. Saját láncsájával szúrtam le az őrültet, pedig a bíbor is rajtam volt, úgy, ahogy látjátok. Megálljatok, a vérét is megmutathatom, mert ide fröccsent valahová a tógámra. A császárné és a Cézárné egyszerre sikoltott fel. Ez a falnak zuhant neki, Amanak a feje csúszott lavánkosról. Titanilla rémülten futott egyiktől a másikhoz. A Cézár nagy szemet meresztett. Hát ezeket mi lelte? Megrémítetted őket, uram, a véres bíboroddal, Cézár elkacogta magát. Nem a mi fajtánk, mi? Hova akarsz menni? Orvost hívok, ha megengeded, uram. Futott ki a nobilissima. Az apja, vállán hátravetve a bíbort, lomhán döngött utána. A palotának ez a része elhagyatott volt, de a fasorok közt már találkozott emberekkel. Nem csak mezitlábas rabszolgákkal, hanem olyanokkal is, akik ezüst félholdat cipőt viseltek. Valamennyi tért görbítéssel köszöntötte a bíbort. A Cézár azonban nem vett tudomást senkiről. Csak akkor fordult meg meglepődve, mikor egy szörcsúhás férfi meghajlással köszöntötte. A rabszolga, aki előtte ment, fehérhajú öregember arcára borult és reszketve emelkedett fel, amint a Cézár továbbment. Uram, mondta ilyetten, ez a szentség, ez Cézár volt. Tudom, mosolygott a szőrcsuhás, miért figyelmeztetsz rá? Mert nem adtad meg neki a köszöntést. Megadtam, barátom, aminek jár. Térdelni csak az Isten előtt szabad. Istent mondott, és nem isteneket. Az öreg rabszolga szeme fölcsillant. Te is közénk tartozol, uram. Üvegkujjával a keresztjelét tette homlokára. A szőrcsuhás viszonozta a jeladást. Pantaleonnak hívnak, orvos vagyok. Az öreg ember megint arcra vágta magát, mint az előbb, a Cézár előtt. Mit csinálsz? Szólt rá szigorúan a másik. Hát, nem vagy keresztény? Az vagyok, uram, s most már emlékszem is rá, hogy láttalak a gyülekezetben. Te vagy az nagy mágus, aki halottakat támasztasz a mi Istenünk nevében. Boldog vagyok, hogy én mutathatom neked az utat. Pantaleon csak ugyan keresztény orvos volt, és Isten maga vezette őt az igazság útjára. Már sok évig gyógyítgatta Antiókia gazdag betegeit, és nagy vagyont szerzett, amikor egy haldokló ágyánál összeismerkedett Mnesterrel, a püspökkel. Az orvos először kuruzslónak gondolta a püspököt, de aztán egy-két elejtett szavából észrevette, hogy nem csak jámbor, hanem tudós ember is, és elcsodálkozott rajta, hogy mégis keresztény. Ezt meg is mondta a püspöknek, aki azt felelte, ő meg azon csodálkozik, hogy az orvos nem keresztény. Minden orvosnak kereszténynek kellene lenni, mert gyógyítani csak a Krisztus nevében lehet. Ajánlotta is Pantaleonnak, mert ezután többször is találkoztak, hogy tegyen egyszer próbát. Azonban Pantaleon, noha tanulékony ember volt, idegenkedett a keresztények orvosi tudományától. Akkoriban választották meg az antiókiai orvosi kollégium fejévé, és nem akarta jó hírnevét kockáztatni, és magát kollégái gúnyolódásainak kitenni. Sokat forgatta azonban fejében a dolgot, és még séta közben is Krisztus csodatételein töprengett, amelyekről a püspök minden találkozásuk alkalmával olyan lángoló lelkesedéssel beszélt. Egyszer, amikor éppen hazafelé tartott sétájáról, a szegény negyed egyik viskójából nagy jajveszékelést hallott. Mivel csődület is volt az udvaron, bement, és elmondatta magának, mi történt. A játszótéren, ahol a serdülő fiúk gyakorolni szokták magukat a testedzésben, a legügyesebb diszkoszdobót kereszténynek kezdték csúfolni a többiek. Ebből aztán verekedés lett, ami azzal végződött, hogy a fiút a pajtásai agyonrúgdosták. Most már fél napja kiterítve feküdt az udvaron, és mivel az anyja egy gyapjúszövő özvegye, csiratasszony nem bírt fogadni, maga jajveszékelt el a szokásos gyászdalokat, közben az istenek minden átkát kérvén a keresztényekre. Hiszen nem a keresztények ölték meg gyermekedet, ütközött meg Pantaleon az asszony kifakadásai. Igen, de azért ölték meg, mert azt hitték keresztény. Az orvos gondolkodóba esett, illetve folytatta azokat a gondolatokat, amelyek már séta közben is foglalkoztatták. Íme ezen a szegény halotton meg lehetne tenni azt a próbát, amire a püspök bíztatta. Igaz, hogy a fiú nem volt keresztény, de annál tiszteletre méltóbb lesz a keresztények istene, ha mégis kimutatja rajta hatalmát. S ha a halott nem támad fel, akkor csak a keresztények istene szégyenül meg, de ő maga nem, mert ez a szedetvetett nép nem tudja róla, hogy kicsoda. Odalépett tehát a szövőszék lécekből összetákolt szegényes ravatalhoz, keresztet vetett a gyerek homlokára, és kezét megfogván rákiáltott. A Krisztus nevében parancsolom neked, hogy állj fel! A gyerek erre felnyitotta a szemét, körülnézett, és olyan elevenen pattant fel, hogy a ravatal összedült alatta. Így vezette rá Isten az igazság útjára Pantaleont, aki rögtön a püspökhöz sietett, és felvette a katekumenek fehéringét, miután pedig megkapta a keresztséget, szőrcsuhát vett fel vezeklésül, hitetlen múltjáért. Az archiateri tisztjéről is lemondott, hogy annál több ideje legyen a szegényeket gyógyítani, akik közt vagyonát elosztogatta. És éppen azért, mert előkelő betegei már nem voltak, nagyon elcsodálkozott azon, hogy most őt hívták a császárnéhoz. Biztosan értem, küldtek leányom, kérdezte a cselédet, aki a parancsot vitte. Nekem úrnőm, a nobilissima azt parancsolta, hogy azonnal hívjam az első orvost, akit találok. A piacon megszólítottam egy öregasszonyt, és az ide utasított te hozzád, mert azt mondta, te az ő halott fiát is életre hoztad. Kövess tehát engem. Pantaleon az Isten kezét látta ebben a találkozásban, és megindult a cseléd után. A fórum tolongásában azonban valahogy elvesztette szem elől. Ezért a Szent Palotában az öreg rabszolgát kérte meg, aki éppen útjába vetődött, hogy legyen kalauza. Innen az Isten legyen kalauzod, uram, állt meg a szolga a perisztílium első oszlopánál. Nekem tilos ide belépni. Nem állt a útját senki. Az ápolónők olyankor, amikor a lánya volt a császárnőnél, elhúzódtak trécselni. Az orvos megállt és hallgatózott. Halk sírás csordogált a fülébe, azután elindult. Két egymásra borult asszonyt látott. Lépéseire fölriadtak. Ki vagy? Kérdezte a fiatalabb. Az orvos vagyok. Ki hívott? Az Isten küldött. A másik asszony eljajdult. Van még olyan Isten, aki én velem törődik? Az én Istenem mindenkivel törődik, aki szenved. Valéria csak most nézte meg jobban a különös ruhájú orvost. Neked külön Isten?

0: gyermekeinket. Mi sem véletlenül jöttünk a világra. Isten gondolata vagyunk, az Úr teremtett bennünket. Bizony az Úr ajándéka a gyermek. A gyermektelenség egyfajta magányt jelent. Persze van, akinek a jó Isten más utat szán, és nem adatik gyermek. Gyermeket vállalni gondoskodást jelent. Isten ajándékát elfogadni, és hűségesen, Isten félelmében felnevelni őket. Nem olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik elnyomják a szenvedőt, másokat felülmúlnak a ravasságban, törvénytelen eszközökkel halmoznak fel vagyont, hanem olyan gyermekeket kell nevelnünk, akik a becsületességet gyakorolják, fegyelmezettek, és mindenkor készek számot adni életükről, hitükről. Ezeket a nemes célokat csak Isten kegyelme által lehet elérni. Soha ne felejtsük el, hogy bármilyen becsületesen élünk, vagy neveljük gyermekeinket, mindig lesznek rágalmazók. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. 1 Péter 5-8. A sátán folyamatosan kísért, de velünk van Jézus, aki legyőzte a gonosz minden erejét. Hitáltal, a lélek segítségével győzhetünk munkánkban és gyermekeink nevelésében. Tiszteletünket fejezzük ki irántad, mennyei jó atyánk, és elismerjük, hogy munkánkhoz, pihenésünkhöz, gyermeknevelésünkhöz és az élet minden dolgához te adsz áldást. Tied minden dicsőség menjen és földön. Mi pedig alázatosan kérjük, tekints le ránk e mai napon is. Tanácsolj, védelmezz, gyógyíts. Add meg nekünk azt, amit kérni sem tudunk, de nekünk akarsz ajándékozni. Hallgass meg, atyánk, ami megváltó, Jézusunk nevében, szent lelked által. Ámen.
1: Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek családja kap 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, ezt jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Budapesten a kormány szóvivői sajtótájékoztatón. Közlése szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult jóval több mint 100 ezer gyerek mellett a tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő, emelt szintű családi pótlékra jogosult, a speciális nevelési igényű gyermekek mellett azok után is kifizetik ezt az összeget, akik részt vesznek a dobban. Programban, vagy a műhelyiskolai képzésben, egyszülős családban, gyermekvédelmi intézményben, vagy nevelőszülőnél élnek, vagy árvaellátásban részesülnek. Magyar Péter tájékoztatása szerint az összeg első felét augusztus 24-éig utalják el, a második részletet pedig novemberben utalvány formájában adják. Utóbbiról külön jogszabályt alkotnak majd, amely azt is tartalmazza, ez milyen körben használható fel. 2027-ben már egy komplexebb, még fókuszáltabb rendszert fognak bevezetni, emelte ki a miniszterelnök. A közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban a várakozási idők jelentős mértékű csökkentése érdekében az egészségügyi miniszternek augusztus 15-éig célzott egészségügyi várólista csökkentő és kapacitást bővítő programot kell kidolgoznia az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány erről szóló döntése a Magyar Közlöny csütörtöki számában jelent meg. A kormány elé terjesztendő programban az egészségügyi miniszternek meg kell határoznia a várólista csökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitás bővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrás igényét. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a

0: Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről, ezek mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik. Gajdos László a Facebook oldalán közölt posztjában azt írta, ahogy ígérte, július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság. Sorra jönnek majd ki azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak, tette hozzá a miniszter. Első lépésként felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott támogatási kérelmeket, és intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. Az így nyújtott támogatások mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik, ismertette közösségi oldalán a miniszter.
1: Az időjárásról.
0: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel beszélgetünk arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége. Amikor elkezdte a szolgálatot Magyarigenben, háromtagú volt a református gyülekezet, amikor eljött onnan, 20-an voltak. Ám nem csak a lélekszám gyarapodott, hanem sikerült visszaigényelni a román államtól a korábban elvett erdőiket, legelőiket, épületeiket. Mindez pedig megteremtette azt, hogy annak ellenére, hogy 20 fős a közösség, önfenntartó tudjon lenni. De ne gondolják, hogy könnyű volt a román állammal, bíróságokkal, hivatalokkal ezt rendezni. Gudor Botonddal, egykori magyarigeni lelkésszel, a gyulafehérvári református egyházközség lelkipásztorával Hegedűs Márk beszélget.
2: Mielőtt a konkrét történetekről beszélgetnénk, hogy hogyan sikerült a saját példáin keresztül, a saját gyülekezetein, lelkészi működésén keresztül egy-egy erdélyi gyülekezet anyagi függetlenségét biztosítani, hagyj lépjek egyel visszább, és kíváncsi vagyok az elméleti válaszára. Hogy miért fontos az ön szerint, hogy egy református gyülekezet az anyagi értelemben önálló legyen, független legyen, hogy ne kelljen másra számítania? Hát úgy is mondhatnám, hogy ne legyen kiszolgáltatott.
3: Köszönöm a kérdést. Azt hiszem, hogy a gyülekezeteink története, egyházunk története arról is híres, hogy képes volt anyagilag túlélni olyan korokat, olyan időszakokat, amikor mondhatni háborúk és járványok tizedelték meg a tagságát. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy a tagok, akár lelkészekről beszélek, akár egyszerű hívekről, összefogtak és megtalálták annak módját, hogyha szegényen is, de az egyház megmaradjon az evangélium hűsége mellett. A 21. század elvárásai, de a 20. század is voltak különbek, olyanok, hogy szeretnénk, hogyha a gyülekezeteink úgy vannak anyagi biztonságban, az igehirdetés tisztessége és tisztasága úgy marad meg, templomainknak a kijavított állapota, illetve használható állapota úgy jelenik meg a hívek előtt, hogy azt lehetőleg a saját támogatásunkból, saját pénzforrásainkból tudjuk megvalósítani. Ez nem mindig volt lehetséges. Erdélyben mindig kérdés volt, ma is kérdés, hogy hogyan tovább az anyagi függetlenséget illetően, mert talán Magyarországtól eltérően az egyházi kongrua, azaz a lelkészek támogatása, jelentős támogatása a lelkészi fizetésekben. És mindig felvetődött a kérdés, hogy az úgy rendben van, hogy az állam támogat, de mi lesz akkor, hogyha az állam elvár olyat, ami ellenmond a te lelkiismeretednek. Mégis én azt gondolom, hogy egy olyan rendszer, amely biztonságot jelentett, viszont a szorványgyülekezetek vagy kisebb gyülekezetek szempontjából van egy olyan pszichológiai határ, amely a megélhetést, illetve egy gyülekezetnek az gazdasági autonómiáját is kérdésessé teheti, és ez a 200-as határ. Explicite, hogyha 200 tag van egy egyházközségben, akik fenntartják az egyházat, ha az alá esik a határ, akkor már nehezen fenntartható a lelkészi állás, illetve nehezen fenntarthatók az épületek anyagilag. Ez azt jelenti, hogy a lelkésznek alternatív megoldásokat kell keresni, illetve a híveknek sokkal adakozóbbnak kell lenni, ha azt szeretnék, és amennyiben azt szeretnék, hogy lelkészük legyen. Nem tudom Magyarországon ez hogyan van, de a gyülekezeteinek a 80-90%-a azzal az igénnyel és elvárással él, hogy idézem a közmondást, hogy égjen a villany a parókián. Ez azt jelenti, hogy az erdélyi dombos viszonylatok között, ha villanyfény van a parókián, vagy régen gyertyafény, akkor mindenki lelki biztonságba érezte magát. Nos, ezért áldozni kell, és kellett. Tehát én úgy látom, hogy ez a fajta önállóság egyfajta hitelességet, és hosszú távon missziós lehetőségeket rejt magában, mert az a gyülekezet, az a közösség, amely áldoz a jövőjére, az a gyülekezet tervez. mert lehetünk tízezren, ezren, de ha nem biztosítjuk az önállóságát a gyülekezetünknek, tehát elvárjuk, hogy más tartson el bennünket, akkor ez a helyzet megnehezítheti a tervezésünket, visszafoghatja. Ugyanakkor akár a pályázati rendszerekből is kiindulva mindig nagyon örömteljes, ha valaki úgy buzdít bennünket az önállóságra, hogy mindig számon kéri az ön részt, és arra figyelmeztet, hogy nekünk is hozzá kell járulni valamivel. Tehát, hogy ennek az összetevői persze nem zárják ki azt, hogy mindig is felelősek vagyunk önmagunkért.
2: És ön szerint ez az igény, ami megvan, és ezek szerint megvolt korábban is az erdélyi reformátusokban, ez fakad-e abból, hogy egy kisebbségi létben élnek az erdélyi reformátusok magyar anyanyelvűek, és Romániában élnek? És hagyj hozzam ide példaként a mai magyarországi reformátusokat. Az elmúlt 16 évben én úgy tapasztaltam gyülekezetekben, hogy azért könnyű volt hozzászokni azoknak a gyülekezeteknek ahhoz, hogy más segíti őket eltartani, ahol kaptak jelentős vagy uniós, vagy kormányzati támogatást. És hogy a kettő között van-e különbség? Tehát, hogy az erdélyi reformátusokban ez az igény, ez onnan gyökerezik, hogy ők a mai Románia területén élnek ön szerint? Vagy nem lát ilyen különbséget a kettő közösség között?
3: Természetesen vannak hasonlóságok és vannak különbségek. A különbség az, hogy a kisebbségi lét megköveteli ezt a fajta nemzeti gyülekezeti önállóságot, függetlenséget. És pedig, ha bibliai ígét keresünk hozzá, például azt is elmondanám, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei. Tehát kisebbségben nem léphetsz hátra, hanem mindig tervezned kell, mindig bátornak kell lenned, és mindig vállalnod kell, hogy életed, szabadságod veszélyben lehet a kisebbségi sors miatt. Ezzel talán Makkai Sándor püspöknek mondok kicsit ellent, azzal, hogy ő úgy ment el Erdélyből, hogy nem lehet kisebbségben élni, ebből aztán nagy irodalmi vita is lett, viszont azzal, hogy ott maradtunk, és számos gyülekezet nem mehetett el sehova, azzal, hogy ott maradt, pontosan ezt a függetlenséget erősítette meg olyan körülmények között, hogy aki ismeri a 20. századi erdélyi két világháború közti egyháznak az életét, az tudja, hogy az egyházat visszakényszerítették a saját épületeibe, és az állam, nyilván az új román állam teljesen kivonult. A közféra kivonult az egyházak finanszírozásából, tehát az egyháznak kellett az iskolát, a kollégiumot, az egyházközséget, lelkészt, a tanítót eltartani, kántortanítót, és ezzel az erdélyek bizonyítottak, hogy igenis képesek egy intézményrendszert működtetni. A másik, hogy kegyelmi idő is tud lenni ez a kisebbségi lét, hiszen az Úristen nem úgy küldi ki a tanítványait, hogy jó dolgok legyen, és bizony elég nehéz körülményeket jósolt meg mindenkori tanítványainak, de ugyanakkor egy szép vállalkozás is, amikor azt látod, hogy súly alatt nő a pálma. Talán a kényelmi státusa az, ami Európában is azt mutatja, sugallja, hogy sokféle nehézség következik. Demográfiai visszaesés, elkényelmesedés, és folyt szekularizáció, és ezek mind a jóléti társadalomnak olyan következményei, amelyeket nem szoktunk hangosan kimondani, bár mindenki jólétre vágyik. Így az erdélyi gyülekezetek élete is, én azt mondhatnám, egy küzdő élet, ahol vállalás van, ahol tényleg próbálják megvalósítani azt a közmondásos elvárást, hogy legyen lelkész, égjen a villany a parókián, viszont az érem másik oldala az, hogy tényleg lehet ebből kényelmi státus is, és mondok erre példát, sokszor a gyülekezeteinknek a hierarchikus berendezkedése miatt, tehát hogy egyfajta mondhatni fentről le vagy lentről fel való gondolkodás eredménye, hogy mindent elvárunk a lelkésztől, aki egyszerre építészmérnök, freskorestaurátor, közgazdász, tanár, tanító kell legyen, és közben ugye a gyülekezet kényelmi státuszban kerül, vagy fordítva, a lelkész azt mondja, hát neki csak az a feladata, hogy az igét hirdesse a szószéken, tehát végezzel a presbitérium a munkát. A baj az, mikor mindenki elvárja a másiktól ugyanazt, és senki nem tesz semmit, akkor nyilván a gyülekezet végét jelenti ez. Tehát elmondva azt, természetesen örvendünk, és mindig is örventünk mindenfajta támogatásnak, és akár Európai Uniós támogatás sikere, akár már a holland testvérek vagy a svájci testvérek támogatása, és főleg az anyaország támogatása nagyon-nagyon sokat jelentett és számít a közösségeinkben, így a szórványban is. De ezeket mindig szerintem úgy kell értelmezni és elfogadni, és azokkal élni, hogy a felelősségünk nem szűnik meg. És ez a felelősség az az, hogy egyrészt te kerülsz olyan helyzetbe, hogy segítened kell a másikon, és főleg olyan helyzetbe, hogy nem várhatod mástól mindig a megoldást. Tehát a svájciak és a hollandok vagy az angol testvérek nem fognak mindig Erdélybe jönni, mert hogy a mezőségi szegény eklézsia nem tud előbbre jutni, mert úgy látják, hogy az afrikai vagy a közép-ázsiai gyülekezetek vagy kereszténység léte veszélyben van, inkább oda mennek, tehát nekünk is meg kell tanulni küzdeni, áldozni, fennmaradni. Ez a garanciája annak, hogy a gyülekezetek önállósága megmarad, ha nincs egy teljesen kényelmi státusz.
2: Oké, köszönöm a kontextust, és akkor forduljunk rá arra a gyakorlati részére a beszélgetésnek, hogy mindezt a saját példáink keresztül hogyan tudta elősegíteni.
3: Természetesen a gyülekezeteknek az élete, legalábbis a gazdasági része sok mindenből állhat a hívek egyszer adakozásából, a gazdagabb, tehetősebb hívek támogatásából, vagy partner gyülekezetek támogatásából. Akár én is elmondhatom azt, hogy a miskolci gyülekezet például támogatta az alvinci szorványgyülekezetet, amit én nagyon pozitívnak tartok, mert ezzel is kifejezzük egymás iránti testvéri szeretetünket. Viszont hogyan lehet olyan helyzetekben függetleníteni anyagilag a gyülekezetet, hogy sok eszköz nem áll rendelkezésedre, és ez a szorvány helyzete, hiszen a szorvány egy fajta sérülékeny helyzetben van, azáltal, hogy kevesen vannak, akik támogathatják, hívek, viszont nagyon gazdag, sőt mondhatni rendkívül értékes történelmi örökséggel rendelkezik. Értem ez alatt azon épületeket, amelyeknek birtokában van, templom, parókia, de talán azokat is, amelyeket az állam elvett 1948 és 1962 között. Ez a két év, illetve ezen évek közötti periódus az, amikor Romániában a legtöbb egyházat kisemmizték, és a kommunista hatóságok majd mindenüket elvették, földeket, épületeket és egyéb javaikat. Tehát ezeket vissza kell szerezni, és nyilván a visszaszerzés folyamata egyszerűbb ott, ahol a saját közösséged a politikai faktor, tehát hogy a polgármesteri hivatalban tegyük fel a presbiter, épp a polgármester és a szavazó közösség önmagában a gyülekezet, vagy a gyülekezet azó része, amely tegyük fel modern politikai szófordulattal a mérleg nyelve tud lenni. Ilyenkor persze a restitúciós ügyek könnyebben mehetnek, de hát elmondhatnám azt is, hogy néha ez pont ez az akadálya ennek. Tehát, hogy nem kizárólagos az, ha sikertörténet az, ha többségben van egy-egy településen, mondjuk a magyarság és a reformátusság. A szorvány vulnerabilitása, sérülékenysége abban áll, hogy ott nem volt meg az a szándék, hogy politikai félelem miatt, vagy voksokra való számítás miatt ezeket visszaadják. Tehát ez ki volt zárva, emiatt elodázták teljességgel a visszaszolgáltatást, és utolsó percre hagyták. Emiatt a lelkészeknek jogászá is kellett lenni. Fel kell térképezni azt, hogy az egyházközségeknek mi volt. Ez azt jelentette, hogy levéltáraktól kezdve a saját levéltár, országos levéltár, megyei levéltárak segítségével össze kellett állítani azt a lajstrómot, amely visszahelyezte végül is a lelkész elé került mindaz, amit elvettek 1948 után. Másrészt meg kellett keresni azokat a jogi eszközöket, amelynek segítségével, vagy amelyeknek segítségével visszakérhette ezeket a javakat. Nos, két része van a visszaigénylésnek Erdélyben, még mindig mind a kettő működik, és talán a hallgatóknak azt is elmondanám, hogy a mai napon is egy olyan polgármesterrel tárgyaltam, aki nem akarja megoldani a restitúciót, de azért ígért nekem valami templomrestaurálási pályázati pénzt, hogy hát ha hallgatok, tehát ma is volt már egy politikai tárgyalásom mondhatni, ahol idézőjelben mondom, kicsit jezsuita próbáltam lenni, hogy mind a kettőt megsürgettem a maga rendje és módja szerint. Tehát nagyon élelmesnek kell lenni abban, hogy az ember hogyan szerzi vissza a javait. Tehát az egyik része a külterületek része, amely azt jelentette, hogy egy gyülekezetnek akár 5 vagy 20 vagy 50 hektár közötti területe lehetett rétje, kaszálója, erdeje, szántóföldje vagy szőlőse, Erdélyben elég sok szőlős is van. Tehát ezeket visszakérni 1990 után lehetett több törvény alapján, és most a kedves hallgatóknak tudnám mondani, a 18-as, a 247-es, a 62-es törvényrendeletet, tehát rengeteg törvény volt, ami ezeket úgymond megengedte, vagy azt megengedte, hogy visszaigényeljék, hát ezzel éltem is, de legtöbbször nem működött a visszaigénylés, a belterületeket viszont értem ez alatt egy-egy település területén levő házat, iskolaépületet, akár elvett ingatlant, belterületet, ezeket Bukarestben kellett a 94-es kormányrendelettel visszakérni, külön bizottság, restitúciós bizottság, kormány szintű bizottság foglalkozik ezekkel. Hát ott is lehezen halad az ügy, és a Mikó ügy óta úgy halad, hogy a kézifék is fel van húzva. Nem tudom, milyen kéziféket használnak, de jó fog, mindenképpen lassan haladnak az ügyek. És hát a lelkészeknek el kellett indulni ebbe a két irányba, ami azt jelenti, hogy nagyon költséges egy-egy restitúciós folyamat. De miért szükséges? Azért, mert a vagyoni részek visszakerülnek, akkor azok garantálhatják, segíthetik a gazdasági önállóságnak a hosszú távú eredményeit. És hát én ezt próbáltam megvalósítani.
2: Az ön példáiból mi volt a kezdjük a negatívval, mi volt a legszürreálisabb így a román adminisztrációval, bírósággal, hivatalokkal való ügyintézése?
3: A legnehezebb akkor volt, amikor a feleségemet, aki közgazdász Magyar Igenben, egy olyan egyházközségben, ahol úgy kezdtem a pályafutásomat, hogy három református egyháztag volt, egy gyönyörű barokk templom, egy rengeteg épület, és nyilván visszaigénylendő épületek és területek is voltak, tehát úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a feleségemet egyedüli pályázóként felvették főkönyvelőnek a polgármesteri hivatalba. Már azzal elindult a lavina, hogy egy ilyen nagy román községben egy magyar találtak, aki főkönyvelő legyen. Tudtam, hogy ez nem kényelmes státus, mert én közben a polgármestert ostromoltam a kéréseimmel, amelyek jogosak voltak, viszont a polgármester nyilvánosan a főtéren utánam kiabált, hogy tiszteltes úr, amíg én élek, addig ön egyetlen épületet és négyzetcentiméternyi földet sem kap vissza. Ezt megígérem és esküszöm. És ugyanaz a polgármester egyszerűen kénytelen volt visszaadni a területeket. Előbb a 20 hektár legelőtt, utána a 30 hektár erdőt, utána a kaszáló, utána az épületet, és mindez csak úgy lehetett, hogy a restitúciós bizottság is visszaadott egy épületet, a polgármesteri hivatal megtámadta, én kivédtem a törvényszéken, a németországi Nürnbergi testvérgyülekezetünk megtámogatta az orvosi rendelőknek a rendbetételét, építettünk egy gyógyszertárat, és ezzel fejlesztettem a községnek is a közegészségügyét, úgyhogy alig voltunk maréknyian. Végül is belátta a polgármester, hogy én ugyan rámenős és elég kuruckodó vagyok ezekben a dolgokban, de ugyanakkor fejlesztem a közügyet is, és az elmenetelem előtt már oda jutottunk, hogy bár én mindent visszaigényeltem, és megszületett az önállóságunk, szervezett románul egy Bot Péter konferenciát, ami nagy dolog volt, mert felfedezték Bot Pétert végre ők is, hogy ez a községnek a nagy embere. Sőt, ezen túl, amikor a román minisztériumba ment, igaz magyar miniszterhez, a megjelent köteteimből kérte egy adaggal, hogy sikerüljön meggyőzni a minisztert, hogy a faluba a közvilágítást azt modernizálják, a vizet bevezessék, és az egyvizet elvezet. Tehát, hogy minden rossz jóra fordul. Tehát ez egy példa, hogy hogy mennek ezek a dolgok. A vége történetnek az lett, hogy bár az uniónál is fellebbeztünk egy terület tekintetében, majd mindent visszakapott a Szórvány Egyház területeket és épületeket, amelyekben orvosi rendelőket rendeztünk, voltak korábban, tehát azokat javítottuk, gyógyszertárat építettünk ki, üzlethelyiségeket adtunk ki, és a területeket intenzív mezőgazdasági kihasználás mellett tudtuk értékesíteni, tehát úgy is, hogy pályáztam az egyházközségnek Amerikában, igaz, és az ottaniak összegyűjtöttek egy traktorra való pénzt, úgyhogy a magyaroknak kicsit olcsóbban tudtunk szántani, a román lakosság piaci áron részesült ebben a szolgáltatásban, úgyhogy elmondhatom, hogy egy alig néhány fős egyházközség történetében az állt elő, hogy én 18 évi szolgálat alatt függetlenné tettem anyagilag az egyházközséget, mire onnan elkerültem Gyulafehérvárra, és fejlesztettük, tehát vendégszobákat építettünk ki, egészségügyet fejlesztettünk a településen, templomokat javítottunk az Ágoston Sándor Alapítvány fiataljainak is a támogatásával, és mondhatni nem csak a mi pénzünk, lelkesedésünk, hitünk volt benne, hanem sok más embernek is, akár anyaországi, akár tengeren túlinak a támogatása, és ezt én sikerként könyvelem el.
1: Kedves hallgatóink, Gudor Botond erdélyi református lelkésszel Hegedűs Márk beszélgetett arról, miért fontos a református gyülekezetek anyagi függetlensége.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. Hamarosan, a héten vagy legkésőbb a jövő hét elején az országgyűlés elé kerül az alaptörvény 17. módosításának végleges javaslata, ezt közölte Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök elmondta, a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Magyar Péter közölte, a kormány és a Tisza frakció még nem hozta meg a végleges döntést, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A kormányfő elmondta, sok kérés érkezett, ezért visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Ezt is még ebben az alaptörvénymódosításban rendezik, hangsúlyozta a miniszterelnök hozzátéve. Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint 6 évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett, közölte Magyar Péter. Az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében a kormány kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását, jelentette be a kormány szóvivő Budapesten sajtótájékoztatón. Magyar Éva közölte, a törvénymódosítások célja, hogy Magyarország teljesítse a helyreállítási terv energetikai vállalásait, összesen 868 milliárd forint hazahozatala válik lehetővé ezzel. A szóvivő elmondta, a javaslat emellett elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ez pedig növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Magyar Éva ismertetése szerint a kormány ezzel nem csak védi, de fenntarthatóvá is teszi a rezsicsökkentést, ugyanis minél több hazai megújuló energiát lehet termelni, annál stabilabban lehet biztosítani a magyar családok számára a kedvezményes áru energiát. Magyar Éva szólt arról is, hogy lehetővé válik, hogy a háztartások és a mikrovállalkozások önkéntesen dinamikus árazású villamosenergia szerződést kössenek, ha rendelkeznek okos mérővel. Az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok, közölte a belügyminisztérium. A tárca közleménye szerint a lejáratról az érintett állampolgárok külön személyre szabott értesítést nem kapnak, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt, e-személyit kell igényelniük bármely kormányablakban, írja a tárca közleménye. Amennyiben valaki rendelkezik más érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal, például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de az zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, közölte a belügyminisztérium. A száraz talaj miatt megviselte a kultúrnövényeket a rekord hőhullám, az enyhülést hozó hidegfront környezetében kialakult záporok, zivatarok csak kisebb körzetekben hoztak érdemi esőt, a talaj az ország döntő részén továbbra is kritikusan száraz, ezt írja a Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzésében. Mint írják, az ország túlnyomó részén kritikusan szárazzá vált a talaj a múlt hétvégére, az elmúlt 2-3 nap csapadéka csak kisebb körzetekben nedvesítette át a felső 20-30 cm-es réteget. A felső 1 méteres rétegből már csaknem országszerte 100 mm-nél is több nedvesség hiányzik a telítettséghez képest, ennyire augusztus közepén végén szokott elfogyni a nedvesség a talajból, írja a közlemény. A kalászosok aratása zajlik, az elmúlt napokra jellemző forró, száraz idő a száradás segítette, az átmeneti csapadék a betakarítást kissé hátráltatja, de ez a termés minőségét még nem rontja. A napraforgó egyre több felé virágzik, A kukoricával együtt ennek a kultúrának is az aszály és a forróság hatására csökken a zöld tömege. Az előrejelzés szerint mérsékelten meleg változó nedvesség tartalmú levegő áramlik majd a Kárpát-medencébe a következő 6-8 napban. Elszórtan várhatók záporok, zivatarok, így az aszály ismét egyre nagyobb területre terjed majd ki. A forróság egyelőre nem tér vissza, a hőmérséklet csúcsértéke többnyire 25 és 30 fok között alakul, írja az agrometeorológiai elemzés.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 27 és 30 fok között várható.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják. Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. július 4-e szombat van. Néhány mondatban a tartalomról. A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Miskolci Egyetem és a Tokaj-Hegyalja Egyetem közösen szervezi meg augusztus 24-e és 29-e között a Miskolci Egyetemen, valamint a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetemen a 9. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust, amely központi témája ezúttal az önismeret forrásai, a magyarságkép változásai.
2: Most értünk vissza a Gragger Robert 1921-es elképzeléséhez, hogy minden a magyarságra vonatkozó ismeret, és mindenkit szeretettel látunk, aki érdeklődik magyar témák iránt, akkor is, ha esetleg nem tud, vagy nem tud jól magyarul, tehát mondjuk egy általános témák, hatalom és a kultúra, hogyha már ennél tartunk, és akkor összehasonlító témának egy magyar esetet is belevesz. Ez nekünk már hungarológia. Tehát tulajdonképpen ez az ív, ami elvezetett a Miskolci konferenciához.
1: Előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 4-e van, ma az Ulrikok ünneplik a névnapjukat, a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Isten éltesse az Ulrikokat és azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 907-ben elkezdődött a pozsonyi csata, ahol a magyar csapatok megvédték az országot a frank birodalom ellen. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. A honfoglalás után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns folyó vidékét, ezért akart a keleti frank királyság döntő csapást mérni a magyarokra. Célja, hogy megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, a magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, amely 955-ig a magyar mezsgye határa lett. A honfoglalás-e sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború. 1776 óta július 4-e az amerikai függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot, az ő nevéhez fűződik többek között a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülés szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltó egyletet, kórházat, egyetemet és biztosító társaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett. Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Júliusban, ezen a napon született 1768-ban Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1807-ben Giuseppe Garibaldi az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. 1841-ben Vízvári Gyula színész rendező, a Nemzeti Színház volt örökös tagja. 1845-ben Szinyei Merse Pál festőművész. 1903-ban Szervációs Jenő szobrászművész, 1927-ben Gina Lollobrigida olasz filmszínésznő, fotóművész, 1927-ben Neil Simon Pulitzer-díjas drámaíró, forgatókönyvíró. Ezen a napon hunyt el 1826-ban John Adams, az Egyesült Államok második elnöke, aki 1797-től 1801-ig volt hivatalban. Ugyancsak 1826-ban Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke, a függetlenségi nyilatkozat társszerzője. 1856-ban Ferenc István szobrászművész, a modern magyar szobrászat megteremtője. 1927-ben Újvári Ignác festő, az iparművészeti iskola tanára. 1934-ben Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus, aki fizikai és kémiai Nobel-díjat is kapott. 2011-ben, 98 éves korában meghalt Habsburg Otto, az utolsó Habsburg trónörökös.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Küldetés. Ahová Isten elültetett, ott kell virágoznod. Nemrégiben olvastam ezt a mondatot, amely nagyon megragadott. Sejtett valamit abból, hogy amire biztat, az korán sem természetes. Olyan helyen, olyasmiben való helytállásra ösztönöz, ami már nem várható el, ami helyett szinte ösztönszerűen valami mást választana az ember. Mégis valami fontos dolog itt kezdődik el. Képek jelennek meg e mondat kapcsán előttem, amilyeneket bizonyára sokan emlékeinkben hordozunk. Egy sziklatömb kicsiny mélyedésében pompázó vadvirág, ahol nem csak föld nincs, de még rés sem látszik. Kerítés betonlábazatának tetején, vékony repedésben virágzó tártika a nyári hőségben. Akaratlanul is rácsodálkozik az ember, és azt kérdezi, ez miből él itt meg? Bezárt állomás aszfaltos peronjának nyílásában láttam a napokban szépen kifejlett és beérett búzakalászokat. Lehet sajnálni, hogy rossz helyre került, vagy csodálni azt, amit tett. Mert valahol mindegyik azt hirdeti az arra elmenőknek, látod, mégis lehet. Mert ott virágot hozni, kalászt érlelni több, mint próbálkozás. Ez küldetés. Nem csak a szél vitte oda ezeket a magvakat. Ennél sokkal többről beszélnek. Arról, hogy megállnak a helyükön. Nem csak elkezdték azt, amire hivattak, hanem teszik is napról napra, egészen addig, míg beérik a termésük. Több élethelyzetben van olyan érzésünk, hogy ezt már tőlem sem várhatják el. Éppen itt, éppen ilyen körülmények között, éppen én tőlem. És elkezdünk számolgatni, józanul gondolkodni, mások hozzáállását, véleményét is figyelembe venni. Aztán jönnek a természetes kérdések, belső és külső érvek, ezt már mindenki feladta, abba hagyja, minek küzdenék én vele. Innen már mindenki elmegy, így is túl sokáig maradtam. Őt már mindenki leírta, ugyan mire várok én még. Ebből már úgysem lesz semmi, nem puszta erőlködése kitartani. Kilátástalan az egész, miből lehet itt még egyáltalán valamit tenni. Ezen a vidéken, ezen a helyen, ezzel az emberrel, vagy éppen ebben az ügyben. És mindezt ennyiből és ennyivel, amivel én rendelkezem összesen. De ha Isten ide ültetett, akkor mégis itt kell virágoznod. Igen, mégis itt. Nem büntetésből, éppen ellenkezőleg. Az lenne a büntetés, ha innen menned kellene, ha ezt abba kellene hagynod. Mert bármennyire másként látszik, amit így megértettél, ahhoz éppen itt van készen számodra minden. Erő, bölcsesség, hozzáértés, helyzetismeret. Vagyis éppen az és éppen annyi, ami és amennyi kell. Több csak teher és fölösleges lenne. De ami kell, azt hittel várhatod. Itt és ide van elkészítve számodra mindaz, ami a győzelemhez és az örömhöz kell, a küldetés betöltéséhez. Tehát egészen addig, míg abból valamilyen termés nem lesz. Itt és ebben vagy itthon. Máshol, másban lennél küszködésre, hiányra, hontalanságra ítélve, bármennyire látszik úgy, hogy ott és ahhoz jobbak a feltételek. Valaki így fogalmazta meg saját élethelyzetét. Most élni küldetés. Hiszem, hogy mi igazságokat hordoz ez a mondat. S tovább bővíthető, itt élni, ebben élni küldetés. Aki így látja saját napját, saját helyét, helyzetét, feladatát, az boldog ember. Hát nem csak szép, hanem boldog napot is kívánok minden kedves rádióhallgatónak, mert minden adva van számunkra hozzá.

0: Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg, és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
2: Pontosabban nem 2010, 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős MAL polgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert

0: olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elhunyt, elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége, ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony, meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanács is, mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az Országos Tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, me a culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te még az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, míg megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van, egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba, és azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le, miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugosztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbálta magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell, mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
0: Én a következőt gondolom erről. Nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézné, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést, jogát mindenkinek meg kell adni. Ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment. Mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel. Mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd, hogyha odajön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma oda jönne Nagy Lajos, vagy oda jönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a király építőmestereknek, nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
0: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani egy színdarabot a próbákról, ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier. A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
0: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgyhogy hiteles, és úgy, hogy az megfelel a valóságnak.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt 2 órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a véleménykukac europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Mózes második könyve 30. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Állandó áldozat legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Ma egy különleges áldozati forma van előttünk. Ez az illatáldozat. Ez azért különleges, mert az egyetlen áldozati forma, amit minden nap bemutattak, ráadásul reggel is, és este is. Ha pontosabban szeretnénk megfogalmazni, ez nem is áldozat. Csak azért nevezik így, mert hasonlít az égő áldozati oltárhoz. A füstölöktető oltár, vagy belső oltár helye is pontosan meg van határozva. Középen volt az égő áldozati oltár és a szentek szentje között, és közvetlenül pedig a kárpit előtt. Ezt az oltárt kizárólag tömjén füstölöktetésére használták. Évente egyszer végeztek rajta véres áldozatot. A főpap feladata volt, hogy reggelenként rendbe kellett raknia a hétkarú lámpatartó mécseseit, este pedig felkészíteni, olajjal feltölteni és meggyújtani azokat. Milyen lelkülettel, pontossággal, gondossággal végezték ezt a munkát? Van-e az életünknek, hitéletünknek ehhez hasonló ritmusa, visszatérő eleme? A rendelkezés részletes leírása mellett sokkal többet nem tudunk meg a lényegéről. Lehetett egyfajta a többi áldozatot kellemesi, tevő illat. Az, hogy közvetlenül a szentek szentje előtt állt, arra utal, hogy a szent láda, ahol Isten megjelenik, jelen van, ehhez legyen legközelebb az illat. Speciális illatszert készítettek, 3 fűszer és a tömjén összekeverésével. Mi az, ami Istennek tetszik, aminek örül? Ami illat neki is jó. A tömjén, amit a napkeleti bölcsek vittek a megszülető Krisztusnak, egyfajta jelkép, előrevetíti Krisztus halálát, közvetlenül a kárpit előtt volt. Illatos tömjént nagy tisztességgel, a 3. bölcs nyújt a bőséggel, van ott egyik énekünkben. Azt keresem-e életemben, ami Istennek kedves, jó, kellemes? Ez lehet legfőképpen az imádságunk. Könyörgésem előtbe menjen, mint jó illat füstölgése. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Énekeljük ezt is az Úrnak. Használja a Szentírás, mint amivé lehetünk. Illatként kiömleni. Amikor a főpap este reggel néhány morzsányit az oltárra dobott, az áldozatnak a jó illata töltötte be a szentélyt. Hogy az Úrnak kedve teljék benne és a gyülekezetben. Ilyen átvitt értelemben mondja az apostol, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek. A mai igemagyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
2: Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás és a töltőhálózat további bővítése érdekében. A MOL Partner programjába jelentkező vállalatok akár nettó 3,5 millió forintos marketing hozzájárulást is kaphatnak ahhoz, hogy új nagy teljesítményű elektromos autótöltőket építsenek. A lehetőség minden olyan hazai cég számára nyitott, amely megfelelő saját helyszínnel rendelkezik. A beruházás harmada a támogatással már az induláskor megtérülhet, és a társasági adóalap is csökkenthető. A telepített 10 évig üzemelő berendezések a vállalkozások tulajdonában maradnak, de a MOL hálózatának részei lesznek. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetést a Tiszta Vízért és az Egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Debreceni Városháza előtt. A környezetvédelmi demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az akkumulátoripari beruházásokkal összefüggő kockázatokra. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, a gyárak nem csak elhasználhatják, de szennyezhetik is az ivóvizet, a felelősöket pedig számon kell kérni. A tüntetést a Szemkorp debreceni üzeménél történt súlyos környezetszennyezés után szervezték meg, ahol a monitoring kutakban a megengedett alumínium koncentráció több mint 13 ezer szeresét érték el, valamint nehéz fémeket is kimutattak a talajvízben. A kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggesztette a gyár tevékenységét, Papp László polgármester pedig felszólította a vállalatot a város elhagyására. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a debreceni polgármester azonnali távozását követelte, mivel álláspontja szerint Papp László személyes és politikai felelősséget visel a történtekért. A Kórógyi Magyar Iskola új tornacsarnoka azt bizonyítja, hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kelet-szlavóniai településen vett részt az átadó ünnepségen, amely beruházás a horvát kormány 2,5 millió eurós támogatásával valósult meg. Andrej Plenković horvát miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy kormánya az elmúlt 10 évben erős politikai partnerséget épített ki a nemzeti kisebbségekkel. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke hangsúlyozta, hogy a horvátországi magyarok egyszerre szolgálják nemzetüket és hű állampolgárai Horvátországnak, az anyanyelvi oktatás fejlesztése pedig a közösség megmaradásának az alappillére. Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, jelentette be Petr Macsinka Budapesten. A cseh külügyminiszter az Orbán Anita külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után elmondta, hogy a tervezett találkozót várhatóan októberben rendezik meg. A felek a visegrádi együttműködésről és Ukrajna uniós csatlakozásáról is egyeztettek. A cseh külügyminiszter kiemelte, mivel mindkét ország viszonylag túl van a választásokon, hosszabb távú közös projektekben tudnak gondolkodni, és Prága rendkívüli kapcsolatokra törekszik az új magyar kormányzattal. A cseh diplomácia vezetője látogatása során a kormányzó Tiszapártot képviselő Hajdú Mártonnal, a külügyi bizottság elnökével, valamint Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével is megbeszélést folytatott. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A tájékoztatás szerint az elmúlt napok napkitörései pénteken és vasárnap érhetik el a Földet, amennyiben a jelenség miatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, a sarki fény nálunk is láthatóvá válhat. A Magyar Tudományos Akadémia felhívta a figyelmet arra, hogy a ritka égi jelenség miatt érdemes lesz figyelni a hétvégi éjszakákat. A szakemberek azt javasolják az érdeklődőknek, hogy a tiszta égboltú területekről leginkább éjszak felé tekintsenek.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni örök.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumba látogatunk el, ahol a most érettségiző diákok egy búcsú ajándékot készítettek. Közösen olvasták fel Németh László Égető Eszter című regényét. Erről beszélgetünk Kádárné Zsoldos Edit igazgatóhelyettessel.
2: Ez egy az egybe vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez vásárhely.
1: És Miskó Péter István végzős diákot is hallhatják erről a hangos könyvről.
3: Egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben, így a tanári karnak ez egy jó ajándék.
1: Aztán beszélgetünk még Dombovári Nándor tizedikes diákkal, aki pedig önképzőkört szervez a Bethlenben.
4: Egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig.
1: Mai műsorunkban tehát a Bethlen Gábor református gimnáziumban látogatunk el Hódmezővásárhelyre. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hangos könyvvel búcsúznak el a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor református gimnáziumtól a most érettségiző végzős diákok. 80-an olvasták fel a Kossuth-díjas író Égető Eszter című hódmezővásárhelyi kötődésű regényét, ezzel emléket állítva a 125 éve született szerzőnek, a Bethlen egykori tanárának, és tulajdonképpen a végzős évfolyamoknak is. Erről a munkáról hallhatnak a következő percekben, illetve a hangos könyvből is egy-egy részletet ízelítőként a beszélgetés közben.
5: Hogyan született meg az ötlete a hangos könyvnek? Miért ezt a formát választották, hogy Németh Lászlóra emlékezzenek? Kádárné Zsoldos Editet kérdezem elsőként erről, a Bethlen igazgatóhelyettesét, a könyvszer vezetőjét és magyar szakos tanárt.
2: Az ötlet az még kicsit korábbról indult. Tavaly szerveztünk Németh László halálának évfordulójára egy konferenciát, amelynek a helyszíne az Ótemplom volt, a református Ótemplom a gimnázium fenntartója, és ott mindenkit megszólítottunk, akivel Németh László valamilyen kapcsolatban volt annak idején, vagy a nevét vette föl, vagy szóval valamilyen kötődése van a Németh László hagyományhoz itt Hódmezővásárhelyen. Ez jelentette a városi könyvtártól elkezdve a kollégiumot, a másik gimnáziumot, ami itt a városban működik, illetve több alapítványhoz kapcsolódó szemét is megszólítottunk, és mindenki benne volt a kezdeményezésbe. Az iskolai főgondnokunk is felszólalt ezen az alkalmon, Grezsa Ferenc, és most is az ő ötlete volt az, hogy az évfordulóra valamilyen nagyobb apropójú dologgal készüljünk, emlékezzünk meg méltó. Nyilván a megemlékezésre mi is készültünk, most nem konferenciával, egyéb programot terveztünk, de megtetszett mindenkinek ez, hogy legyen valami összetettebb. Az ő alapvető ötlete az volt, hogy az összes diák szólaljon meg a Németh László kötet kapcsán, olvasson fel egy részt, és ebből egy videóanyag készüljön. És ezt kicsit tovább gondoltam, mert hogy ezt videóanyagba rögzíteni úgy, hogy több mint 500 diákunk van, nem állt annyi idő rendelkezésre, hogy ezt megcsináljuk, megvágjuk, felvegyük, kivitelezzük, és akkor jött az ötlet, hogy hanganyag. A hanganyaghoz Prikler Ágnes tanárnőt megkérdeztem, hogy szervezne diákokat, és az egész munkát le is koordinálta. A végzősök vállalták ezt, 3 végzős 12-es osztályunk van, és Prikler Ágnes tanárnő 2 technikus segítségével, Dudás Róbert és Gonda Bence segítségével felvette az egész könyvet. A diákok szépen beosztva minden alkalomra, minden napra jöttek sorba, és itt a könyvtárban, ahol most is ülünk, ez a tanári könyvtár, itt egy kis stúdiót berendeztünk, és napi szinten olvasták fel a hanganyagot, ami majdnem 40 óra lett, és ezt Dudás Róbert vágta utána úgy össze, hogy most 6 részedből meg tudtuk osztani.
6: Németh László, Égető Eszter. Első fejezet, árnyékok. Az első dolog, ami Esztike fejébe szöget ütött, olyan volt, mint egy tréfa. Nagytata a székiben ült, s az újságot olvasta, ő a sublód előtt a babáját énekeltette. Helyet csinált neki a zsámolyon maga mellett, s fölváltva énekeltek. Egyszer ő, egyszer a baba.
5: Megvan az ötlet, hogy legyen valami nagyívű legyen egy videó, szerepeljen minden diák, ön tovább gondolja. De hogy lett akkor ez egy hangos könyvötlet, és azon belül miért az Égető Esztert tartotta alkalmasnak, vagy megfelelőnek? Hogy emlékszik erre?
2: A hangos könyvötlet úgy jött, hogy ugye a mostani diákok azért magát a formailag a fizikai könyvet annyira nem forgatják. Nyilván írott formában letölthető, elérhető, a polcainkról is le tudnák emelni, de egy hangos könyv az egyrészt könnyen megosztható, másrészt nem foglal akkora helyet, a harmadrészt meg akármilyen tevékenység közben is elolvasható. Sportolás, autóvezetés, utazás, hogy ez egy olyan formátum, aki mindenki számára érdekes lehet, hogy egy használható formátumot hoztunk, azt gondolom, így létre. És akkor a fájl mennyiség is, hogy bárki tudja kezelni, le lehet tölteni egy telefonra, le lehet tölteni egy laptopra, és a megosztása is így könnyen kivitelezhető volt. 48 kapcsán csináltunk már videófelvételt, mikor a Covid volt, egy hatodikos osztállyal csináltam. Nagyon nehéz volt, pedig csak 32 gyereket vontunk bele, és hogy ugyanaz a háttér legyen, és ugyanúgy álljanak, és hogy összevágható legyen, az egy hatalmas mérvű munka. 550 diáknál meg hát nem tűnt megvalósíthatónak. És így egyszerűbb volt a hangos könyv, és szerintem a végtermék jobban használható ebben az esetben, mert itt nyilván az olvasásnak a hanganyag része használható, hogy a diákok felolvasták fizikailag a könyvből, de mégis mi ennek a végtermékét hangként végül magunkkal vihetjük bárhova.
5: Hogy kérdezzem a körünkben itt ülő Miskó Péter Istvánt, végzős betlenes diákot, most érettségizik, hogy itt, ahogy a tanárnő beszélt a hangos könyvről, ezt te hogy látod akár a te személyes fogyasztásodban, akár a kortársaidban? Ez előfordult az elmúlt években, amikor valamit el kellett olvasni irodalomórára, magyar órára, hogy akkor azt nem a hagyományos könyv alapon olvastátok el, hanem meghallgattátok egy hangos könyvben, mert szerintem erre utalt a tanárnő, vagy részben erre is utalt.
3: Igen, volt nálam is példa, hogy egy kötelező olvasmányt hangos könyvben hallgattam meg barátaimnál is, szóval ez szerintem egy létező dolog, meg egy jó dolog. Igen, nem az összes könyvet, meg nem az összes kötelező olvasmányt hallgattuk meg a hangos könyvben, de egy kettőt-hármat biztosan.
5: És ez az Égető Eszter Németh László regény, ezt itt a Betlemmel el kell olvasni egyébként?
2: Nem kell elolvasni, de azért utaltam, hogy Péter válaszolhatna, mert például neki szóbeli tétele az Égető Eszter.
7: Valami baj van? Kérdezte halkan, meg sem mozdítva a fejét. Az anyja épp háttal volt neki. Úgy szedegette a színeseket, meg kellett fordulnia. Egy idő óta a csengőt sem hallotta meg mindig, hogy lássa, mondtak-e valamit. Valami baj van? Ismételte meg anyuska a kérdést.
2: Mi a Németh László hagyatékát azért forgatjuk, hogy ő jelen van, majd megmutatom a könyvtárba, az olvasóterembe is. Képek, dombormű, szobor, dedikált könyvek, kötetek, fotók, minden formában. Hogy az itt idejáró diákok, ezt majd szerintem Péter is meg tudja erősíteni, a tanulási mindennapjaik során is találkoznak az ő hagyatékával, hagyományával, amit itt hagyott az ő nevével. És most, hogy nem olvassák el az összes könyvüket, szerintem meg is kell érni ahhoz, hogy Németh Lászlót olvasson valaki. Lehet, hogy nem 16-7 évesen kell az ő köteteit forgatni, de szerintem így, hogy például tételben is találkoznak vele, azért nekik már van egy kötődésük a témához, meg itt mondom, a mindennapokban is találkoznak az ő hagyományával.
5: Ráadásul a könyvtárhoz sok mindenen túl, amit mond, csak egyet hagy emeljek ki, hogy hogyan kötődik ide. Németh László, azt szerintem nagyon szívmelengető történet, hogy ő ugye felajánlotta a Kossuth díjáért járó pénzjutalmat a könyvtár bővítésére, tehát feltételezem, hogy a mai napig vannak itt olyan kötetek, amiket ebből az összegből szerzett be akkor a könyvtár.
2: Igen, nagyon jelentős könyvmennyiséget tudtunk ezáltal beszerezni, vagyis tudtak az elődök. 50 000 forint volt ennek az összege. Olyan szinten bővült akkor a könyvtár, hogy előtte egy osztályteremben volt a diákok részére egy könyvtár, meg ugye ahol most ülünk, ez van, ez a tanári könyvtár, de ide nem járhatnak be gyerekek, csak felügyelettel, vagy ha óra van. És a diákkönyvtár mennyisége úgy tudott gyarapodni, hogy egy könyvtárhelyiséget kellett a diákkönyvtárnak az emeleten kialakítani. Ez a mostani olvasóterem, és 74-be nyílt meg a diákok számára ez az olvasó, és a mai napig ott vannak azok a könyvek, amit a Kossuth díj összegéből vásároltak. Dedikált példányok, akkor van olyan, amiben csak bele van nyomva a pecsét, csináltatok egy pecsétet, hogy Németh László ajándék. Úgyhogy ezeket is van, sokszor olyan könyvet kölcsönöznek még a mai diákok is, hogyha szükséges valamiből készülni, amiben bele van ez a pecsét rakva, és annak a Kossuth díjának a itteni emléke gyakorlatilag.
5: Hát ennyire élő ez az emlékezet, amit fenntartanak például ez ezzel a hangos könyvvel is. És akkor visszatérve a szervezésre, felvételre, említette, hogy 80 diák vett részt ebben, meg hogy itt a könyvtárban vették föl, de akkor erről beszélgessünk még egy kicsit. Hogyan képzeljük el ezt a felvételt? Olvastam egy cikkben, hogy itt sorban álltak a diákok, református.hu jelent meg egy összefoglaló erről, tehát tényleg itt kigyóztak a sorok, hogy mikor következik a következő felolvasó diák, hogy volt az, mesélj erről nekünk. Adom vissza a szót Miskó Péter Istvánnak.
3: Hát ez a kígyózás az úgy nézett ki, hogy volt egy táblázat, ahova be volt osztva a 80 diák, és akkor mindenki tudta, hogy mikor kell jönni olvasni, és hogy úgy nézett ki, hogy egyszerre ketten voltunk bent a teremben, és fölváltva olvastunk, tehát egyszer egy 10-20 percet az egyik diák, és utána még egy másik diák is 10-20 percet.
5: És tudtad, hogy mit fogsz olvasni, vagy ahogy közeledett az idő, akkor ahol éppen ki volt nyitva a könyv, onnan kellett folytatni?
3: Hát ugye mindenkinek más a tempója az olvasásban, szóval nem nagyon tudtuk behatárolni, hogy ki mikor mit fog olvasni. Úgy nagyjából tudtuk, hogy melyik részeknél tarthat majd a könyv, amikor mi jövünk. Szóval igen, ez inkább úgy nézett ki, hogy amikor kinyitottuk a könyvet, akkor ott volt, hogy itt fejezte be az előző, és onnan folytattuk. Ha jól emlékszem, ilyen 3 alkalommal jöttem, de voltak, akik kevesebbet, meg voltak, akik többet.
5: És miért jelentkeztél? Mert ha jól értem, akkor nem mindenkinek kellett ebbe részt venni, te döntöttél így, hogy szeretnél. Mi volt a te belső motivációd?
3: Nekem a belső motivációm az volt, hogy én ezt egyébként egy jó ötletnek tartottam, és társaimmal is egy jó ajándéknak gondoltuk így a végzős évben. A tanári karnak ez egy jó ajándék, szerintem. Tehát emiatt.
5: Mert hogy ez itt marad. Ti elmentek, de ezt most már bárki meghallgathatja, meg nektek is gondolom egy emlék, hogy így hagytátok ott a Betlent, hogy a hangotok itt marad.
3: Igen, ez mindenki számára egy emlék marad, és jött ez a lehetőség, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ezzel mi szeretnénk élni.
5: És a felvétel közben van-e valami olyan emléked, ami elmesélhető, akár vicces, váratlan helyzet, vagy bármi sztori?
3: Érdekesek voltak, ugye nincs ez a terem teljesen lehangszigetelve, szóval amikor mondjuk csapkodták a folyosón az ajtókat, az behallatszott, úgyhogy azokat a részeket újra föl kellett venni, így ezt tudnám érdekes eseménynek említeni, amikor a folyosó zaja az alkalmanként behallatszott és okozott kellemetlenséget, de megoldottunk mindent.
6: Így mentek ki a kapun. Mindketten új cipőben, de míg az ő aggodalmasan kopogó félcipőjébe lávanövése is bele volt számítva, Justinén sajgó bütyke és diadalmas szerepe ellentétes érzéseivel himbált a maga szűk bársonycipellőjében.
5: És az, hogy olvasás közben esetleg félreolvastatok valamit, én olvasok szövegeket rádióban, napi szinten olvasok félre dolgokat, a jobb eset, ha észreveszem, a rosszabb eset, ha valaki szól adás után, hogy elrontottam. Figyeltétek egymást, hogy ketten, akik bent voltatok, hogy a másik mit olvas, vagy utólag valaki, aki hallgatta, az kiszűrhette ezeket, vagy volt olyan, amit te észrevettél, hogy itt félreolvastam, akkor azt a mondatot újraolvasom.
3: Azért is voltunk benn ketten diákok, ugye egy valaki olvasott, egy másik valaki pedig egy másik asztalnál ült, és követte szemével a szöveget ugyanúgy, és hogyha volt valami félreolvasás, amit mondjuk az olvasó nem vett észre, akkor szólt, és újra vettük azt a részt.
5: És volt ilyen, amikor te olvastál, hogy közbe kellett lépni? Akár a te szövegedbe, akár neked kellett közbe lépni?
3: Nekem nem volt, tehát én is olvastam félre, igen, azok nekem föltűntek, kijavítottam.
5: Egyébként most az jut eszembe, hogy ezt mesélt, hogy a 6 éves kisfiamnak, hogy olvasok, hányszor mellé olvasok valamit, és már ő szól, hogy bogarász szemetüket, hogy apa, nem az van odaírva. Szóval ez teljesen életszerű, hogy főleg ennyi szövegnél, hogy az ember eltéveszt valamit. Neked volt előzetesen bármi infód az Égető Eszter regényről egyébként? Azon kívül, hogy tudtad, hogy ezt Németh László írta, beleolvastál, tudtad a történetét, volt bármi kötődésed hozzá?
3: Ugye nekem Németh László szóbeli érettségi tételem, a tételnek része valamilyen szinten az Égető Eszter is. Részleteket olvastunk belőle órán, illetve beszéltünk róla, de a tételnek nem az Égető Eszter a fő eleme, úgyhogy csak így megismertük igazából a művet, olyan nagyon sokat nem beszéltünk róla, megemlítettük egy néhány gondolatot, úgyhogy azzal a néhány gondolattal jöttünk, vagy hát jöttem ide olvasni az Égető Eszter bővebben.
5: akkor itt kérem meg Káderné Zsoldos Editet, hogy egy kicsit a hallgatóinknak is segítsen elhelyezni a Németh László életműben Égető Eszter című regényét, és menjünk oda-vissza, hogy miért ezt a regényt választotta, mi a kötődése az intézményhez, az íróján kívül, és hát ahogy manapság szokták mondani a fiatalok, spoiler nélkül, azért a fő gondolatait, vagy a fő ívét, vagy a fő szállat gondolatot el tudja mondani a történetről, hogy aki ezt kézbe veszi, vagy inkább meghallgatja, amit a diákok felvettek, akkor milyen történettel találkozhat?
2: Alapvetően Égető Eszter történetével fog találkozni. Tényleg nem akarok spoilerezni. A regény az egy az egyben Hódmezővásárhely. És az, a választás pontosan ezért esett erre a regényre. Németh László életében egy nagyon nehéz időszakot töltött itt. Őt meghívták ide tanárnak, és ő itt egy védelmet talált, amire egész életében szeretettel és megnyugvással tekintett vissza. Ezt a regényt ennek az időszaknak köszönheti, és a benne szereplő emberek, azok az emberek és azok a helyszínek, amiket ő itt megélt, és már akkor, akik szerepeltek ebben a regényben, felismerhető volt, hogy kikötődik a gimnáziumhoz, bár megváltoztatták nyilván a neveket, kikötődik ahhoz a helyhez, ahol ő lakott, ahol ezeket a nyugalmas éveket eltölthette abban a nehéz időszakban, és ami ebben a regényben is megmutatkozik, ez egy új kifejezés volt Németh László kapcsán, illetve Vásárhely kapcsán, és a csomorkányizmus. Ahhoz el kell olvasni, hogy ez az ember ezt a kifejezést megértse, de fontos megérteni is szerintem. Ezért is mondtam azt, hogy nem biztos, hogy gyermekolvastmány ez, de nyilván a végzősök azért már közel állnak ahhoz, hogy ezt megértsék. Itt Vásárhelyen azért mi egy komoly, nem is tudom, vásárhelyi tudattal létezünk. Ez abban is megmutatkozik, hogy aki a torony alatt született, az vásárhelyi. És ez a csomorkányizmus, meg ez az Égető Eszter regény, ez annyira szépen bemutatja ezt a közeget, amiben mi ezt megéljük, ezt a vásárhelyiségünket. Ő ezt átlátta és szerette, és például a lánya is ugye csak néhány évet töltöttek itt, hogy azért nekik kicsik voltak, még nem volt olyan erős tudatuk abba, hogy milyen közegben is vannak, de ennek ellenére egy 3 évvel ezelőttig folyamatosan a Németh László díjat jöttek és átadták itt is, meg a Németh László gimnáziumban is, úgyhogy a család 1000 szállal kötődik ide, és ebben a regényben nagyon szépen lehet látni, hogy miért és hogyan élték meg az itt töltött éveket, és azok a rajzok is, ahogy a helyeket leírják, ahogy a környezetet bemutatják, ahogy egyáltalán az, hogy épp a napszaknak melyik részébe vagyunk, ez mind el kell olvasni az, hogy megértsük, meg átéljük ezt, amiről ez a regény szól. Az Égető Eszter még talán annyit, hogy azok közül a regények közül például a Cseresnyéshez is nagyon kötődik Németh László. Az Égető Eszter a mondani valójával a leginkább a Betlehemhez kötődő, de viszont a Cseresnyés drámát is választhattuk volna, mert például arról itt a kollégium akkori diák otthon kapta a nevét, vagy választották azt elnevezésül. De ugye Németh László nevét vette fel a Városi Könyvtár, vagy a Németh László gimnázium. Úgyhogy igen, választhattunk volna mást is, de az Égető Eszter a szereplői által a leginkább ránk formált írás a Németh Lászlónak.
8: Mondjak egy titkot, de esküdj meg, hogy nem mondod el. Eszti nem esküdött, de Micike azért csak elmondta. Kalocsán azért kanyarogtam Szűz Máriához, hogy az egyikünk vakbélgyulladást kapjon. Vakbélgyulladást? Kacogott fel Esztike. Te kis bolondos, tette hozzá, mert még egyszer el kellett nevetnie magát a Micike imádságán.
2: Illetve az, hogy a tanári mi volt, tehát itt élte meg, és ennek köszönheti, hogy ő itt volt, és hogy itt nyugalomba volt, és hogy ilyen szeretettel kötődik Vásárhelyhez.
5: De akkor jól értem, amit mond, én nem olvastam az Égető Eszter, itt akkor töredelmesen bevallom. Szóval, hogy jól értem abból, amit mond, hogy akkor Németh László merített akár az intézményből is szereplőket, akiket lehet azonosítani, még ha a neve meg is van változtatva?
2: Igen, épp ez a lényeg. Azért mondom, hogy ezt így elmondani annyira nem érdemes, ezt tényleg forgatni kell, meg így a vásárhelyek azért látják át ennyire, mert igen, itt a Betlemből is szereplők, aki otthont adott neki, ott is szereplők, vagy a lánygimnáziumban, ahol tanított, és ez így összeszövődik az egész, hogy ez egy az egybe Vásárhely. A szereplők, a helyszínek, a leírások, a környezetrajz minden által. Úgyhogy ezt nekünk írt a Németh László, ezt a regényt. Ez Vásárhely.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Bethlen Gábor Református Gimnázium igazgató helyettesével, Kádárné Zsoldos Edittel, illetve Miskó Péter István végzős diákkal. Maradjanak az Európa Rádióval.

0: Mivel hazánk nem rendelkezik jelentős természeti erőforrásokkal, a fejlődést a tudásra és a kreativitásra kell alapozni az eddigi összeszerelő ipari modell helyett. Bódis László, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója elmondta, hogy a program indulása óta már több mint 20 ezer egyetemi hallgató vett részt a vállalkozói és innovációs képzésben. A legígéretesebb csapatokat egy most induló növekedési alap 10-20 millió forinttal, míg a korai fázisú cégeket egy új startup voucher program utalványokkal is támogatja. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás és a töltőhálózat további bővítése érdekében. A MOL Partner programjába jelentkező vállalatok akár nettó 3,5 millió forintos marketing hozzájárulást is kaphatnak ahhoz, hogy új nagy teljesítményű elektromos autótöltőket építsenek. A lehetőség minden olyan hazai cég számára nyitott, amely megfelelő saját helyszínnel rendelkezik. A beruházás harmada a támogatással már az induláskor megtérülhet, és a társasági adóalap is csökkenthető. A telepített 10 évig üzemelő berendezések a vállalkozások tulajdonában maradnak, de a MOL hálózatának részei lesznek. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetést a Tiszta Vízért és az Egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Debreceni Városháza előtt. A környezetvédelmi demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az akkumulátoripari beruházásokkal összefüggő kockázatokra. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, a gyárak nem csak elhasználhatják, de szennyezhetik is az ivóvizet, a felelősöket pedig számon kell kérni. A tüntetést a Szemkorp debreceni üzeménél történt súlyos környezetszennyezés után szervezték meg, ahol a monitoring kutakban a megengedett alumínium koncentráció több mint 13 ezer szeresét érték el, valamint nehéz fémeket is kimutattak a talajvízben. A kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggesztette a gyár tevékenységét, Pap László polgármester pedig felszólította a vállalatot a város elhagyására. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a debreceni polgármester azonnali távozását követelte, mivel álláspontja szerint Pap László személyes és politikai felelősséget visel a történtekért. A Kórógyi Magyar Iskola új tornacsarnoka azt bizonyítja, hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, jelentette ki Tar Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kelet-szlavóniai településen vett részt az átadó ünnepségen, amely beruházás a horvát kormány 2,5 millió eurós támogatásával valósult meg. Andrej Plenković horvát miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy kormánya az elmúlt 10 évben erős politikai partnerséget épített ki a nemzeti kisebbségekkel. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke hangsúlyozta, hogy a horvátországi magyarok egyszerre szolgálják nemzetüket és hű állampolgárai Horvátországnak, az anyanyelvi oktatás fejlesztése pedig a közösség megmaradásának az alappillére. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot, az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig érte el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg.
1: Az időjárásról.
0: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban az igazgató helyettessel Kádárné Zsoldos Edittel, valamint Miskó Péter István végzős diákkal. Velük arról a hangos könyvről beszélgetünk, amelyet 80 most érettségiző diák olvasott föl közösen. Németh László Égető Eszter című regényéről van szó, az apropó pedig az, hogy 125 éve született a szerző. Az interjú második felében pedig megismerhetnek egy tizedikes diákot, aki önképzőkört szervez a Bethlenben, de előtte még a hangos könyvről.
2: Most már eltelt néhány hét, mióta publikálták a hangos könyvet. Ez elérhető az intézmény oldalán, Facebook oldalán, 6 részbe vágva, ahogy ön már elmondta. Könnyen kezelhető formában. Kaptak valami visszajelzést erről? És ha igen, akkor... Mit? Ez mind a kettőknek akár fölteszem a kérdést, egyrészt az intézmény részről igazgatóhelyettes asszony jobban átlátja. Tehát jött ilyen visszajelzés önökhöz, hogy valaki hallgatja, jó ötlet volt, milyen visszajelzések vannak?
3: Nagyon pozitív a visszajelzés. Többen le is töltötték, dicsérték a diákokat. Például idősebb presbiterektől hallottam, hogy annyira szeretik hallgatni, mert igazából a hangoskönyv monotonitása azáltal válik semmissé, mert hogy van, aki gyerkőc 5 percet olvas, de a következő meg egy teljesen más ritmusban, más hangszínnel, más hangsúlya, és így olyan változatos, hogy nem válik monotonná a könyvnek az olvasása, hogyha mondjuk olyan leíróbb rész is van, hanem kifejezetten tetszik nekik. Az is tetszik, hogy részletekbe tölthető le. Meg hát maga a kezdeményezés is annyira hálás érte mindenki, mert aki ismeri Németh László vásárhelyhez kötődő munkásságát, annak mindenkinek fontos ez a könyv, ez a kötet. Úgyhogy nekünk pozitív visszajelzések jöttek. Az öregdiák kapcsolódás nagyon élénk itt a Bethlenben. Onnan is jeleztek vissza többen, hogy ők köszönik, hogy ezt a diákjaink megvalósították, és hogy a végzősök egy ilyen búcsajándékot adtak a gimnáziumnak, hogy ez egy remek kezdeményezés és ötlet volt egy jó időpontban. Úgyhogy igen, jók a visszajelzések.
2: És akár féltékenyek is voltak, hogy ők nem hagyták itt a hangjukat egy hangos könyvben.
3: Ez egész biztos, hogy így van, igen. Sőt, itt az ötlet által azért olyat is hallottam, hogy jó, hát nekik ez hogy nem jutott eszükbe valami más kapcsán. És hát ugye ezt azért egyszer lehet megcsinálni, hogy ezt mi megvalósítottuk, aminek nagyon örülünk, hogy ebbe partnerek voltak a 12-esek.
4: Csomorkányi küldöncökről és eredeti emberekről volt szó. Akkor fájt is, hogy a nagyapját is előhozta, az ő bogarával kedveskedik a vendégének. Az én nagyapám meg főurakat akart Csomorkányra telepíteni. Ő nem emlékezett erre a részre, tehát nem olvasta föl neki. Most itt volt, megtalálta. Meg volt hökkenve, hogy ennyi az egész. Ennyi miatt lesz egy emberből anekdota.
2: Erre még mindjárt visszatérünk, hogy ezt egyszer lehet-e megcsinálni, de még akkor kérdezem Miskó Péter Istvánt, hogy neked jött valami visszajelzés hangos könyvre?
5: Nekem olyan visszajelzések jöttek, hogy nagyon jó ötletnek tartották ezt az egész projektet, és hogy ez egy szintén egy nagyon jó dolog, hogy megvalósult, és igazából ugyanaz, amit igazgatóhelyettes asszony is elmondott, hogy a hangos könyvnek az a monotonitás jellege megszűnik azzal, hogy bizonyos időközönként változik az, hogy ki olvas.
2: És te visszahallgattad egyébként magad? Kikerested a sok órában, hogy hol van a te hangod, és hogy az milyen lett?
5: Hát még nem volt hozzá időm, vagy türelmem, vagy nem tudom, hogy micsodám. Meg hát az elég nehéz lenne, mivel én valahol a közepén vagyok, és azt se tudom nagyon, hogy hol. De belehallgattam részleteket, és néhány barátomat már megtaláltam.
2: Vissza arra a mondatára Kádárné Zsoldos Editnek, hogy ezt egyszer lehet megcsinálni, hogy nem lesz ebből hagyomány, hogy minden végzős osztály olvas valamit együtt. Úgy gondolod, hogy ezt egyszer? Tehát valami mást kell majd kitalálni?
3: Én azt gondolom, hogy ez az apropó ezzel a dátummal, hogy 125, meg Németh László, meg végzősök, meg Égető Eszter, én szerintem ez annyira együtt álltak a csillagok, hogy ennek így kellett megvalósulnia. Nem tudom, hogy kapunk-e még ilyen apropóra lehetőséget. Nem mondom, hogy nem lesz, de szerintem ilyen volumenű és ilyen jól sikerült munkára így most én ezt látom, hogy egyszer volt lehetőségünk. Hát lehet, hogy lesz még ilyen szerencsénk, hogy pont a ballagás előtt valami olyan évszám, meg olyan hozzánk kötődő személy, de én ezt egy nagy dolognak tartom. Jókor, jó helyen, jó dolog történt. Én így látom, úgyhogy nem látom azt, hogy nem csinálunk bele hagyomány, nem gondolom, mert akkor lehet, hogy ez is úgy a lényegét vesztené. mert a diákok most ezt így itt megcsinálták, szerintem pont azért kapcsolódtak hozzá, mert ilyen még nem volt, és látták, hogy ennek van értelme, meg ők is nyomot hagytak.
4: Mostanában divatba jött a falukutatás, ebben azt írta meg, milyen falukutató volt ő 35 évvel ezelőtt, amikor mint néprajzi gyűjtő az egyik irodalmi társaság megbízásáról járt a Szatmár megyét.
2: 40 óra volt a nyers felvétel, és 25-6 óra a végleges teljes felolvasott regény. Tehát ebből jól látszik, hogy azért nagyon sokat ki kellett vágni. Ennek nyilván voltak olyan részei, hogy az ember helyet cserélt a másikkal, leült, tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyit elrontottak a hallgatóknak, magyarázom, de hogy ez egy nagyon nagy munka, mondom ezt úgy, hogy én napi szinten vágok hanganyagokat, interjúkat, szóval minden tiszteletem és elismerésem annak, aki ezt csinálta. Önökhöz jött ebből a munkából valami visszajelzés, hogy ez hogyan zajlott a vágók részéről, ők ezt mennyi idő alatt csinálták, meg panaszkodtak-e, hogy ez nehéz volt, vagy nekik ezt egy kis újból megcsinálták, szóval van-e erről valami történet, és akkor erről Kádárné Zsoldos Edit mesél nekünk.
3: Dudás Róbert, a rendszergazdánk segítette be a felvételbe is, illetve a hanganyagvágását is ő intézte. Ő korábban dolgozott rádióban, úgyhogy gyakorlatilag a feladat nem volt tőle idegen, azért ilyen feladata nincs itt a gimnáziumban, vagy ilyen dolga alapvetően nincs, úgyhogy ő a tavaszi szünetben is dolgozott ezzel a hanganyaggal, és már amikor a felvétel zajlott, akkor elkezdte vágni. Mert ugye amennyi volt maga a hanganyagnak, ezt többször végig kellett hallgatnia, hogy lássa, hogy belehibáztak, hol vágják. Volt, aki többször neki fogott egy adott résznek, úgyhogy lehet, hogy 5 perc lenne az olvasott anyaga, de mondjuk lett belőle 20, mert addigra sikerült olyan minőségbe felolvasnia. És akkor azt annyiszor neki vágott, neki fogott vágni. Jelezte, hogy sok, meg nehéz, de ő is lelkesedéssel végezte a munkát, úgyhogy elkészült pontosan időre, ahogy kértük. És ő választotta ki a formátumot is, és döntött úgy, hogy ezt érdemes 6 részletbe megosztani, mert így a fáj mennyiség mindenki számára sokkal könnyebben kezelhető.
2: Így látva az egészet, hogy végigcsináltak, belekezdenének újra, te jelentkeznél olvasni, hogy tudva, hogy mondjuk 3 interjút is kell adnod utána, amit lehet, hogy az elején nem tudtál, meg a koordinálási feladatokat, ha belevágnának újra. De akkor kezdjük Miskó Péter Istvánnal. Belevágnál?
5: Én szerintem belevágnék újra, igen. Tehát nem voltak teljesíthetetlenek az elvárások, úgy, hogy ez több mint 80 fele volt osztva a munka. Úgy gondolom, hogy nem volt teljesíthetetlen így. Legalábbis a rám meg a diákokra eső rész. Szóval igen.
2: És az intézményi részről önnek mennyire volt teljesíthetetlen, belevágna-e újra így, hogy tudja, hogy mennyi munka volt?
3: Természetesen, sőt, hát gondolkodunk a következő projekten, hogy mikor mihez kapcsolódóan. Nálunk folyamatosan megy ez a szerveződés, és például az, hogy Péter ül itt, az is annak köszönhető, hogy ő is annyira benne van itt a közösségi életben, és nyitottak a diákjaink, nyitott a közösség is az ilyen feladatokra. Úgyhogy nálunk közös evezéstől elkezdve rengeteg ilyen programunk van, úgyhogy igen, bele fogunk fogni, hogy mi lesz a következő, még nem tudom, de belevágnánk ebbe is újra, és hát várjuk az új lehetőségeket.
2: Az érettségi előtt állsz, szóbeli érettségi. Beszéltünk itt arról, hogy Németh László tétel. Ha kihúznád Németh Lászlót, akkor mi lenne az első gondolatod? És mondjuk akkor elmesélnéd ott a bizottság előtt, hogy hát persze az égető esztet pár hete itt olvastuk fel együtt.
5: Hát én, hogyha kihúznám Németh Lászlót, annak nagyon örülnék, mert nekem az a kedvenc tételem a húzba, és azt is tudom jelenleg a legjobban. Szóval én nagyon hálás lennék érte. Igen, természetesen fölhoznám a bizottság előtt, hogy részt vettem az égető Eszter munkájában, de a tételről meg a feladatról beszélnék, hiszen azt kell csinálni érettségin.
6: Leragadó pilláim mögött a fiúra próbált emlékezni. A fülében kavargó hangokon túl hegedű szót hallott, és egyszer csak nem hallott semmit sem. Háborús tavasz. Eszter talán sosem örült úgy a tavasznak, mint ebben az évben.
2: És akkor a beszélgetés legvégére még egy érdekesség, itt ül még a körünkben Dombovári Nándor, 10-es betlenes diák, aki mielőtt elmondja, hogy milyen kezdeményezéssel vannak Németh Lászlóhoz kapcsolódóan, én hagyj kössem át a két témát azzal, hogy te mennyire sajnálod azt, hogy ebben a hangos könyvben nem vehettél részt, mert hogy nem vagy érettségiző diák ebben a pillanatban. Tehát te is szívesen olvastál volna az égető Eszterből néhány oldalt?
7: Én szívesen olvastam volna, persze. Csak ugye ez a kezdeményezés, ez engem nem érintett.
2: Viszont van egy kezdeményezés, ami érint téged. Szóval mire készültök a diáktársaiddal?
7: Én szeretnék alapítani egy önképzőkört. Úgy gondoltam, hogy ezt az önképzőkört, ezt Németh Lászlóról kéne elnevezni, hiszen iskolánkhoz kötődik, és ez a fajta nevelési módszer, amit ő kidolgozott, akár itt a Betlenben is, annak emléket kell állítani. Volt már itt korábban önképzőkör az iskolában, Aula néven volt a Petőfi önképzőkör, és ennek a sorába szeretnénk beállni ezzel az új Németh László önképzőkörrel.
2: Mit csinál egy önképzőkör?
7: A mi esetünkben két fő tevékenységet csinálnánk. Egyrészt tartanánk előadásokat saját magunknak, illetve azoknak, akik érdeklődnek, illetve a tagok vállalnák, hogy nagyobb figyelmet fordítanak saját maguk művelésére. Tehát egy közművelődés és egy önművelődés zajlana az önképzőkörnek az égisze alatt.
2: És milyen előadásokra gondoljunk, amit megszerveznétek? Ki beszélne, miről beszélne?
7: Igazából mindenki tarthatna előadást, aki szeretne, és látjuk rajta, hogy valóban komolyan venné a tevékenységet. Én elsősorban kulturális témákra gondoltam, már vannak érdeklődők is, akik elmondták, hogy szeretnének előadásokat tartani, irodalmi témában, történelmi témában. Egyébként támogatnánk azt is, hogy jöjjenek reáltudományok is, és tartsanak ők is előadásokat. Szóval mindenféle témában lehet tartani, kultúra, filozófia, történelem, természettudományok, ilyenek.
2: És szerinted miért fontos az önképzés a ti életkorotokban, életszakaszotokban? Olyan sokszor, most élesen fog fogalmazni, de lesajnálóan beszélnek a ti generációtokról a nálatok idősebbek, hogy mondjuk az internet és a TikTok kivételével nem sok minden érdekli ezt a generációt, és tessék, önképzőkört szerveznek a Betlemben, azért ez nagyon más, mint a TikTok pörgetés, szóval belülről neked ez miért fontos?
7: Nekem azért fontos, mert azt látom, nem biztos, hogy így van, de hogy az utóbbi időkben a diploma az elkezdett elértéktelenedni, és nagyon sokszor van az, hogy az ember lediplomázik, viszont ugye a definíciója az értelmiségnek az, hogy diplomás ember. Viszont én azt látom, hogy sokszor a diplomások nem feltétlenül rendelkeznek értelmiségi attribútumokkal. Mi ezen szeretnénk változtatni. Tehát itt ugye a gimnáziumban a többség az egyetemre fog menni, le fog diplomázni. De ettől még nem feltétlenül lesz értelmiségi. Nem feltétlenül fog értelmiségi szemléletet felvenni. Nem feltétlenül fog értelmiségi érdeklődést kialakítani. Nekem az a célom ezzel az önképzőkörrel, hogy itt Vásárhelyen alakuljon egy ilyen kis közeg, ami aztán felnőttként értelmiségivé tud válni, mert még nem vagyunk azok, hogy valóban értelmiségiek legyünk, ne csak diplomások.
2: Szerinted milyen egy értelmiségi érdeklődése, nyitottsága a világra napjainkban?
7: Szerintem egy értelmiséginél nagyon fontos a tájékozódás, az, hogy az aktuális eseményeket kövesse. Nagyon fontos egy antik műveltségnek a megléte. Ez például mai korunkból már úgy látom, hogy kezd kiesni. Tehát, hogy régen például egy értelmiség az két dolgot ismert nagyon jól, a Bibliát és az antik irodalmat. Én úgy érzékelem, hogy manapság se a Bibliát nem ismerjük, se az antik irodalmat nem ismerjük. Ezen szerintem változtatni kell. Fontos az, hogy mindenféle tudományt ismerjünk bizonyos mértékig. Gondolok itt a természettudományokra is, illetve arra is gondolok, hogy egyfajta szervező tevékenységet kifejtsünk. Publikáljunk, alkossunk önképzőkört például, illetve hogyha az ember magát értelmiségének tartja, vagy értelmesen gondolkodó embernek, akkor ezt a mindennapi életben is kivitelezze. Tehát mindennapi cselekedeteit is határozza meg az, hogy ő magát értelmesen gondolkodó embernek tartja.
2: De milyen pályára készülsz?
7: Én ügyvéd, jogász, ügyész. Pontosabban ügyész, inkább az ügyész vonal érdekel.
2: Biztos vagyok benne, hogy fogunk még rólad hallani majd pár év múlva. És egy utolsó kérdés, miért Németh Lászlóról nevezitek el az önképzőkört?
7: Nekem két gondolatom volt, az egyik az, hogy a korábbi önképzőkörökre ennek legyen valami folytatása, akár az Aula nevet újból felvenni, akár a Petőfi önképzőkört felvenni, de szerettünk volna egy újat alapítani, illetve Németh Lászlóról szerintem keveset hallunk. Mert ő amellett, hogy író volt, és ugye nagy szabású műveket írt, mint például az Égető Eszter, amellett ő kidolgozott egy pedagógiai módszert is egymaga, és ezt a Betlenben is megpróbálta megalkotni. Tehát ő felosztotta a tudományokat, stb. Igazából egy alaptantervet hozott létre egy személyben. Ezt szerintem nem szabad elfelejteni.
2: Én le vagyok forrázva, hogy tizedikesként pedagógiai módszerekről beszélgetek veled, mármint te mondod, mert nekem semmilyen tudásom nincs Németh László pedagógiai módszeréről, nem jártam az önképzőkörötökbe. Szóval ez miért érdekel téged az ő pedagógiai módszere?
7: Én sem nagyon ismerem az ő módszerét. Még, igen. Viszont azt tudom, hogy ő felosztotta a tudományokat, és többfajta módon, és én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ugye az értelmiségi fokozatot elérjük, ahhoz az ő módszerét érdemes lenne követni. Ahogyan ő kategorizálta az ismereteket, és igyekezett nem kihagyni semmit, az szerintem fontos lenne, ahogy széles látókörünk legyen.
2: Soroltad az értelmiségi lét alapelemeit és tájékozódási pontjait, akkor említetted a Bibliában való jártasságot. Az önképzőkörnek ez most célja lesz? Tehát mondjuk akár teológiai jellegű előadások is előkerülhetnek, vagy bibliai ismereti jellegű előadások?
7: Én támogatnám természetesen, hogy legyenek ilyenfajta gondolatok is. Én egyelőre két emberről tudok rajtam kívül, akik szeretnének előadni. Róluk nem tudom, hogy terveznek-e teológiai témában megszólalni. Ezek azért bonyolultabb témák, tehát lehet, hogy például történelmi témákkal lenne érdemesebb kezdenünk, és mondjuk a teológiát azt nem annyira kapargatni, de persze nyitottak vagyunk rá.
2: Az is lehet, hogy valaki nem önképző jelleggel, de szívesen eljön közétek valamilyen témában beszélni.
7: Simon Ferenc tanár úr vállalta, hogy a szellemi védnöke lesz ennek a tevékenységnek, és Grezsa tanár úr, iskolánknak a gondnoka, az iskolaügyi gondnoka, ő pszichiáter, és ő már mondta nekünk, hogy ő szívesen jönne hozzánk, és tartana ilyen lelki beszélgetéseket havi alkalommal, és szeretnénk ezt az önképzőkörbe belevenni.
2: Jó érzés neked, hogy így a felnőttek részéről is van támogatás, fogékonyság, nyitottság az önképzőkör mellett?
7: Abszolút. Tehát igazából onnan tudom, hogy van létjogosultsága annak, amit mi szeretnénk.
2: Káderné Zsoldos Edit igazgatóhelyettest kérdezem, hogy arról beszélgettünk már itt percekkel ezelőtt, hogy milyenek a diákjaik, hogy milyen saját ötletekkel állnak elő, lelkesek. Hát most ennek is láttuk Dombóvári Nándoron keresztül a példáját az önképzőkörrel. Hogy áll az intézmény mondjuk kifejezetten ez az önképzőkörhöz?
3: Én nagyon nyitottan állok hozzá, és üdvözöljük. Az, hogy így a diákjaink nem csak a minimumra törekszenek, hanem tényleg itt bontogatják a szárnyaikat, illetve ilyen lehetőségekre is nyitottak, sőt, ők kezdeményezik, szerintem ez több, mint örömteli. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ilyen betanes diákjaink vannak. Mind a két diák, aki itt most szerepelt, a közösségünknek nagyon aktív tagja. Ilyen, olyan, amolyan, mindenféle értelemben, a zenétől elkezdve, a versenyeken át, a szereplésekig, az ilyen kezdeményezésekig, de a diák önkormányzattól elkezdve a bármire nyitottak és érdeklődőek, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen kezdeményezések is itt megvalósulhatnak, és létrejönnek általuk. Támogatjuk.

0: Tól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a Kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 ezer forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csaknem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész rendező. A kiváló és érdemes művész csütörtökön családja körében békében távozott. Tudatta felesége a nyilvánossággal. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után számos neves fővárosi és vidéki társulat tagja volt. Karakteres, mélytónusú hangjának és fegyelmezett játékának köszönhetően több mint 150 színpadi szerepet formált meg, a legnagyobb drámáktól a komédiákig, emellett több mint 120 filmben és tévéjátékban is szerepelt. Gyakran foglalkoztatott szinkronszínész volt, a hazai nézők leginkább Jean Reno és Walter Matthau magyar hangjaként ismerhették, de rendezőként, verses kötetek szerzőjeként, valamint a Magyar Rádió kabaréiban is felejthetetlent alkotott.
1: Az időjárásról.
0: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári bőrhidratálás fontosságáról és módjairól beszélgettünk.
2: A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kedvenc kerti növényünk a rúzsa gondozásáról és ápolásáról kérdeztem.
3: Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Gülbaba volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a norvég konyha jellegzetességeiről beszélgettünk.
4: Hát ugye igyekeznek azokra az alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kistermelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőségekhez és az adott éghajlathoz mérten a legjobb minőséget kínálni ezekből.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép jó napot kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: A nyári bőrápolásnak nagyon fontos része a hidratálás, és nem csak a bőrápolásnak, hanem az egész napi létünknek, hiszen a kánikulában kívül belül szükségünk van arra, hogy hidratáljunk, rengeteget iszunk, mert hogy rengeteget párologtatunk, és a bőrünkön is látszik, hogy nehezen viseli ezt a meleget. Szóval, hogy oldjuk meg ezt a náli kánikulában azt a külső-belső hidratálást?
2: Igen, erre mind a kettőre szükség van, belülről is, meg kívülről is. Sőt, ilyenkor a bőrápolás annyira átalakul, meg az ivásunk is, mert biztos, hogy még aki kevesebbet iszik ilyenkor nyáron, az ember is többet hajlandó inni, meg hát igényli is a szervezete. A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek, és különösen este, amikor letisztítjuk a bőrünket, ugye a tisztítás, ugye most, hogy így mondtam, ugye az az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, mert egész nap ugye izzadunk a városokban, a szállópor, minden rátapad a bőrünkre. Nem tud úgy lélegezni, tehát az esti bőr tisztítás után jó, alaposan, ilyen könnyed, vizes, hialuronos szérumokkal érdemes a bőrt táplálni, behidratálni. Nem csak a hialuronsav, ugye többféle hidratáló faktor van a bőrökben, ezek általában ilyen cukorszármazékok, cukorkomplexek, úgyhogy ilyen glükóz-glükozid ilyen formákban megtalálható a krémeknek a listáján, tehát nem kell tőle megijedni, mert ezek általában ilyen hidratáló összetevők a krémekben. És hogy nem is annyira a krémekre van szükség, hanem valóban ilyen könnyed termetek, arcvizek és szérumok formájában, vizes szérumok, mert valahogy a bőr a zsiradékokat, a krémeket ilyenkor nehezebben viseli, mert az íz egyszerűen jobban zárja a bőrt, bár télen ugye kell a táplálás. Nyáron is kellenek a hatóanyagok, de a könnyed állagú, tehát magának a hatóanyag bevitelnek a formája, az legyen egy nagyon könnyed, légies forma. A másik pedig a sok folyadék fogyasztása. Ugye most nagyon sokat hallani, a rádióban is folyamatosan mondják, hogy vizet is osztanak, mindenki figyeljen, nem csak magára, egymásra is, és pótoljuk a folyadékot, és ez nagyon igaz, mert egyszerűen hát rosszul lehet lenni abban, hogyha kevésbé hidratáljuk a testünket belülről. Kérdés szokott lenni gyakran, hogyha nagyon sokat iszik valaki, akkor eléggé tudja-e hidratálni a bőrét. Kell hozzá, de nem lehet csak belső hidratálást folytatni. Tehát olyan szempontból kell az egész szervezetnek a folyadék, hogy a keringés optimális legyen, működjön. Ugye a keringés által szállítódnak el a hatóanyagok a sejtekhez, és ugyanígy a bőrünkhöz is. Tehát, hogy kell a belső folyadékpótlás, de a külső hidratálás nem tudja pótolni. Tehát valahol a kettő együtt adja a legjobb bőrápoló hatást. Érdemes még figyelni így a hidratáló hatóanyagok mellett az antioxidánsokra, ugye A, E, C-vitamin, Q10, ezek mind ápolják, illetve védik a bőrt az UV-sugárzás ellen. Nem nyújtanak fényvédelmet, de a szabad gyököket tudják semlegesíteni, amit maga az erőteljes UV-sugárzás okoz a bőr felszínén.
1: Ugye nagyon sokan használnak ilyenkor ilyen hidratáló tusfürdőt például. Ezeknek a használata javít-e valamit a bőrállapotán?
2: Persze, tehát maga az izzadság, az ugye hoz magával különböző anyagokat a bőr felszínére, amiket le kell mosni. De nagyon sokszor, tehát nyáron többször zuhanyozunk napközben is, hogyha valaki megteheti. Nem csak reggel, vagy csak este, kinek mi a szokása, hanem akár napközben is több zuhanyozás, mert hogy hűti a testet. Tehát mindig átmosni, áttisztítani, hogyha többszöri zuhanyozás van napközben, nem fontos, Nyilván egy estinél az egy kardinális, az egy fontos lépés, de napközben sokszor csak az, hogy átengedjük magunkon a langyos vagy a hűvös vizet, hűtés szempontjából, az tökéletesen megfelelő. Tehát a minden alkalommal való tusfürdős tisztítás, az sértheti vagy megboríthatja a bőrfelszínnek a pH-ját, az egyensúlyát, és akkor ott már bomlik a védelmi vonal. Tehát a túlzott tisztításnak is vannak hátrányai.
1: Hidratáló testápolókat is lehet kapni ilyenkor. Azok általában könnyedebb állagúak, tehát nem ilyen nehéz zsíros, hanem tényleg ilyen vizes és nagyon gyorsan beszívódik, de még ez se nagyon kívánja az ember ilyen melegben egy zuhanyzás után. Tudom, mondtad a testpermeteket, azok betöltik ezt a funkciót teljesen, vagy mégiscsak használjunk egy icipicit ebből a testápolóból, tényleg annyit, amennyit csak minimálisan jól esik.
2: Itt ugye lotionöknek hívjuk ezeket a nagyon folyékony állagú testápolókat, ilyen tej formájúak szinte, és nagyon könnyen beszívja a bőr. Akinek szárazabb a bőre, el fogja viselni ezeket a hígabb állapotú hidratáló testápolókat, akinek pedig nincs rá szüksége, ő nem fogja fölöslegesen kenegetni magát, de maguk a sprék, igen, a hidratáló sprék, azok egészre is fújhatók lehetnek, kicsit illatosítottak, vagy teljesen natúra, arcra, hajra, ugye a hajunkról nem is beszéltünk, ott lett egy fodrász, tudna több mindent mondani, de hogy a hajat különösen, hogyha festett a haj, ugye azt is védeni kell, mert fakul, égeti, kiszívja, szárítja az erős napsugárzás, ugye többek között a kalapot ezért is érdemes viselni, hogy még a hajunkat is védjük vele. Szóval ezekre mind szükség van, és akkor még ott van a fényvédő kérdése, ugye ezt nem is említettük.
1: Igen,
2: mert
1: a következő, hogy igen, még fényvédőt nem is használtunk.
2: Igen, tehát a fényvédőknek a többsége is azért krém állagú, és hát testesebbek. Bár most már azért nagyon igyekeznek a gyártók, a kozmetikai cégek könnyedebb állagú fényvédőket gyártani, de ugye itt is vannak sprék. Van, amelyik egy picit olajos spré, van, amelyik ilyen lotionös, teljes spré, és akkor azzal egy picit könnyebb az állaga is, és könnyebb kezelni is ezeket a fényvédő spréket testszerte. Tartsa meg a jól beváltat, érdemes használni. Nyilván egy könnyed hidratálás mellé egy fényvédőkrém azért elfér az arcon. Most már azért az a köztudatba bekerült, hogy az arcra használjunk fényvédőt. Na de ugye nem elég az arcra, tehát nyáron mindenünk is kilóg a ruhából, igen, tehát így a dekoltázs, a nyak, elől is, hátul is a tarkunk, az egész karunk, készfejünk, vagy ha válpántos, akkor a vállunk, vagy a lábunk, ugye, hogyha rövidebb a szoknya, ruha. Igen, tehát minden kilógó testrészt kenni kell. Éje igen a bőrkárosodásnak az UV-sugárzástól.
1: Mindent, igen, igen, nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a nagyon, igen, erős napfénnyel.
2: Egy bőrgyógyász hölgy mondta nekem, hogy beszélgettünk, hogy még igazából a fület is kenni kellene, tehát, mert hogy ott is előfordulhatnak. Igen. Mindenhol, az új közöket, a fület, tehát mindenhol, ahol érheti napfény, ott érdemes védekezni ellene, és ezért is ajánlom megint csak a kalapot, mert legalább a fejkörnyék, arcot azért azt nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Egyetlen egy dolgot csak a fényvédőkről, bár nem nyaralunk még, majd ezt a következő adásba fogunk, de hogy faktorszámban attól függetlenül, hogy csak a városba közlekedünk, válasszunk itt is minél magasabb faktorszámot, vagy mondjuk egy 50-essel azért el lehet lenni.
2: Egy 30-assal is el lehet lenni. Tehát nem kell ilyen extrém dolgokra gondolni, az már inkább a nyaraláshoz lesz szükséges, hogyha minél erősebb.
1: Köszönöm szépen a kánikulai hidratálásról és a napvédelemről, hogy megosztott velünk ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, kitartást ebben a melegben, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Báber László kertészmérnököt, szép jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a rádió hallgatók.
1: A mai délelőtt témája a nagyon nagy kedvencünk a rózsa lesz. Melyek azok a rózsafajok, amelyek jó szívvel ajánl kertbe?
2: Tényleg nagyon-nagyon sok rózsafajta van. Körülbelül 100 és 200 közé esik a rózsafajták száma. Igazán még mindig nem tudjuk biztosra, mert mondhatjuk úgy is, hogy még a mai napig is fedeznek fel újabb és újabb rózsafajtákat. Nem olyan rég, körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon is felfedeztek egy újabb vadrózsafajtát, aminek ez lett a neve, egy Rosa facarikum. Ez egy dr. Fasár Gézáról elnevezett vadrózsafajta lett, aki botanikában jártasabb, ő ismeri Fasár tanár úrnak a munkásságát, aki egész életében a rózsák kutatásával foglalkozott, és ezért róla lett ez így elnevezve. Csak mint egy kis színest említettem meg ezt most. Hát a legelső szempont az, hogy futórózsa vagy bokorrózsa. Mert nagyon nem mindegy, hogy melyik. Tehát a futó rózsa az ilyen 2-4-5-6 méter magasságba is föl tud futni. Általában ezből lugast szoktak csinálni, pergolára szokták fölfuttatni. A bokor rózsákat meg annét tudjuk megismerni, hogy ezek általában, amik itt parkokban vannak, tehát ezek a parkrózsák, vagy polianta rózsák, amik kertben is vannak, tehát ilyen többvirágú rózsák, tearózsák, tehát ezek hibridek, vannak ilyen százlevelű rózsa társai, és ezeknek vannak különböző fajtái, illatosak, nem illatosak, szimplák, kertvirágúak.
1: Mit kell tudnunk alapvetően a rózsáról? Tehát, hogy milyen talajt szeret, milyen éghajlatot szeret, kell locsolnunk?
2: A rózsa az enyhén kötött, vagy kötöttet talajt szereti, és az enyhén messzes talajt szereti. Gyakorlatilag tőlünk északabbra nem nagyon fordulnak elő ezek a természet rózsafajták. Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Gülbaba volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal. Valójában Magyarországon vannak őshonos rózsafajták, ezek a különböző vadrózsák, amik itt vannak, de hát ezek mellett az emberek elmennek nagyon sokan, mert nem is gondolják, hogy az is rózsa lenne, de népnyelv úgy is ismeri a rózsát, hogy csipkebokor, ami gyakorlatilag a vadrózsának a termése, magyarán a hecsegli, vagy csipkebogyó, és ebből lekvárt is szoktunk készíteni. Tehát az, hogy hogyan válaszunk rózsát, az megint mindenki ízlése szerint tanácsos választás. Vannak, akik sok virágú polianta rózsákat szeretik, tehát azt szeretik, hogy egy szálon akár 3-4-5 virág is képződik. Van, aki azt szereti, hogy egy nagy virág legyen a rózsának. A kertben terjesztett rózsák esetében például metszéssel gyakorlatilag folyamatosan tudjuk a rózsánál a virágzást biztosítani. Olyan szinten, hogy amikor elvirágzott a rózsa, akkor a rózsát a megfelelő helyen le kell vágni. Tehát érdemes ezt megnézni a rózsatöveket, hogy a kertben tartott rózsák esetében úgynevezett összetett levelük van, alulról fölfelé nézve 7 levélkéből állnak a rózsalevele, aztán jön az 5 levélkés szint, és jön a legvégén a virágnál a 3 levélkés szint. Ha a rózsa elvirágzott, akkor az fölülről nézve, tehát a 3 levélkés szint alatti első 5 levélkénél kell elvágni a rózsát, mert onnét tud akkor újra hajtani, és újabb virágot kihoz. Magyarán hosszú szárral kell levágni a rózsát, úgyhogy a 3 levélkés rész alatt még az első 5 levélkés részt is hozzávágjuk. Uh-huh. És onnét képes újra megújulni a rózsa. Igazából a magyarországi nemesítésű rózsákat célszerű választani, tehát a magyar nemesítésű rózsákat, méghozzá egyetlen egy praktikussági szempontból. Itteni klímára vannak kinemesítve, bár a holland rózsák is nagyon szépek, meg a spanyol rózsák is nagyon szépek, de az ottani klímához vannak adaptálva, tehát egy holland rózsa inkább a párásabb, hűvösebb klímát szereti, a spanyol rózsa az inkább a melegebbet, a forróbbat. Bár most az a mostani időjárást elnézve, nem panaszkodhatunk mi sem melegre, de ez nem lehet egy igazán nagy szempont. És hát vannak nagyon híres magyar nemesítők, akik különböző rózsafajtákat nemesítettek. Budapesten van például a Kamponától nem messze egy rózsanemesítő központ, és ott meg is lehet nézni a különböző magyar rózsafajtákat. Tehát ott is több száz féle rózsa van kiültetve a kertbe tavasztól őszig. A rózsákat érdemes locsolni, most, hogy elég meleg van, és helyenként még vízkorlátozásokat is vezetnek be, tehát nem biztos, hogy az első pont az, hogy ezeket a rózsákat minden nap akár meglocsoljuk, de erre is vannak különböző trükkök, amivel lehet kompenzálni a vízhiányt a rózsák esetében. Például úgy, hogy múcsozzuk a talajokat, vagy különböző talajtakaró növényekkel ültetjük be, amit meglátolják a talaj párolgását.
1: Ugye a rózsának azért elég gyakori kártevője a levéltető. Hogyan védekezhetünk ellene, illetve van-e valami házi szer, amivel mi otthon elkészítünk, és a környezetet se károsítjuk, viszont ezeket a hát bosszantó kis rovarokat el tudjuk távolítani a rózsánkról.
2: Az a rossz hírem, hogy nem csak a levéltető károsítja a rózsákat, hanem gyakorlatilag a rózsáknál könnyebb lenne azt megmondani, hogy milyen kártevő nem károsítja, mint azt, hogy mi károsítja. Uh-huh. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok betegség, nagyon sok kártevője van a rózsának. Tehát nem csak levéltető, hanem többek között a bajstetű, szabómély, a különböző lombrágók, különböző levéldarazsak vannak, amik a tipszek, amik magát a rózsát károsítják. Gombabetegségek közül például ilyen a lisztharmat, a peronospóra, ami a rózsát károsítja. Károsítja a botritis, ami ismertebb nevén szürkepenész. Tokaj borvidéken a szürke penész hatására alakul ki az aszú. Nagyon sok esetben káros, de bizonyos esetekben még hasznos is a szürke penész, mert gazdasági jelentősége van. Visszatérve a levéltetőre és a különböző tetű kártételek ellen, hát lehet felvetezni a közismert vegyszerekkel, de én azt megint csak a legutolsó szerként ajánlom, legutolsó megoldásként ajánlom. Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét, tehát különböző garázsgarázsokat építek, ami borzasztó egyszerű dolog, de nagyon bonyolultnak hangzik. Semmi más nem kell csinálni, csak különböző szárvastagságú, üreges szárvastagságú növényeket össze kell kötözni, tehát ez szalmát, nádat, ilyeneket jelent, és ezt le kell tenni a kertnek egy védettebb zugába, ahol fennek zavarva ezek a rovarok, és ezeket elkezdik majd a különböző levéltetőket predálni. Célszerű a levéltetők esetében hangyáknak a feljutását is meglátolni, mert nagy a hangyák, mint ahogy a tetveket támogatják, és a tetveket, mint háziállatokat tartják a hangyák, mert a mészharmatot választanak ki a szívogatások hatására, azt a tetvek nem bírják megemészteni, és ezt viszont a hangyák levordják a ba, és ezzel táplálják a királynőt, aki ennek hatására tud tetézni.
1: Hogyan szaporítsuk a rózsát? Érdemes-e nekünk otthon neki fogni rózsát szaporítani, vagy jobban járunk, ha elmegyünk a kertészetbe, és veszünk egy újabb tövet?
2: Ha elmegyünk egy kertészetbe, és veszünk egy újabb tövet, akkor nagyon nagy biztonsággal lehet mondani azt, hogy meg fog eredni az a rózsa, hogyha megfelelő módon, megfelelő időben ültetni. Tehát ahogy az a rá van írva a csomagolására, hogy valaki mégis szeretne rózsát házilag szaporítani, mert valahol volt, kapott valami szép rózsát, látott, úgynevezett dugvánnyal lehet szaporítani a rózsát. Ha mégis úgy adódik, hogy véletlenül letört valahol, vagy talál egy letört rózsa ágat, és ezt hazaviszi, akkor három rügyes dugványt vágjon belőle, tehát úgynevezett három szemes dugványt készítsen belőle. Úgy kellene eldugni, hogy a rózsatőnek az anatómia helyzetébe, vagyis azt jelenti, hogy ami a szárnak az a vége, amelyik a föld fele mézett, azt a felét kell ledugni a földbe, méghozzá úgy, hogy két rügyet kell a földbe bedugni, és a harmadik rügyet a föld fölött. Az első és a harmadik rügy alatt, illetve fölött körülbelül fél centire kell visszavágni a rózsát. Régen úgynevezett csirkézéssel csinálták, amikor azt csinálták, hogy földdel fölpacolták a teljes rózsa tövet, hogy ne száradjon ki, de most már gyakorlatilag ettől sokkal-sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehet csinálni, hogy fogja az ember, vagy egy átlátszó petpalackot ráhúz a rózsatűre, vagy egy dunsztos üveget, például nekem a nagyanyám az rendszeresen dunsztos üveg alatt szaporította a rózsatöveket, és abban az időben még nem volt gyökeresztető por, ő idejében meghasította a vesszőt, és az aljába, a hasítékba betett egy szem árpát, ugyanis amikor az árpa elkezdett csírázni, akkor auxint képzett a csírázás következtében, és az auxin nevű hormon az segítette a gyökeresedését a rózsának. Tehát egy ilyen régi-régi trükk volt a növények szaporításánál, például az árpa. De erre célra szolgálnak most már ezek a gyökeresítő hormon, gyökeresítő porok is, amikkel lehet ezt elősegíteni. A rózsa az kb. 6 hét alatt képes meggyökeresedni, de az a helyzet, hogy amikor egy, tehát mondjuk egy dunsztos üveget ráhúzunk, akkor nap alatt esetenként elkezd a rózsa kihajtani, ha kellő nedvesség van a talajba. De nem szabad megörülni, hogy hurán már begyökeresedett a rózsa, mert levelet hozott. Az azért van, mert a rózsaszárban lévő tartalék tápanyagból a rózsa elkezd nőni. Akkor lehet tudni azt, hogy a rózsa valószínűleg megerett, amikor már legalább egy ilyen 5 centis hajtást is kihozott, nem csak egy pár levelet. Akkor sem szabad még ezt a rózsáról levenni a búrát, mert ez a rózsa gyakorlatilag 100%-os páratartalomban X hőmérsékleten van. Arra viszont ügyelni kell, hogy amikor tűző nap éri ezt a rózsát, akkor valamilyen árnyékolást kell rátenni, mert egy ilyen búra alatt akár 60-70 fok is lehet, amikor meg fog égni a rózsán. Esetenként lehetne rátenni egy ilyen zöld hálót, egy rasel hálónak hívott valamit, vagy üvegházak esetében szoktak meszelést használni, tehát egy ilyen nagyon híg mészsel az üveget le lehet most, le lehet kenni, hogy egy ilyen derengő fény legyen. Lehet azt is csinálni, hogyha akarjuk, akkor azt a rózsát a házilag nagy dézsákba tesszük, és ugyanígy borítjuk búrával, és őszig érdemes rajta hagyni ezt a búrát, amikor bejött a rossz idő, tehát október-novemberben már a rózsák úgy eldobják a levelüket, minden, akkor le lehet venni róluk ezt a búrát, és akkor ki lehet ültetni esetleg a végleges helyükre.
1: Mindent elmondtunk a rózsák ápolásáról, szaporításáról, kártevőiről, úgyhogy a következő alkalommal egy újabb virágzó kerti növényről fogunk majd beszélni, mégpedig a leanderről. Én jó munkát kívánok, jó pihenést, és akkor jövő héten újból találkozunk, volt velem.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, állandó beszélgető társam, Zaniszló Belci séfünk. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Folytatjuk az északi országokban megkezdett utazásunkat, és most a norvég konyhával fogunk megismerkedni. Én azt gondolom, hogy annó beszéltünk a holland-belga konyháról, ott is nagyon sok átfedés volt, itt is nyilván az előző héten említett svéd konyhával lesz átfedés, de mégis mi jellemzi a norvég konyhát?
2: Alapvetően nem csak a norvég konyhát, hanem úgy Norvégiát is, ugye hát egy rendkívül gazdag ország. Hát az emberek azért nagyon nagy része jól él és jó módban él, ezáltal a kiváló minőségű alapanyagokat meg tudják fizetni, van is rá kereslet, és ragaszkodnak is hozzá. Tehát a norvég konyha az jellemzően a kiváló minőségű alapanyagra és a jó minőségű ételekre épül, és ezt a hagyományos, skandináv, sózós, füstölős, tartósítós eljárásokat ötvözik a modern konyhával, és ebből tevődik össze a gasztronómiájuk. Én azt gondolom, hogy hagyományosan Norvégiában rossz étterem, vagy rossz étel nem nagyon készül vendéglátás terén, mert még egyszer mondom, van rá keresletük, meg is engedhetik maguknak, hogy jó tegyenek jó helyen. Úgyhogy a norvég konyha az erre alapul. És tudomásom szerint nem véletlen, hogy a gasztronómia világversenyeken, mint például a Bocuse d'Or, ami a legrangosabb megmérettetése, a szakácsoknak mindig előkelő helyen végeznek a norvég versenyzők. Nem véletlenül, hiszen precízek, jó alapanyagokkal dolgoznak, és ebből adódóan a konyhájuk is ilyen.
1: Akkor ezek szerint a hétköznapi emberek konyhája is ott kezdődik, hogy egy minőségi alapanyagot vásárolnak a boltba. Mi az, amit szívesen fogyasztanak húsok közül, zöldségek, gyümölcsök és a fűszerezés terén?
2: Mivel tengerparti ország ő is, a tengeri halak, illetve hát nagyon sok tengergyümölcseit fogyasztanak, ebből is a kiváló minőséget. Hozzánk is például, amit mi itt használunk az étteremben, egy tőkehalfilé, az például norvég cég által importált, nagyon-nagyon jó minőség. Úgyhogy a tengeri halak, illetve hát a lazac, ami nagyon-nagyon híres, a norvég lazac ugye, ami világhírű, a pisztrángjuk, ami egy édesvízi, de mégis náluk rendkívül jó minőségben felelhető, illetve hát a lapos hal, a tőke hal, ami nagyon nagy számban fogyasztanak, illetve hát a vadak, illetve a jó minőségű tejtermékek, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Ugye a rénszarvas és a jávorszarvas, ami náluk nagyon nagy számban található meg, és ebből különféle ragukat, pörkölteket és akár sztégeket is fogyasztanak és készítenek, ezt is a legjobb minőségben, ahogy csak tudják.
1: Zöldség, gyümölcs felhasználás, ugye azért Norvégia nem kifejezetten egy olyan ország, aminek az időjárása lehetővé teszi, hogy nagy területen esetleg zöldséget, gyümölcsöt termeszten. Mi az, amit ennek ellenére szívesen használnak? Milyen fűszerezés részesítenek előnyben?
2: Hát ugye igyekeznek azokra az alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kistermelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőségekhez és az adott éghajlathoz mérten a legjobb minőséget kínálni ezekből. Én azt gondolom, hogy fűszerezésben és ízesítésben is a letisztult, egyszerű, de mégis nagyszerű és magas minőségű gasztronómiára törekszenek, akár éttermi szinten, akár otthoni szinten is, mert van rá igény, és nem fogja összecsapni idézőjelbe egy rossz ételt, mert hál' Istennek megtehetik. Nyilván a lehetőségeik azok olyan szinten korlátozottabbak zöldséggyümölcs terén, hogy az éghajtuk az nem annyira megfelelő, de igyekeznek az importból is és a helyi termelőktől is a legjobb minőséget megszerezni mindenhez.
1: Szerintem térjünk rá az ételekre. Melyek azok a jellegzetes norvég ételek, amelyek biztos, hogy nem hiányozhatnak egyetlen egy asztalról sem?
2: Tulajdonképpen, amit említettem is már, a norvég lazac, ami ugye méltán világhírű. Ennek nagyon sokféle fajtája, mármint hogy elkészítési módja ismeretes. A norvég gasztronómia az tényleg a csúcsok között van, és minden teremben, ahol felszolgálnak ilyen halakat, biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legfrissebb, legjobb minőségű lazacot fogjuk fogyasztani, mert egyszerűen nincs szükségük arra, hogy rossz importot vagy bármi mást választanak, illetve hát a tőkehal, és amit említettem, a pisztráng, ami nagyon-nagyon népszerű náluk. Jellegzetes norvég ételkészítési folyamat, úgy metódus nagyjából nem nagyon tudnék említeni. A magas, a csúcsminőségű gasztronómia az, ami őket a élvonalba emeli, és az igényük arra, hogy mindenből a legjobbat és a legjobb minőségét. Vannak furcsa ételeik is, amik ugye számunkra lehet, hogy nem feltétlenül annyira étvágygeresztő lehet. Ez a sózás és stb. Tartósító eljárások ugye nálunk is ugye megjelenik. Sokszor nem is kap sokkal több kezelést egy akárgy hús, egy birka, egy bárány vagy egy vad, mint egy sózás, egy szárítás a hideg levegőn, és akkor vagy akár egy fermentálás, egy tartósító eljárás, és akkor ezt a feldolgozott alapanyagot építik be úgy egy ételbe, ami magas minőséget fog nyújtani. Tulajdonképpen a gyökérzöldségek azok, amiket köretként gyakrabban, amiket meg tudnak ugye termelni a burgonya, karalábé és hasonló gyökérzöldségek. Úgyhogy ezek a norvég konyhának az alapjai, de mindenhonnan veszik át a legmodernebb és legújabb technikákat, technológiákat, és erre építik szerintem a konyhájukat.
1: Édességek, ez sosem maradhat ki. Nyilván ők is fogyasztanak desszerteket. Melyek azok, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek Norvégiában?
2: Ott is ezek az erdélyi bogyók, gyümölcsök, amikből készítenek lekvárokat, dzsemeket, illetve az ezekből készült sütemények, ők is ugye, mint hasonlóan svédek, szeretik ezeket a erősen cukros, dús, laktató tortákat, krémes süteményeket, még ezekkel a gyümölcsökkel felturbózva. Egy hagyományos norvég tortájuk például, ami piskótából, habcsókból, vaníliakrémből és mandulának a rétegeiből áll, nagyjából ezekre alapoz, de a cukrászatuk is valószínűleg a hasonló gasztronómiájukhoz magas minőséget vár el és produkál.
1: A gofrit, ők is eszik, mint ott a környező országok?
2: Valószínűleg ott is jelen van, de nem gondolom, vagy nem tudok róla, hogy ott ilyen hagyományos lenne, mint mondjuk Hollandiában, vagy a belgáknál, de valószínűleg azon a területen elterjedt, ezért ők is valószínűleg szívesen fogyasztják, igen.
1: Tejtermékek. Vannak-e olyan esetleg tejtermékek, sajtok, vagy valami, ami úgy különlegesebb?
2: Van egy hagyományos sajtjuk, ez ilyen barna sajt, ez egy norvég sajt, ez egy karamellizált kecske vagy tehéntejből készült sajt. Kicsit édeskés, sós íze van. Nem tudom, milyen lehet, biztos, hogy érdekes íze van. Ez a norvég vagy skandináv konyhához biztos, hogy nagyon illeszkedik. Ezt vékonyra szeletelve fogyasztják kenyéren, vagy pirítóson, goflin akár. Úgyhogy ezt tudnám említeni, mint hagyományos norvég sajt. Azt, hogy a jávor vagy a rénszarvas tejéből készíthető egyáltalán, vagy készítenek-e, arról nem tudok sajnos.
1: Kenyér. Ugye vannak olyan országok, ahol a kenyeret úgy, mint mi itthon nem ismerik, hanem különböző más változatban, lepénykenyér, vagy ilyen tósztkenyér formájában, vagy ilyen kis lapkakenyér formájában. Ők fogyasztanak a kenyeret az ételeikhez, és a kenyerük az milyen?
2: Magas rozs, illetve rost tartalmú kenyereket részesítik előnyben, vannak lepénykenyereik is. Úgy tudom, hogy a svédeknél és a norvégoknál is inkább a sokáig eltarthatósága a cél egy kenyérnél. Otthon például nem gyakran sütnek kenyeret, van olyan kenyerük, ami nagyon-nagyon sokáig eláll, ez egy magas rozsliszt tartalmú, hagyományos kenyér. Én azt gondolom, hogy mivel ott kell, hogy egyenek, tehát a szénhidrát és a laktató ételek fontosak, ezért a kenyér is egy olyan dolog, de ők valószínűleg arra specializáltak, hogy sokáig eltartható legyen egy kenyér, ezért magas rostartalommal és jó eltarthatósággal, de készítenek, igen.
1: Csak egy ilyen technikai kérdés, hogyha ilyen hosszú ideig eltartható kenyeret készítenek, akkor az kovászos, élesztős, vagy semmi ilyesmi nincs benne?
2: Azt gondolom, hogy a kovász, illetve az élesztő is egy gomba, ami ugye ami a sikérnek és a gluténnek segít ugye a kenyérnek a vázát ugye megtartani. Én azt gondolom, hogy ebből minimális az, amit kell használniuk, mert hogy inkább a eltarthatóság szempontjából inkább minél kevesebbet.
1: Van-e olyan norvég étel, amire most azt mondod, hogy szívesen megkóstolnám, vagy esetleg elkészíteném?
2: Hát alazac, ami náluk ugye a legfinomabb, majd nem a világon, illetve hát azok a halak, amiket ők ott saját részre fognak, és mondjuk lehet, hogy nem is exportálják, mert nem éri meg, vagy nem akarják odaadni a világnak. Ott szívesen Norvégiában megkóstolnám ezeket a halakat, úgy, ahogy a norvég séfek készítik, azt nagyon szívesen. Illetve hát a teljes norvég gasztronómiát, azt a minőséget, azt a csúcskategóriát, amit ők képviselnek, azt szívesen ott helyben.
1: Azt hiszem, hogy ennyi fért a norvég konyha kalauzunkban. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre álltál, és az idődet ránk szántad. Én további szép napot, jó munkát, utána jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Az államfő és a miniszterelnök is fogadta a Velencei Bizottság Budapesten tárgyaló küldöttségét. A szakemberek azért érkeztek, hogy megvizsgálják az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. Magyar Péter kormányfő a szóvivői tájékoztatón azt mondta, egy szókritikát sem mondott a Velencei Bizottság a Tisza Sulyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvény módosítására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalokon közlekednek majd. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorp vállalat területén a tűzvédelmi hatóság. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közölte, az ellenőrzések során több élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak, a hibás berendezések miatt pedig 3 millió forintos bírságot is kiszabtak a cégre. Még a korábbi környezetvédelmi tiltás csak a gyártást érintette, a mostani határozat már a teljes leállást jelenti. A debreceni önkormányzat közleményében nem kívánatosnak nevezte a gyárat és a város elhagyására szó.

0: Érénkül megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Nemrégiben beiktatták Sósné Molnár Martinát, Nyíracsád és Nyírábrány református lelkipásztorát. Mindkét településen egy élő közösséget vett át megszokott programokkal, ezt a munkát folytatja. Szintén beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztorát. A gyülekezet magját 200 ember jelenti, a legfőbb cél pedig, hogy lassú, de kitartó munkával azokat is elérjék, akik nem vesznek részt aktívan az életükben. Mai magazin műsorunkban a lelkipásztorokkal beszélgetünk.

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Beiktatták Sósné Molnár Martinát, Nyíracsád és Nyírábrány református lelkipásztorát. A lelkésznő a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végzett, majd a gyakorlati évei után 5 évet szolgálta a nyíradonyi református idősek otthonában. 2024-ben került Nyíracsádra, és mindkét településen egy élő közösséget vett át megszokott programokkal. Ezt a munkát folytatja, emellett szereti összevonni bizonyos alkalmak során a két gyülekezetet. Sósné Molnár Martina lelkipásztorral beszélgetünk a következő percekben. Nemrégiben volt Sósné Molnár Martina hivatalos beiktatása, Nyíracsád és Nyírábrány lelkipásztora lett, de kezdjük a beszélgetést azzal, hogy hogyan indult a pályafutása.
2: Én azt gondolom, hogy az én pályafutásom már gyerekkoromban elkezdődött, hiszen gyermekkoromtól kezdve templomba járó hívő családban nőttem fel, szóval nem volt számomra újdonság. Az iskoláimat is olyan helyen végeztem, református gimnáziumba jártam, és aztán úgy kerültem ide az érettség után Debrecenbe. Az egyetemi évek alatt először még nem akartam lelkész lenni. Ez érdekesség az én pályafutásomban és elhívásomban, hogy amikor én ide jelentkeztem a teológiára, akkor még azt mondtam, hogy biztos, hogy nem leszek lelkész. Nem merek kiállni sok ember elé, illetve hát rengeteg kihívás van ugye a lelkészi szolgálatban, nagyon féltem a temetésektől is például, hogy hogyan fogom azt lelkileg bírni. Aztán második év végén volt egy kibocsátó istentisztelet itt a teológián, amikor Varta Gyula, akkori esperes úr tartotta az ige hirdetést, és ő beszélt arról, ami nagyon megragadt engem, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el, hanem ő az, aki segít minket, ő tesz minket alkalmassá, és nem tökéletes emberek vannak a lelkészi szolgálatban, hanem olyanok, akiket az Úristen segít. És ekkor jelentkeztem át a harmadik évre lelkész szakra, és innentől kezdődött el.
1: Mi szeretett volna előtte lenni?
2: Előtte, az érettség után én egyébként két helyre adtam be a jelentkezésemet, az egyik az Miskolci Egyetemre műszaki menedzsernek, tehát teljesen ellentéte ennek a lelkészi hivatásnak, de beadtam a teológiára is. Ez azért is történhetett, mert nekem a bátyám itt volt már akkor a teológián, és amikor én gimnazista voltam, akkor néhányszor eljöttem hozzá ide Debrecenbe, és hát nagyon megtetszett a hangulat, az a közeg, amit itt tapasztaltam, és hát nyilván bennem volt az is, tehát a gimnáziumban, az áhítatók során, a lelkipásztorokkal való kapcsolatomban, az intézményi lelkészekkel való beszélgetéseimben mind-mind erősítettek engem, tehát érdekelt. Kíváncsi voltam, szerettem volna még többet tudni a teológiáról, Isten dolgairól, és hát csak úgy vezérelt, pedig felvettek egyébként a Miskolci Egyetemre is, mert ugye itt máshogy kell beadni a jelentkezést, az egy másik helyen volt, itt pedig ugye megint egy másféle jelentkezés kellett, és felvettek mindkét helyre, és úgy döntöttem végül, hogy mégis idejövök. A tervem az volt, hogy majd a teológia szakot elvégzem, és majd valahol elhelyezkedek valami ilyen tudományosabb pályán, de végül csak megtetszett. És egyébként az is érdekesség még, hogy amikor elvégeztem a teológiát, akkor még nem gondolkodtam gyülekezeti lelkészi szolgálatban, hanem az elején én nagyon szerettem volna intézményi lelkész lenni, amit meg is adott nekem az Úristen, hiszen hamar gyakorlati évem után, amit Tégláson, Bökönyben és Geszteréden töltöttem, Molnár Csilla lelkésznő mellett, utána kaptunk egy lehetőséget, hogy Nyíradonyba mehettem szolgálni, és ott egy intézményben voltam, egy idősek otthonában, ahol pszichiátriai betegek is vannak, demensek, és mentálhigiénésként dolgoztam ott, illetve a lelkészi szolgálatot és meg feladatokat is elláttam.
1: Hogyan lett akkor lelkipásztor?
2: Nyíradonyban 5 évig voltam. Közben megszületett 2020-ban az első gyermekünk Dani, akkor ott el is mentem Gyesre, és megvoltak a nehézségei annak, hogy én intézményben is dolgoztam, illetve a gyülekezetben is azért besegítettem, és az 5 év elég volt az intézményi lelkészi szolgálatból, és már megfogalmazódott bennem úgy a 4. évben, hogy szeretnék egy gyülekezetet, mert azért csak az az igazi. Már akkor szerintem annyi tapasztalatot szereztem, hogy azt éreztem, hogy talán ezt is el tudom majd látni, és 2024-ben született a második fiunk, Ádám június 22-én született meg, és augusztus végén jött a lehetőség, hogy Nyíracsádra mehetünk. Az ottani lelki pásztorok átmentek egy másik gyülekezetbe, megüresedett a hely, és az akkori vezető lelkészem jött hozzánk, és mondta, hogy kapaszkodjak meg, üljek le, mert hogy 2 hónapos gyerekkel mehetünk gyülekezetbe. Gondolkodtunk egy kicsit, nem sok időnk volt rá egyébként, de átgondoltuk a férjemmel, és akkor így belevágtunk ebbe, és így kerültünk Nyíracsádra és Nyír Ábrányba 2024. szeptemberében.
1: Kisgyerekkel boldog volt egy gyülekezetben?
2: Igen, hála legyen az Úrnak. Nem volt könnyű, még most sem az, de az Úristen mindig úgy intézte, meg adott hozzá erőt, hogy ezt tudjuk folytatni, meg tudjuk csinálni a szolgálatot. A férjem egyébként ő nem lelkész, neki világi állása van, és hát hál' Istennek ez is egyébként tényleg az isteni gondviselés volt, hogy amikor megszületett a kicsi, őt akkor helyezték át egy másik munkakörbe, és így 3 napot otthonról dolgozhat, ami nekünk ebből a szempontból nagyon nagy segítség. Így tudunk logisztikázni, hogyha például van egy temetésem, vagy bármilyen délelőtti alkalom, amikor ugye a kicsit benne nem tudok lenni, akkor ő van vele.
1: Milyen volt akkor a Nyíracsend és a nyírebrányi gyülekezet?
2: Egy élő közösséget vehettem át, hála Istennek és az elődeimnek is. Tényleg nagyon ügyesen végezték ők is a dolgukat, és egy nagyon összetartó közösség volt az, aki fogadott bennünket. Nagyon nagy szeretettel. Megvoltak már a gyülekezeti alkalmak, nagyon sok minden, gyülekezeti programokat szerveztek ők is, és tulajdonképpen ezt vehettem át, és ezt kell, hogy folytassam, illetve próbálom még inkább virágoztatni a közösséget, amennyire ugye a lehetőségem engedik.
1: Egyedül van a 2 gyülekezetre?
2: Igen, egyedül vagyok tulajdonképpen. Hát a gyülekezet, a presbitérium a férjem segítségével.
1: Akkor a férje is bekapcsolódik a munkába.
2: Igen, muszáj neki, meg egyébként szívesen is veszi. Ő abban segít a legtöbbet, hogy amikor nekem dolgoznom kell, amikor nekem feladatom van, vagy szolgálat van, akkor ugye ő a gyermekekkel van. De egyébként tényleg mindenben, tehát a gyülekezeti közösséggel is nagyon megtalálta ő is a közös hangot, meg amikor a férfiak mennek különböző feladatokat csinálni, dolgokat, akkor ő megy. Nagyon sokszor egyébként át is veszi helyettem a feladatokat, például, hogyha vasárnaponként van délután valami presbiteri találkozó, vagy ilyesmi, akkor ő nagyon szívesen elviszi őket, és akkor ő így képvisel engem, én pedig tudok a gyerekekkel lenni.
1: Mekkorák ezek a gyülekezetek?
2: Nem annyira nagy gyülekezetek. Nyíracsád 105 választó van a névjegyzékünkben, Nyírábrányban pedig 50-en vannak. Általában az istentiszteleteken olyan 20-30 fő szokott részt venni mind a 2 helyen.
1: Hogyan tudja szétosztani önmagát a 2 gyülekezetben?
2: Nem okoz különösebb gondot. Nyíracsádon 5 több program szokott lenni, mivel ott egy kicsit többen vagyunk. Nyírábrányban ott már inkább az idősebbek vannak, úgyhogy náluk ott a bűnbánati alkalmak, a vasárnapi istentiszteletek, egy-egy bibliaóra szokott lenni, és Nyíracsádon van inkább a több program, illetve szeretem összevonni a 2 gyülekezetet. Én mindig mondom nekik, hogy én úgy tekintek rájuk, mint egy közösség, csak 2 külön telephely, ha lehet így mondani. Most a pünkösdi családi napunkat is közösen tartottuk, tehát ilyenkor átjönnek a nyírábrányok, segítünk nekik átjönni Nyíracsádra, és akkor közösen, tehát nagyon szeretik egymást, ismerik egymást a gyülekezeti tagok, úgyhogy próbálunk úgy működni, mint egy gyülekezet tulajdonképpen.
1: Szó volt a nyírábrányi programokról. Nyíracsádon milyen programok vannak?
2: Minden héten van bibliaóránk, vasárnaponként az istentisztelet, gyermekistentisztelet is van. Szoktunk csinálni gyülekezeti főzéseket, amiket nagyon szeretnek a gyülekezeti tagok. Most nyáron gyerektáborra készülünk, illetve mindig az aktuális ünnepektől függ, az ünnepköröktől. Ugye advent idején adventi programokat szoktunk, kézműveskedést, adventi koszorúkészítést, különböző koncerteket. Húsvét idején szoktam csinálni imasétát. Ott Nyíracsádon például hajnali istentisztelet is van. Mire feljön a nap, akkorra szoktuk befejezni. Tehát ilyenekkel próbáljuk színesíteni. Koncerteket, hogyha úgy adódik, akkor azt is szoktunk szervezni. Tehát elég színesen próbáljuk beosztani az időt és a programokat.
1: Sok fiatal van?
2: Nem. Vagyis hát nézőpont kérdése. Nyíracsádon egyébként az a jellemző, hogy még a dolgozó korosztály van, tehát nem mondanám őket idősnek, mert ilyen 40 fölöttiek között nagyon sokan vannak, a presbitériumunknak is a nagy része egyébként még nem nyugdíjasok, hanem még dolgozók, viszont ifjúság az nem sok van, mert Nyíracsádról nagyon sokan járnak ugye Debrecenbe tanulni, tehát egy if fit például nagyon nehéz lenne kialakítani, azt még meg sem próbáltam, mivel a két kicsi mellett még nem merek ilyenekben belevágni, de a gyermekistentiszteletek azok nagyon szépen működnek, hitoktatásunk is van, a gyerekeknek is szoktunk programokat szervezni egyébként, nemrégiben volt nekik mézes kalács készítés, mert mondom, most készülünk a nyári táborra is, ahol hát egy olyan 40 gyermek ott is részt vesz.
1: Intézmények léteznek?
2: Nincs, itt nincs intézmény. A gyülekezetnek nincs intézménye.
1: Családi táborok léteznek?
2: Az elődeim csináltak, mi még azt még nem próbáltuk meg, még az idén nem is szeretnénk, hanem még várunk egy kicsit. Mondom, sok esetben egy kicsit ugye nehézség az, hogy még picik a gyerekek, mert még most lesz 2 éves a kicsi, vele még ilyenekben nem merünk belevágni, viszont tervben vannak, mert nagyon szerették a gyülekezeti tagok, az előző lelkészek csináltak családi táborokat is, több napos ott alvós táborokat is, még ebben mi nem merünk belevágni, de szeretnénk a jövőben.
1: Mi a helyzet az infrastruktúrával, illetve a fejlesztésekkel? Rendben van ez a két település?
2: Igen, én azt látom, hogy mind a két községben, tehát a polgármesterek is azon vannak, hogy fejlesztenek, illetve mi is azon vagyunk, és hál' Istennek az Esperes úr, püspök úr is nagyon sok mindenben támogat minket, úgyhogy nem mondom azt, hogy fejlődő települések, igyekeznek nagyon, de nyilván Debrecen vonzás körzetében vannak, így nagyon sokan ide járnak be dolgozni, de igyekeznek tényleg a polgármesterek is, a helybéliek is, a fejlesztése, meg mi is, tehát mióta ott vagyunk azért, újítottunk már gyülekezeti termet, hál' Istennek a parókiát is kicsit fel tudtuk újítani, az udvar, tehát hogy próbáljuk szépíteni ott a környezetünket.
1: Mi az, ami hátra van felújítás szempontjából, vagy jó lenne, ha teljesülne?
2: Nagyon sok tervünk van. Nyír ábrányban szeretnénk a templomot külsőleg megújítani, illetve belső festés is kellene. Ott az elmúlt években sikerült a gyülekezeti termet felújítani kívülről is, belülről is, úgyhogy ez nagyon szépen rendben van, viszont kellene még, hogy a templomot is be tudjuk fejezni. Nincs egyébként annyira rossz állapotban, mert nem régiben volt, 2021-ben volt tetőcsere, nyílászárócsere a nyírábrányi templomban, viszont a külső vakolat, amit rendbe kellene hozni, illetve az udvar. Nekem az mindig szívügyem, hogy szépen rendben legyen, úgyhogy ez is tervünk még ott. Nyíracsád az egy kicsit más helyzet, mert ott ugye egy nagyon régi műemlék templom van, egy árpádkori templom. Ez is már több felújításon átesett, nagyon szépen restaurálták és rendbe tették, úgyhogy ezt már én így vettem át. Ott viszont a gyülekezeti teremnél kellett egy kis felújítást végezni, illetve bővítettük egy kicsit a parókiát, de ott is van még tervünk, mert szeretnénk még egy nagyobb közösségi teret létrehozni a gyülekezeti udvaron, illetve ott is füvesítés, térkövezés, egy kicsit szépíteni szeretnénk. Úgyhogy vannak még tervek bőven ilyen szempontból is.
1: Mi az, ami nagy vágya, vagy elképzelése, hogyha nagyobbak lesznek mondjuk a gyerekek, akkor szeretném megvalósítani?
2: Nagy vágyam, hogy el tudjak menni mindenkihez családlátogatni. Ezt nagyon nehezen tudom kivitelezni még jelenleg, illetve az, hogy növekedjen a gyülekezet. Tehát ezért imádkozunk mi is, és a gyülekezet is, hogy minél többen legyünk.
1: Erre van esély?
2: Igen, igen. Én abszolút azt gondolom, meg hát az Úristen el tudja végezni, hogyha ő is úgy látja jónak. Nyír ábrányba egyébként nagyon sokan költöznek határon túlról. Ugye ez egy határmenti település, és akik átjönnek Párciumból, ők általában reformátusok. Viszont az a tapasztalat, hogy ők már nem jönnek a templomba. Viszont én bízom abban, hogy ott van még bennük, és hogyha velük fel tudnánk venni a kapcsolatot ezekkel az új lakosokkal, akkor növekedhetne a gyülekezet, úgyhogy ez van még a tervben. Illetve ábrányban nincs ovis hittan. Szeptembertől majd azt is szeretném beindítani, illetve azt én szeretném vállalni személyesen, nem a hitoktatók által, és abban bízom, hogy a gyermekeken keresztül meg tudjuk szólítani majd a családokat is, és így talán növekedhet majd még a gyülekezet.
1: Mi történt a félelmeivel, a temetéstől való félelmével, illetve a szerepléssel?
2: Abszolút eltűntek. Az az igazság, hogy tényleg az Úristen olyan csodálatosan munkálkodik, hogy nagyon hamar túllendültem ezen, mondhatnánk így is. Kellett a gyakorlat, de most már abszolút nincs bennem. Most a beiktatás miatt egy kicsit izgultam, azért ott rengeteg szolgatás előtt, püspök úr előtt, esperes úr előtt kellett igét hirdetni, de olyan csodálatos ilyenkor tényleg, hogy imádkozom az ilyen helyzetekért, és így azt tapasztaltam most is, hogy felmentem a szószékre, és elkezdtem, és semmi. Tehát amitől féltem, hogy mennyire bennem lesz ez az izgalom, ez teljesen eltűnt.
3: Jól érzi magát?
2: Igen, hál' Istennek. Úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, meg tényleg azt tapasztalom, hogy az Úr mindenben megsegít minket és vezet ezen az úton. Sokáig én úgy gondolkodtam, hogy csak városban képzelem el a szolgálatot, és amikor elérkezett az 5. év vége, akkor helyeztek ki minket ugye különböző gyakorlati helyekre, és én szinte biztos voltam abban, hogy én valami városi gyülekezetbe fogok kerülni, és akkor úgy kerültem Téglásra, Bökönybe és Geszterédre, ugye ezek kisebb települések, és megszerettem, és utána már nem is gondolkodtam egyébként abban, hogy városi lelkipásztorként szolgáljak, hanem tényleg úgy kiskösségben vagy faluban. Én ezt azért is látom jónak, mert én is egyébként falusi lány vagyok, Borsod megyéből származom egyébként, és olyan jól megtaláltuk tényleg a közös hangot, meg fel tudom venni ezt a falusi életvitelt, én azt gondolom, ott a közösségben.
3: Más a hangulata egy falusi gyülekezetnek?
2: Teljesen. Én azt gondolom, hogy teljesen más. Illetve nem csak, hogy a gyülekezetnek, hanem az egész közösségnek. Itt a beiktatás során is láthattuk azt, hogy az egész község összefogott, hogy ezt a beiktatást együttesen hozzuk létre, meg vigyük végbe. Nagyon sok támogatást kaptunk, tehát ott a falusi boltosoktól kezdve az önkormányzaton keresztül mindenki azon volt, hogy most ez vasárnap nagyon szépen sikerüljön és rendben legyen. Rengeteg adományt kaptunk, szóval tényleg azt éreztem, hogy nem csak a gyülekezet, hanem az egész falu összefogott, hogy ezt megszervezzék, és méltó legyen.
1: Súsné Molnár Martina lelkipásztort hallották.

0: Szintén beiktatták Török Andrást, a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség lelkipásztorát. A lelki Szajdúböszörményben járt állami iskolába, ahol megtapasztalta a missziói tevékenység szépségét. Ezután Németországba került egy bibliaiskolába, utána végezte el a Sárospataki Református Teológiai Akadémiát. Hajdúböszörményben volt segédlelkész, és 2016 óta a szerepi református gyülekezet lelkipásztora. Emellett került tavaly ősszel Bihar Nagybajomba. A gyülekezet magját 200 ember jelenti, a legfőbb cél pedig, hogy lassú, de kitartó munkával azokat is elérjék, akik nem vesznek aktívan részt az életükben. Török András lelkipásztorral beszélgetünk. Hogyan lett lelkipásztor Török András Bihar Nagybajom, hivatalosan most beiktatott lelkipásztora?
1: A lelkipásztorrá válásomban egy ökumenikus diák játszotta a legfontosabb szerepet, visszatekintve meg kell állapítanom, amelyiket egy gimnáziumi tanár, illetve néhány lelkes diák alapított a Hajdúböszörményi Bocskai István gimnáziumban. Keresztény fiatalok összefogtunk az egyébként állami iskolában, és missziót végeztünk az intézmény falain belül és kívül egyaránt, és ott tapasztaltam meg először a szolgálatnak és a missziónak a jó ízét. Emellett lelkipásztoraim, illetve a gyakornokok a gyülekezetben, a Hajdúböszörmény kálmintéri gyülekezetben újra és újra adtak ilyen impulzusokat. Megtalált az a kérdés, hogy nem szeretném-e a lelkipásztori hivatást választani. A döntéssel egészen az érettségig vártam, nem sokkal előtte dőlt el bennem, hogy engedek a hívásnak, és a teológiai tanulmányaimat úgy kezdtem meg először Németországban, a Libenceli Misszió Teológiai Szemináriumán, utána pedig a Sárospataki Református Teológiai Akadémián.
0: Milyen volt a németországi tapasztalat, és miért oda jelentkezett először?
1: Nagyon egyszerűen indult, nagyszerű dolog lett belőle. A Hajdúböszörmény Calvin téren hallottam egy németországi bibliaiskoláról, és úgy gondoltam, mielőtt hozzáfognék a 6 éves teológiai tanulmányokhoz, szeretnék egy kicsit világot látni. És utána jártam. És hamarosan kiderült, hogy nem egyszerűen egy bibliaiskoláról van szó, hanem Európa egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező missziós szervezetéről, a Libenceli Misszióról, amely több mint 20 országban szolgál, 230 misszionáriussal, és van egy magyar ága, magyar alapítványa is, a Molnár Mária külmissziói alapítvány. Akkoriban éppen jókor érdeklődtem, mert a németországi testvérek abban gondolkodtak, hogyan erősíthetnék meg ismét a szálakat a magyar ággal, és úgy gondolták, ennek legjobb módja az lenne, hogyha valaki hosszabb időt töltene el Bad Liebenzelben, a misszió hegyén, és magába szívná az ottani levegőt, és az a nagy szerencseért, az a rendkívüli megtiszteltetés, hogy egy évet eltölthettem így a Molnár Mária külmisszió alapítvány és a német testvérek jóvoltából Bad Liebenzelben a teológiai szemináriumon, ami azóta már államilag elismert főiskola.
0: Ez mekkora tapasztalatot jelentett önnek?
1: Sok tekintetben meghatározó volt. Kinyílt előttem egy új világ. Egy biblikus, de nagyon felszabadult és bátor lelkiség. Emellett kinyílt a világ előttem abban az értelemben is, hogy jobban megismertem a világ kereszténységet, és számos aktív, illetve már Németországban különféle szolgálatot végző misszionáriussal megismerkedtem. Egy osztályban kaptam helyet, és az akkori osztálytársaim közül van, aki Közép-Ázsiában szolgál, van, aki Berlinben vett részt, gyülekezet alapításban, immár a második gyülekezet is megalakult és virágzik, már onnan is van misszionárius házas pár, akik Japánban szolgálnak. Volt, akit Franciaországba és egyéb helyekre vezetett a szolgálat útja.
0: Tartják a kapcsolatot folyamatosan?
1: Alkalmanként. Meg kell mondjam, alkalmanként tartjuk már csak a kapcsolatot. Illetve hazatérésem után bekapcsolódhattam az alapítvány szolgálatába, később pedig a kuratóriumba is megválasztottak, 2017 óta pedig az elnöke vagyok az alapítványnak. A teológiai tanulmányaimban természetesen az alapos német nyelvismeret, amelyet egyébként elsajátítottam, bár nem ezzel a céllal indultam el, rendkívüli segítséget jelentett.
0: Mit dolgozik az alapítványban, és mi az alapítvány feladata?
1: Az alapítvány feladata egyrészt a külmissziói hírek megismertetése gyülekezetekkel, támogatók toborzása, akik imádságban és anyagiakkal támogatják a misszionáriusok munkáját, ifjúsági missziós programba toborzás, fiatalokat szeretnénk olyan lehetőséggel megkeresni, vagy akár majdnem egy egész évet eltölthessenek valamelyik missziós országban egy csapat tagjaként, ahol maguk is belekóstolnak a missziós szolgálatba. és természetesen misszionáriusok toborzása is a feladatunk. Dr. Keszi Krisztina miskolci orvosnő Zambiában szolgált nyugdíjazásáig, aki a mi misszionáriusunk volt. Azután pedig Kevesda Szilvia Malaviban töltött el bő 7 évet gyermekmissziós szolgálatban, és jelenleg új misszionáriust keresünk.
0: Fiatalok tudnak csatlakozni a szolgálathoz?
1: Elsősorban németül jól beszélő középiskolások érdeklődését várjuk, illetve keressük, akik be tudnak kapcsolódni a németországi ifjúsági missziós programba, amely az Impact nevet viseli, ahol egy felkészítés után 3 hónapot, fél évet eltöltenek a világ különböző pontjain, Kanadán kezdve Japánon át, Afrikában, különböző országokban vannak állomáshelyek, ahol maguk is életre szóló élményeket szerezhetnek. Volt már, aki részt vett ilyen programban, Ecuadorban töltötte el ezt a missziós szolgálatot, és valóban jellemformáló, hitformáló, életformáló tapasztalat.
0: Az egyetem után, a teológia után hogyan került Bihar Nagybajomba?
1: Bihar Nagybajom a szolgálatomnak tulajdonképpen a 3. állomása. Először a Hajdúböszörmény Kálvin téri gyülekezetben szolgáltam lelkipásztorként, beosztott lelkiszként, anyagyülekezetemben, ami nagy kiváltság volt, csak az előnyeit tapasztaltam, és utána pedig 2016-ban kezdtem meg az önálló lelkipásztori szolgálatomat, Szerepen, és immáron 10 évvel később nyílt meg a lehetőség, hogy Bihar Nagybajomban is szolgálatot vállaljak. Először helyettes lelkipásztorként kezdtem meg a szolgálatomat tavalyi év szeptemberében, és azután a gyülekezet meghívott, megválasztott, és így megtörtént a beiktatás.
0: Milyen a Bihar Nagybajomi Református Egyházközség? Mit lehet róla elmondani?
1: A Bihar Nagybajomi Református Egyházközségnek nagy múltja van. Évszázadokra visszatekintve látjuk, hogy azon a vidéken neve volt, tekintélye volt. Most az egész térség sokféle nehézséggel küzd, a demográfiai változások a mindennapi élet tapasztalatait jelentik. Így a jelenünk sokkal szerényebb, de mégis van a gyülekezetnek egy nagyon hűséges és szolgálatkész magja, amelyikre támaszkodni lehet, és ők mozgatják, éltetik a gyülekezetet.
0: Hány emberről beszélünk?
1: Nehéz pontos számot meghatározni, mert a névjegyzékben mindig sokkal több név szerepel, mint akik vasárnapról vasárnapra ellátogatnak az Isten tiszteletre, és az év különböző szakaszában, különböző alkalmakon mások is mások jelenhetnek meg. Akik szolgálattal elérhetők, őket 2 tucatra tenném. Úgyhogy innen indulunk, és innen szeretnénk építkezni, hogy ez a gyülekezeti mag bővüljön, és akik csak alkalmilag látogatnak el hozzánk, azok a gyülekezet élő tagjai legyenek.
0: Egy-egy vasárnapi Isten tiszteleten hányan vannak? Ezt meg lehet határozni? Gondolom, akkor azért többen, mint 2 tucat.
1: Az átlag valójában nem sokkal több 2 tucatnál. Persze vannak olyan alkalmak, amikor 200-an is jelen vannak. Úgyhogy a gyülekezet valóban az építkezés fázisában lépett, és azzal a reménységgel választott meg engem is, hogy közös munkálattal, kitartó szolgálattal ebben előre tudunk lépni.
0: Milyen lehetőségek vannak akkor mindenre? Mit szeretne ön elérni?
1: Lassú, kitartó, türelmes munkára van szükség. Természetesen vannak a gyülekezet életének olyan fénypontjai, nagy rendezvényei, amelyek nagy érdeklődésre tartanak számot, de valóban lélektől lélekig kell elérnie az evangéliumnak. A gyülekezet magja alapot jelent, bizonyos értelemben kapcsolati hálót is, és a feladatunk az, hogy azok, akik a gyülekezetben útmutatást, lelki nyugalmat keresnek, eltaláljanak hozzánk, bátrabban lépjék át azt a küszöböt, amely talán kívülről időnként olyan magasnak tűnik, és nálunk befogadó közösségre, barátokra, testvérekre találjanak.
0: Milyen programok vannak önöknél?
1: A gyászolók istentisztelete, konfirmandusok, kerekéfordulós találkozói, ezek természetesen a ünnepek mellett kiemelt alkalmak, események. Azon kívül pedig, ahogyan következnek majd évfordulók, azokhoz kapcsolódóan tudunk szervezni kiemelt alkalmakat, de a nyári gyermektábor is nagy népszerűségnek örvend, és van igény arra, hogy többet találkozunk és többet menjünk, nem csak az ifjakkal, hanem az idősebbekkel is, kirándulásokra, színházlátogatásokra, illetve egyszerűen csak szervezzük meg a találkozás alkalmait, amikor az ige, és talán néhány finom falat mellé összegyűlve beszélgethetünk, és a mindennapok sodrásából kiszakadhatunk.
0: Van olyan program, amely azóta valósult meg, hogy ön oda került Bihar Nagybajomba?
1: Azóta is volt a gyülekezet életünknek igazi fénypontja, de be kell vallanom, azt nem mi egymagunk szerveztük. A tavalyi évben a Hajdúvidéki Egyházmegye evangelizáció sorozatának egyik állomása Bihar-Nagybajon volt, amikor már-már megtelt a templom. Nagyon áldott alkalom volt, sokat nyertünk vele mi is lelkileg, és azt gondolom azok is, akik ellátogattak hozzánk.
0: Van olyan terve, célja, amely fontos, hogy megvalósuljon Bihar-Nagybajonban a közeljövőben?
1: Még most Bihar-Nagybajon lakosként is, és lelkipásztorként is újoncnak számítok. Még mindig az első évben vagyunk, amely az ismerkedésről szól, és ezen a területen kell továbbra is előre haladni, családlátogatással, kapcsolatépítéssel. A nyár pedig kínálja magát arra, hogy a gyermek és az ifjúsági munkában is több programot tudjunk szervezni.
0: Mi a helyzet az infrastruktúrával?
1: Ezen a téren nincsen okom panaszra. A gyülekezet ingatlanjai az elmúlt években elődeimnek köszönhetően szépen megújultak. Ez igaz a templomra, igaz a parókiára, és részint a gyülekezeti házra is. Ez nem lát akadálya semminek.
0: Akkor rendben van az infrastruktúra, nem szorul fejlesztésre semmi.
1: Természetesen lenne mit fejleszteni, különösen a gyülekezeti házunkon, de hogyha a következő időszakban nem is jutnánk nagy fejlesztési lehetőségekhez, forrásokhoz, akkor sem kell aggódnunk, mert amit szeretnénk megvalósítani, az infrastruktúra ahhoz adott.
0: Sok fiatal van?
1: A gyülekezetben nincsen sok fiatal, faluban annál több. Ők iskolások, nagy részt a cigánysághoz tartoznak, és jó részük hittanos is. Ifjúságnak egy másik része viszont nagyobb településekre jár el, már általános iskolába is, és azután pedig középiskolai tanulmányait is. Jó részt Debrecenben végzik, úgyhogy velük inkább csak nyáron lehet találkozni, és természetesen az ő megszólításuk, utolérésük az külön odafigyelést igényel.
0: Úgy tudom, hogy továbbra is megmaradt a szerepi gyülekezete.
1: Így van, a szerepi szolgálatom is folytatódik. Nagyon hálás vagyok az ottani gyülekezetnek, a presbitereknek, hogy a változást elfogadták, és az ottani szolgálatomat továbbra is támogatják. Szerep az első önálló szolgálati helyem. Egy másik lelkipásztor, aki hasonlóképpen szerepen kezdte meg a szolgálatát, ezzel kapcsolatban azt mondta, ez volt az első szerelem, teljes mértékben megértem az érzéseit, és nagyon remélem, hogy az ottani közös munkánknak is lesz még szép eredménye.
0: Milyen a szerepi gyülekezet? Mit lehet róla elmondani?
1: A szerepi gyülekezet nagyon hűséges és támogató a mindennapokban. Igyekszik megtartani azt, ami számára igazán kedves és erőt adó. A gyülekezet közössége és az Isten gondviselésének tapasztalata. Szinte minden gyülekezeti taggal kapcsolatban el tudnék mondani egy-egy élettörténetet, amikor az Úristen őket nehéz helyzetből felemelte, vagy éppen az örömeiket megsokszorozta. Akik ott vannak a szerepi gyülekezetben, akik eljönnek vasárnaponként a templomba, okkal teszik hálából és őszinte szívvel. Igazán a szívemhez nőtt a szerepi közösség is.
0: Hogy tudja mind a két feladatot ellátni?
1: Ez kihívást jelent, és türelmet követel meg mind a két gyülekezettől. Hitoktatást is végzek mind a két településen. Így a heti 20 hittanóra mellett igyekszem helytállni lelkipásztorként Bihar-Nagybajonban, és szerepen is kompromisszumokkal jár.
0: Jól érzi magát Bihar-Nagybajonban?
1: Nagyon örülök annak, hogy a gyülekezet általában, és a presbitérium különösen is, mellettem áll és támogat, és vannak szolgálatban munkatársak, szolgálatkész testvérek. A gyülekezet szeretettel fogadott, megelőlegezte a bizalmat, úgyhogy lelkipásztorként ennél többre nem is vágyhatom.
0: Török András lelkipásztort hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért Találkozások című magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
0: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer. A jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus második felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről,

Pest és Debrecen. Mondjunk egy jó szót a maga idejében. Pest középpontja az országnak, de Debrecen középpontja a magyar népnek. Amott minden nemzetiség érdeke, itt azonban egyedül a magyar érdekek vannak összesítve. Pest legnagyobb városa Magyarországnak, Debrecen maga egy Magyarország. Kicsinyben. Pestnek Dunája van, és éppen ez teszi helyzetét védhetlenné. Egy nap alatt seregei az ellenségnek érkezhetnek alulról, felülről, falai alá, miknek jöveteléről hírmondás sem jöhetett előre. Debrecent azonban védi a Tisza, mely az osztrák tábornokok vallomása szerint egyike a legveszedelmesebb folyóknak Európában. Pest soha nem nyújt annyi biztosságot külső megtámadások ellen, mint Debrecen. Keletről az erdélyi, északról a marosi bércek, délről a Maros, nyugatról a Tisza, egy természetes négyszegű várat képeznek körülötte, melybe az ellenségnek betörni csak nem lehetetlen, melyben belül akik laknak, mind meg annyi hősei a szabadságnak, mind meg annyi ijedelmei az idegen rablóknak, és amely várnak földe a kenyértermő kunság, ahonnan ugyanaz ostromlók a világ végéig sem éheztethetik ki a védőket. Budapest erő.

Ség, de Debrecen, azilum. Pest népe egy mívelt, szabadságérző lelkes nép, mely kezdetét adta a forradalomnak, míg Debrecen ős szilárdságú népének nyugodt, morális, becsületes jelleme egyedül biztosítja azon nyugalmat, melyre csaták közepett legnagyobb szüksége van a kormányzatnak. Pest fiai alkotják nagy részben a dicsőséggel tetézett harmadik zászlóaljat, de másfelől Debrecen fiai is kivitták vörös szalagjaiknak a méltó helyet, szabadságháborunk aranykönyvében. Pesten elvesztettük ügyünket, Debrecenben visszanyertük. Azért ne legyünk Debrecen iránt hálátlanok. Soha se feledjük, hogy ellenségeink mi fontos dolognak tartják ide jöhetni, s mind kétségbe esnek, hogy ezt nem tehetik. Magyarországnak lesznek jobb napjai, mint voltak eddig, de azon jobb napokban sem szabad elfelejtenünk, hogy a legszomorúbb időket itt, e falak között éltük át. Szent legyen azoknak emléke, tisztelve legyen a nép, ki azokat velünk tölti. A kísértett óráiban hazájához a város hű maradt, méltónak mutatta magát egy nemzet üldözött lelkét egyedül hordani. Ne felejts el soha a nemzet, ami bele népnek tartozik. Jövendő idő, mikor e tartozását le fogja róni. Addig is legyen megjutalmazva előszeretetünk által. Mindezeket pedig én nem ok nélkül mondom. Nem azért, mint a Debrecen városának hízelkedni akarnék, hisz Debrecen városa nem asszony. Hanem azért, hogyha hallani fogunk tán egy oly örömhírt, melyről napról napra gondolkozunk, éjjel álmodunk, el ne ragadjon bennünket a szerencse változat. Jó mi nekünk itten laknunk, mint a Biblia mondja. Én is imádom Pestet, mert hazám fővárosa, mert lakóhelyem, mert visszavétele által az ellenségnek fejére hágtunk, de azért azt mondom, hogy reményeink betöltének esetére is. Jó mi nekünk mindazt, amit féltünk, itt hagynunk. Pest kötve tartaná a hadsereg mozdulatait, ha a háború tovább folyna, nem úgy, mint Debrecen, azáltal, ha az ország kincsei benne őriztetnek. A kincseket jól ismerjük, nem szükség elmondanom, hogy kik és mik. Ha rajtam állana, én Pest bevétele után is itt hagynám őket. Debrecenben. Esti lapok, 1849. március 31-e.

Debreceni idill. Minden pályatársamról, minden barátomról, a márciusi napok minden szereplőjéről gondoskodott a sors. Petőfi, Vasvári, Egresi, Degré, Bujovszki, Sükei, Lendvai, Oroszegyi, Királyi, Irinyi, Irányi, Pompéri, Lauka, Vajda, mind-mind volt valami képviselő, miniszteri hivatalnok, szabad csapatvezér, honvédtiszt. Egyik gózonbátyám, az ügyvéd, Lajos, már Parendorftál őrnagyi rangot szerzett hősi magaviseletével. Másik gózonbátyám, a színész, Antal, élelmezési biztosságra kapott. Csak én rólam feledkezett meg Isten és kormány. Hadd üssek a számra, nem, Isten nem feledkezett meg rólam soha. Adott egy hű élettársat. Ő volt valami. A magyar művészet egén elsőrendű csillag. Azt onnan a harci röppentyűk tüze sem űzheti el. Már most aztán, ha van valami a világon, ami még a semminél is kevesebb, hát az egy férj, akinek a létezése a felesége jó voltából áll fenn. Azzá lettem én. Egy ködös decemberi napon, azt hiszem karácsony szombatján volt, a Kígyó utcán bandukolva szembe találkoztam Pálfi Alberttel, akit már régen nem láttam. Visszahökkent, amint meglátott. Hát te még itt vagy? Kérdezte tőlem. Mit vagyok? Várom, míg a döntő ütközetet megvívjuk Buda alatt, magam is oda megyek. Az utcaszegleteken még lógtak a plakátok, amik ezt nagyöblű frázisokban hirdették. Ne hitte a plakátoknak, nem lesz Buda alatt semmi döntő ütközet. Görgei elvonult seregével Vác felé, Buda is, Pest is minden oldalról nyitva van. Windisgréc akkor vonulhat be, amikor akar. Tá még baj éjjel. Hát Kossuth és a kormány? Azok már tegnap elmentek Debrecen felé. Elvitték a bankjegy sajtót is, és a hivatalos sürgőn nyomdáját, minden katonai felszerelést. Velük ment minden ember, akinek csak valami tudat nyomja a lelkét, hogy vétett az osztráknak. Én még ma megyek utánuk. Te is haladéktalanul siess. És azzal, jól sejtve, hogy nekem hónap vége felé vajmi szűken lehet az úti költségre valóm, a kezembe nyomott egy 100-as bankót. Majd megadod, ha pénzhez jutsz. Ez a kölcsönadott 100-as volt az egész úti költségem. Siettem haza, elmondtam a nőmnek, amit megtudtam. És most búcsút veszek tőled. De hogy veszel búcsút, én is veled megyek. És azzal összepakolta a legszükségesebbet. És még aznap délután itt hagyva úri kényelmét, művészetvilágát, szerződését, eljött velem egy ismeretlen életbe, egy ismeretlen világba. Köd volt előttünk, utánunk, körös körül, köd az égen, köd a földön, köd a jövendőben. A tehervonatok éjjel-nappal szállították a tömérdek montúrt, nyerget, bőrt és posztót, prófuntot, lisztet, amit az ellenség elől jó volt eltakarítani. Ez volt a legelébb való. Az utazók málhája az utolsó. Minden érkező vonat elé kimentünk, nem jötte meg a holmink. Senki sem tudott róla. Így töltöttünk el 5 keserves napot Szolnokon. A 6. nap reggelén kétségbe esett sikoltozásra törve a szobánkba Szilágyiné, Bujovszki agyósa. Koldusok vagyunk, mindenünk odaveszett, most jött meg az utolsó vonat Pestről, semmit sem hozott a miénkből. Az asszonyok el voltak keseredve. Majd utána nézek én magam, mondtam én, és a köpönyegemet nyakamba kerítve siettem az indóházhoz. Kérdésemre, hogy megye még egy vonat Pestre, azt a választ kaptam, hogy megy. Felkaptam rá. Egyedül ültem az egész vagonban. Kalausz sem volt már. A ceglédi megállásnál egy szembejövő vonatot látok. Annak az ablakából egy ismerős arc tekintett ki. Madarász József képviselő volt. Ő is rám ismert. Oda kiáltott hozzám. Hát te hová mégy? Megyek Pestre, a színésznők holmiait keresni. De hogy mégy Pestre? Windisgréc Budán van már. Ugorják frissen a mikocsinkra, a holmik ott lesznek az átkocsikban. Bizony. Madarász József mentett meg ezúttal, hogy bele nem szaladtam a pokol torkába.
s a színésznők málhái csak ugyan ott voltak mind ezen az utolsó vonaton. Most aztán futhattunk a fehér világba. Rajtunk kívül még Szigliget is együtt utazott a gyékényes szekéren. Ő is jónak látta nem várni a Windisch Grace kritikáját a második Rákóczi Ferenc fogsága felől. Feleségét, gyermekeit otthon hagyta az apósánál Pesten, maga elvonult a szülőihez, akik Biharban laktak. Debrecenben. A városháza előtt álltunk meg a szekerünkkel. Felmentünk a főbíróhoz, polgármester még akkor nem volt. Nagy volt annak a hivatala. Lajstromozni az érkező idegeneket. Két íródiák alig győzte. Amint bediktáltuk a neveinket, nagy elégedetten mondta. Milyen nagy szerencse a városunkra nézve, hogy most ennyi híres ember látogat meg bennünket. Részünkről a szerencse. Szigligetinek kocsi kellett, ami tovább szállítsa Biharba. Nekem pedig szállás. Mind a ketten megkaptuk, amit kívántunk. Engem elvezettek szekerestül a Nagy Péter fia utcába, s berekommendáltak Dudás uramnál, aki hivatására nézve becsületes szűrszabó volt. Annak volt egy utcai szobája, mely kiadó volt. Mennyit tetszik érte kívánni? 20 forintot. Pengőben? Magam is úgy értettem. A nap hátra levő része eltelt a kipakolással. Örültünk, mikor nyugalomra térhettünk a több napi keserves út elcsigázó fáradalmai után. Magunk főztete a volt a vacsoránk. Másnap korán reggel aztán előttünk álltak az élet komoly feladatai. Mi lesz ma ebédre? No, ti mai világbeli hősök és heroinák, mit mondanátok erre a kérdésre, ha nászutatok Debrecenben végződnék, ahol össze-vissza két vendégfogadó van, a Bika meg a Fehér Ló. De már azok úgy tömve vannak menekült képviselőkkel és kormányhivatalnokokkal, hogy aki egy sós kiflit akar kapni, annak előtte való nap kell reá magát abonálni. Magad, uram, ha szolgád nincs. De jó magyar közmondás ez. Ezt vettük elő. Én korán reggel nyakamba kerítettem bundámat, kimentem a vásártérre, vásároltam lábasokat, bögréket, főzőkanalakat, azután a hentes mészáros állásra vettem húst levesnek, karmonádlinak valót, zsírt, szalonnát, kolbászt, a kofaasszonyságoknál lisztet, hagymát, sárgarépát, petrezselymet, bírsalmát, túrót, a korcsmában egy üveg bort, az mind belefért egy gyékény szatyorba, a szatyrot takarta a bunda. Ezt mind hazavittem a szállásunkra. A szobánkban volt egy belülfűtő kemence. Annak a tüzénél az én feleségem, a magyar színművészet csillaga, olyan szépen megfőzte az ebédet, négy tál ételt, egyiket a másik után, hogy én soha életemben annál jobbat nem ettem. Milyen túrós csuszát tudott gyúrni Gertrudis királyné. Mielőtt hozzájöttünk volna, odavetődött hozzánk Farkas Jancsi, a már említett barátunk. Nagy gurmand volt. Egészen el volt ragadtatva attól, amit maga előtt látott. Túrós csusza. Tepertyűvel, ő már félholtra volt csömörölve a fehér lói kosztól. Szépen kért, hogy fogadjuk el vendégnek. Volt elég? És aztán így lakomázott lukulluszi módon egy primadonna, egy poéta meg egy kormánytanácsos abból, amit egy szép asszony főzött egy belülfűtő kemencében. A bor is nagyon jó volt, csak hogy éppen egy kis paprika úszkált a fenekén, amit a becsületes korcsmáros azért pergetett az italba, hogy annak több karaktere legyen. De a jutalom sem váratott magára. A kormánytanácsos annyira meg volt elégedve a lakomával, hogy a feleségemnek 60 forintot ajánlott fel egy hónapra, ha őt elfogadjuk állandó kosztosának. Előre le is fizette. 60 kemény forint. Amit Jókainé laborfalvi Róza szerez a művészetével, a főzőkanalával. Van hát már hivatal, jövedelem forrás.
Most már terjeszkedni lehetett a háztartással, kivettük a szobához a félkonyhát is a nyitott tűzhelyjel, fogadhattunk cselédet, egy tagba szakadt kis subás menyecskét, aki helyettem eljárt a piacra bevásárolni, megrakta a tüzet, vigyázott az ételekre, elmosogatott. Farkas Jancsi minden nap eljött a rendes időben. Még a jó öreg Kovásnét is odavettük, volt neki kivel tréfálózni. Hanem az ebédhez való bort maga hozta a köpönyege alatt. Ami csak jó volt és drága Debrecenben. Én pedig az alatt minden nap eljártam Nyári Pálhoz, és én is kifőztem valamit. Az én életem regénye.

0: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
1: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották.

Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A Duna vízhőmérsékletének csökkentése miatt a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a 2000 megawatt névleges kapacitású létesítményben az Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt a MAVIR-ral egyeztetve kellett korábban csökkenteni a termelést. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint a folyó vízhőmérséklet a torkolattól mérve nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez az előírás ellátásbiztonsági okokból rendkívüli esetben is miniszteri engedéllyel legfeljebb 31,5 fokig léphető túl. A tárcavezető megerősítette, hogy az ország energiaellátása folyamatosan biztosított, és a folyam hőterhelése miatt a Duna élővilága nincs veszélyben. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Nem csak a hőség, hanem a résztvevők száma is rekordot döntött a hétvégi rendfesztiválon Veszprémben. A 11. református egyházi napok Dunántúl elnevezésű rendezvénynek idén a megyeszékhely teljes belvárosa adott otthont. A látogatókat közel 100 hitéleti, kulturális és zenei program várta, amelyek mind a szó és csend mottó köré épültek. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Márk evangéliuma alapján hirdetett igét a vihar lecsendesítéséről. A református.hu oldalon megjelent összefoglaló videójából kiderül, hogy a fesztivál hatalmas sikerrel és közösségi élménnyel zárult. A szervezők bejelentették, hogy a Dunántúli Reformátusok nagyszabású találkozója 2 év múlva az Őrségben folytatódik. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki, föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcs területei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis a teljes és üdítős dobozok jelentős része még mindig a vegyes hulladékba kerül. Az elmúlt hónapokban iskolai foglalkozásokkal, kistelepülésekkel és gyűjtési versenyekkel több ezer diákot és szülőt értek el. Tóczántai József Miskolc polgármestere kiemelte, a fenntarthatóbb jövőhöz a fiatalok környezettudatos szemléletformálása a kulcs.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Fejlesztések a Beregszászi Jelesi Máltai Szeretetszolgálatnál.
2: Sárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem Beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani.
1: Koncertsorozatok a klasszikus zene kedvelőinek.
3: Kolozsvár zenei életében ez a nyári koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek.
1: Lendület.
4: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el.
1: Pulzus nyári tábor.
5: Nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a Pulzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a Pulzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel várunk már csak a hely miatt is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A beregszászi járási máltai szeretetszolgálat várja azoknak a családoknak a jelentkezését, akik gyermekük fejlődését szakemberek segítségével szeretnék támogatni. Az intézménynél a játék, a mozgás és a korszerű fejlesztő módszerek együtt segítik a gyermekeket abban, hogy saját tempójukban magabiztosan haladjanak előre. A szervezet célja, hogy szeretetteljes, biztonságos környezetben segítse kibontakozni a gyermekekben rejlő képességeket. Erről Makuk Jánossal, a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat vezetőjével beszélgetünk.
2: A beregszász járási Máltai Szeretetszolgálat számos képzési programban próbál segítséget nyújtani Kárpátalján. Egyik fontos kapcsolat a Pető Intézettel, immáron 13 éves múlt a visszatekintő kapcsolat, amely éppen vasárnap egy újabb képzési kéthetes turnust indult el, ami nagyon sok család segítségére lehetőség arra, hogy egy fokkal jobb legyen a hétköznap. Miről van szó?
3: Igen, vasárnap indult a következő ilyen intenzív gyermekfejlesztési képzésünk, ami nem beregszászon, nem Kárpátalján valósul meg, hanem Budapesten, hisz a háborús helyzet miatt, amióta háború van, azóta a helyi képzéseket sajnos a Pető Intézet nem tudja csak online megvalósítani, de vannak olyan gyerekek, akiknek szükségük van nem csak online, hanem fizikai aktív szereplésébe a konduktornak ahhoz, hogy a fejlődése még intenzívebben, még jobban megvalósuljon. Ez az együttműködés immár több mint 13 éves, és most vasárnap tényleg elindult egy csapat, amelyik 6 gyermekből és 6 anyukából áll, és 2 hét aktív, intenzív fejlesztésből valósul meg Budapesten.
2: Itt a szülői jelenlét is nagyon fontos, mert maga a Pető módszernek egyik sajátossága, hogy folyamatosan a szülő is tudja ezt a folyamatot segíteni az ő munkájával.
3: Szerintem minden fejlesztési formában nagyon fontos a család és a szülő jelenléte, hisz hiába akar egy szakember segíteni, nem tud 0-24 órában ott lenni, vele lenni a gyerekkel, és megoldani különböző fejlesztési házi feladatokat. Ha a szülő nem aktív partner ebben, akkor bizony nagyon nehéz a fejlesztés. Tehát ezt látjuk mind a Pető Intézet, mind a konduktív pedagógiai fejlesztések, mind a bármilyen más fejlesztés kapcsán. Azt hiszem, ezt a hallgatók is tudják, hogyha a gyerek az iskolába megkapja a házi feladatát, a szülő nincs ott és nem próbálja főleg az elején egy kicsit noszogatni, akkor az a házi feladat nem fog elkészülni. És akkor persze jönnek a rossz jegyek.
1: Milyen konkrét fejlesztési területekre fókuszált ez az intenzív program, és mi az, amit ebből akár már rövid távon is lehet mérni?
3: Az intenzív program főleg, hát most a Petős fejlesztésről beszélünk, ez a konduktív pedagógia alapján a központi idegrendszeri sérült gyermekek számára van kitalálva. Tehát itt mozgásszervi fejlesztés valósul meg, aminek a célja valójában az egész Pető programnak a célja az, hogy minél jobban tudjuk az életre felkészíteni a gyerekeket, minél inkább önálló életvitelt tudjanak elérni. Persze mindenkit saját magához kell viszonyítani, mindenki a saját tempójába próbál haladni.
2: Beszéltünk a Pető módszerről, viszont számos egyéb fejlesztés is zajlik a beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálatnak a bázisán. Több éves múltadtaként már visszan, kérek, erről beszéljünk jelen pillanatban, mi elérhető és mik vannak folyamatban.
3: Igen, 13 éve kezdtük a Pető Intézettel a központi idegrendszeri sérült gyerekek számára, de ez a folyamat ez azóta élesedett és több más fejlesztés is valósul meg, ami segíti az itt élő gyerekek mindennapjait, illetve a szüleikét. Tehát nagyon sok lehetőségünk van, többek között a különböző sérült gyerekek számára, úgy, mint fejlesztések vannak nálunk, logopédiától kezdve, neurofeedbacken át, beszédindító mozgásfejlesztéseken át, a Pető konduktív pedagógián keresztül a BMF fejlesztésig. Tehát nagyon széles a spektrum ma annak, amiben segíteni tudunk a jelenlévő társadalomban, és próbálunk is, nem csak Beregszászon, hanem most volt egy fejlesztésünk, kiszállásos fejlesztés Dobronyban, ahol szintén szép eredményeket ért el a csapat.
4: Hogyan kell elképzelni egy kiszállásos fejlesztést?
3: Ez volt az első alkalom, hogy ezt megpróbáltuk, kipróbáltuk, mert mindig álmunk volt az, hogy ne csak helyileg próbáljuk segíteni, viszont egy kiszállásos fejlesztés nagyon sok nehézséggel jár. Azon kívül, hogy utazni kell oda-vissza kollégáknak, tehát az annyit jelent, hogy a beregszászi fejlesztés kicsit visszább szorul, hisz mindenkinek 24 óra, az csak 24 órából áll, tehát a munkaidejét nem tudjuk megduplázni, meg háromszorozni. Tehát annyit jelent, hogy azért el kell menni Dobronyba, meg vissza kell jönni. Ezen kívül ott meg kell szervezni azokat a körülményeket, amelyek egy fejlesztő szobaadt központ számára megfelelő lesz. Tehát ez annyit jelent, hogy sok eszközt kellett nekünk is vinni, illetve az ottani református egyház is biztosította a helyet és a sok eszközt, így sikerült együttműködésbe velük megvalósítani ezt a fejlesztési ciklust, amiben persze a gyerekek voltak azok, akik legtöbbet kapták.
2: Fejlesztésekről beszélünk, sok éve zajlik már, vannak-e visszakapcsolások, milyen eredményeket lehet megosztani a hallgatókkal?
3: Hát persze, rengeteg pozitív élményünk van, hisz számunkra az a legjobb visszacsatolás, amikor azt látjuk, hogy nálunk indult el a gyerek először, állt fel 4-5-6 évesen, és először indult el járni, vagy megtette, elkezdett beszélni, aki eddig nem beszélt. Tehát rengeteg nagyon pozitív eredményünk van, főleg ADHD, hiperaktivitás és egyéb problémákkal küzdő gyerekeknél. Legelső, amik az anyukák egy pár alkalom után már vissza is jeleznek, hogy hát a gyerek nyugodtabban alszik. Tehát ez az első pillanat az, amikor érezzük, hogy hatásos a fejlesztés, hisz a központi idegrendszer kezd egy kicsit átalakulni, beállni a mindennapi ritmusba, a gyerek végre tud aludni.
4: Ha már gyermekekről van szó, és korábban pedig említettünk mozgó projektet, nekem valahogy rögtön a játszóbusznak a projektje jutott az eszembe. Hogyan épül fel pontosan a játszóbusz program? Beszéljünk egy picit erről.
3: Nagyon szívesen. Tehát a játszóbusz projekt azóta indult, amióta a háború kitört. Valójában az első évében, nem rögtön, hisz azt vettük észre, hogy nagyon sok gyermekbe szorongást, félelmet kelt ez a helyzet, amiben benne vagyunk. Szülők külön vállása vagy külföldön léte, a bizonytalanság az iskolában, légiriadók, tehát ezek mind azért az ő kis lelkükben is megjelennek, és ők nekik ezt valahogy fel kell dolgozni, nem csak nekik, mindannyiunknak. És a játszóbusz projektnek az első fő célja az volt, hogy próbáljunk egy-két óra vidámságot varázsolni az életükben, amikor feledhetetlen játékkal próbálnak egymással is kommunikálni, csapatban közösséget építeni. Ez azért kibővült azóta, nem csak Kárpátalján, hanem Lembergben és Ivano-Frankovszkban is van ez a projektünk, és egész Kárpátalján igyekszünk eljutni, ahova hívnak természetesen, iskolákba, óvodákba, táborokban, nyári táborokban szívesen veszünk részt. Persze ez azóta kibővült egy mentális, pszichológusi segítségnyújtással is, aminek keretében nem csak a gyerekeknek, hanem most volt nem olyan régen egy képzésünk a pedagógusok számára is, és próbálunk egy úgynevezett elsősegélydobozt, pszichológiai elsősegélydobozt átadni, hogy tudnak ők, akik legelőször találkoznak a gyerekekkel, óvodapedagógusok, hogy tudnak segíteni az adott pszichológiai helyzetekben.
1: Az elmúlt percekben Makuk Jánossal, a beregszászi járási máltai szeretett szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatával töltekezhetnek hétfőnként és péntekenként. A június 26-a és augusztus 31-e közötti programról Potyó István főszervező számolt be. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat pedig július 1-e és augusztus 29-e között szerdánként biztos a zenei hangulatot. A programot Miklós Noémi programfelelős ismertette, a riporter Pilbák Kincső.
2: Kolozsvár szívében ismét a zene kap főszerepet, a klasszikus zene kedvelői válogathatnak különböző nyári koncertsorozatokból június 26 és augusztus 31 között. A Farkas utcai nyári hangversenysorozat kínálata július 1 és augusztus 29 között szerdánként biztosítja a zenei hangulatot, amelyről Miklós Noémi programfelelős számolt be. Nyári koncertsorozatra készülnek a Farkas utcai református templomban. Mit lehet tudni erről az eseményről? Ki a szervező? Mikor kerül erre sor?
3: A nyári koncertsorozat az már egy nagyon régi eseménysorozat, tehát már több éve zajlik minden nyáron. Hál' Istennek, eddig mindig sikerült megvalósítani. Ebben az évben július 1-én lesz az első hangverseny, ez egy szerdai nap, ugye nálunk ez a szokás, hogy mindig szerda este 7-től szoktak lenni a koncertek, és augusztus utolsó szerdájáig tartanak ebben az évben. Nagy része orgona koncert lesz, de lesz kamarazene is, illetve a koncertsorozat fénypontja ebben az évben a lipcsei Gewandhaus kórusnak a fellépése lesz július 8-án, ami remélhetőleg egy felejthetetlen élmény lesz mindenki számára. A koncertsorozatnak a szervezői természetesen a Belvárosi Református Egyházközség, illetve partnerként vesz részt a szervezésben a Bábesbolyai Tudományegyetem református tanárképző és zeneművészeti kara.
2: Szükséges jegyet váltani ezekre, vagy hogy lehet részt venni a koncerteken?
3: A koncertek látogatása természetesen ingyenes, ez mindig is így volt, és ezt a jó szokásunkat igyekszünk továbbra is megtartani, hiszen azt szeretnénk, hogy bárki részt tudjon venni ezeken a koncerteken, függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkezik. Ez egy nyitott eseményszorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
2: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
3: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban. Tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet.
4: Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
2: Emellett az érdeklődők a Close & Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Close & Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
5: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm

0: számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a három emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kossák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki az konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a Lutheránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéje az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról. Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
0: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klasszikus nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvári fő célja az, hogy a templomokban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt, és hogy minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés?
0: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klazon Music Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom smk.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek, hétfőn a Szent Mihály és Lutheránus templomban, felváltva pénteken pedig a Piarista templomban este 7 órától. Szeretettel várunk mindenkit!
2: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. Semmellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor. Az MCC nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
2: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
1: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek, tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
2: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
1: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
2: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágón melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
1: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
2: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
3: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
1: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
3: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa bajnok ezüstérmes vagyok kétszer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
1: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
3: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot enni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
1: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről? Milyen a te hited?
3: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
1: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
3: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra, ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mind az ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt, ő vezette az utamat végig.
1: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz? És olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett, hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
3: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasással, hogy legyen erőm, és suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
1: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
3: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Azt amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
1: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
3: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
1: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
3: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így a első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána volt voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9-be kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közökből.
1: Az elmúlt percekben a Krisz által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét. Ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
3: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
3: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetben, vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokkal máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken, és mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
2: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
3: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri, ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő a mi előadónk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. És lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
2: Hú, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
3: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ezt bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30-ig évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
2: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép helyszín.
3: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
2: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
3: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el, egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés is, úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
2: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
2: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
3: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
1: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
0: az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Miért nem tudunk együttműködni? Első rész. Diotrefész, aki közöttük elsőségre vágyik. János apostol harmadik levele első fejezet 9. vers. Az első ok a bizonytalanság. Machiavelli firenzei filozófus ezt mondta, egy uralkodó intelligenciáját elsősorban az alapján mérhetjük fel, hogy milyen emberekkel veszi körül magát. A bizonytalan vezetőkre fenyegetést jelentenek a tehetségesek, ezért inkább gyengékkel veszik körül magukat. Ennek azután nem csak a munka látja kárát, hanem az abban résztvevők is mindannyian. Az a vezető, aki azzal vág vissza egy őszinte kérdésre, hogy a másik hogy merészeli megkérdőjelezni a tekintélyét, veszélyes ember, és gyakran nem érdemli meg, hogy kövessék. A bizonytalan vezetők gyakran két okból buknak el. Azért, mert mindent az irányításuk alatt akarnak tartani, vagy mert félnek, hogy egy náluk rátermettebb személy veszi át a helyüket. Aki nem támogatja a csapatmunkát, rontja a saját esélyeit, a többieknek pedig kedvét szegi. Woodrow Wilson, az Egyesült Államok egykori elnöke ezt tanácsolta. Ne csak a saját eszedre támaszkodj, hanem mindarra is, amit másoktól kölcsönözhetsz. János apostol azt állította az egyik gyülekezeti vezetőről, Diotrefészről, hogy elsőségre vágyik. Hogy mi volt vele a gond? Az, hogy mindenki más fényét ki akarta oltani, hogy egyedül ő tündökölhessen. János ezért ezt írta. Ezért, ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecseg rólunk. Sőt, még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelől nem fogadja be a testvéreket, másfelől azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból. Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi, az Istentől van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent. János apostol harmadik levele első fejezet 10. verstől a 11. versig. Engedd, hogy Isten elismerése, amellyel már is rendelkezel, eloszlassa a bizonytalanságodat. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először arról szólunk, hogy lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetem, a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési, infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel.
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vette, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt.
1: Ezt követően arról hallhatnak, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre.
3: Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszint odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban, gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Sárospataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel. Az eseményen készült összeállításunk elején dr. Köpeci Bócz Tamás, a projekt szakmai vezetője, rektori biztos beszél a megvalósult programelemekről.
2: 2021-ben alapult ugye az egyetem, ezt gondolom, hogy most már mindenki tudja, és rá néhány hónapra került kiírásra ez a pályázat, amire ezt megpróbáltuk összeállítani, ami egy jelentős kihívás volt, hiszen az egyetem az merőben új volt, 3-4 új disziplina került megnevezésre, elsősorban nyilván a szőlészet borászathoz kapcsolódó, másodszorban a gazdasági területhez kapcsolódó új disziplinák jelentek meg a régi neveléstudományi képzések mellett, úgyhogy végülis akkor azt a döntést hoztuk, hogy az új disziplinák irányába mozdulunk el, maga a kiírás, az pedig a gyakorlati képzés feltételeinek javítása és megteremtése volt. És valóban így van, egy beruházás, eszközbeszerzéssel kapcsolatos fejlesztés, és egy tartalmi, módszertani fejlesztést terveztünk. Ugye magát a pályázatot azt nem lehetett csak úgy beadni, hanem ezt megelőzően egy úgynevezett intézményfejlesztési tervet kellett készíteni. Én azt gondolom, hogy nincs az országban még egy egyetem, ahol ilyen rapid módon ez elkészült, és minden jóváhagyást is megszereztünk abban az időszakban, így aztán eredményesen tudtuk formailag beadni a pályázatot. Nagyobb összegre pályáztunk, ez kétségtelen tény, végül is 1 milliárd forintos támogatást kapott a Tokaj-Hegyalja Egyetem, aminek nagyon örültünk, és hát valóban ez a legnagyobb fejlesztési forrás, ami ez alatt a 4 év alatt felhasználásra került és megvalósult.
1: Ha ketté bontjuk a két részét, akkor mi valósult meg a beruházási fejlesztés során?
2: Az a jó hír, hogy nincs olyan elem, ami ne valósult volna meg. Ez azt jelenti, hogy bizonyos esetekben túl is teljesítettük az úgynevezett indikátorokat, tehát azokat a vállalt, számszerűsíthető követelményeket, ami minden projekt esetében megfogalmazásra kerül, és gyakorlatilag ez az egyetem képes volt mindent teljesíteni, mindent megvalósítani. Ennek a legjobb példája valóban ez az épület, amit én úgy gondolom, hogy mindenki örömmel vette, nem csak Sárospatakon, hanem a környékben, illetve az ide látogatók is elismeréssel szoktak erről szólni. Tehát maga az épület is részben ebből a forrásból tudott megújulni, és hát az a jó hír, hogy annak ellenére, hogy minden szakmai követelményt teljesíteni tudtunk, még megtakarításunk is van. Ezt a megtakarítást egyébként vissza fogjuk fizetni, hiszen nyilvánvalóan mi azt használtuk fel, amire szükségünk volt. Azt lehet mondani, hogy létrejött egy úgynevezett térinformatikai központ, ami egy teljesen új elképzelés, és már akkor is ez fontos volt, hiszen olyan technológiák jelentek meg, amik a környező gazdáknak is nagyon fontos elemet adnak, és hát azóta ez a napi valósággá vált számukra, tehát igenis, hogy indokolt volt, hogy egy ilyen térinformatikai elképzelést tettünk. A hallgatóink azok ma már képesek arra, hogy földrajzi jelekkel együtt gyűjtsék be azokat a mintákat, amik akár talajhoz, akár a növényekhez, elsősorban nyilvánvalóan a borszőlőhöz kapcsolódnak, ezeket így dolgozzuk fel. Ehhez kapcsolódóan olyan drón rendszereket sikerült beszereznünk és szeptembertől üzembe állítani, ami képes lesz arra, hogy olyan vizsgálatokat végezzen, ami reményeink szerint a 4 évvel ezelőtt még fel sem merült fertőzési forrásokat és formákat is fogja, tehát itt konkrétan a fitoplazmára gondolok nyilvánvalóan, hiszen mindenkit most ez aggaszt leginkább, mert ez fogja megtizedelni a szőlőterületek nagyságát. Tehát ez egy óriási dolog.
1: És mit tartalmazott a szellemi oktatási terület?
2: A szellemi oktatási terület megújulása az két úton haladt. Az egyik, hogy ennek az egyetemnek különösen új disziplinák esetén nagyon csekély volt a nemzetközi kapcsolatrendszere, ezért angol nyelvű képzések fejlesztésére került sor. Ezek a képzések elkészültek, ezek ma már elérhetők, hozzáférhetők. Ezzel párhuzamosan Európában először a bor- és italpiaci menedzser mesterképzést sikerült akkreditáltatnunk, sőt nem csak akkreditáltatnunk, hanem megalapítanunk. Tehát ez egy olyan képzés lett, ami az Európai Unión belül ma már más borvidékeken is, illetve nyilván nem csak borvidékeken, hiszen italpiac is ebbe benne van, tehát nem csak a borra korlátozódik. Ezt ezt alkalmazhatják más egyetemek. Amióta ez megtörtént, ezt 2024-ben tudtuk megalapítani, és az indítást is akkortól kezdve tervezzük, azóta megszaporodtak azok az egyetemi együttműködések, amivel közös képzésként szeretnénk ezt megtenni, akár francia, olasz, német, de a legutóbbi esetben a grúz, vagy újabb nevén ugye georgiai borászok, bortermelőkkel kapcsolatban is közösen tudunk. És ehhez kapcsolódnak azok a pedagógiai módszertani megújítások is, amelyek a felsőoktatásban ma már elengedhetetlenek. Itt külön kiemelném a gyakorló vállalat alapú képzést, ahol a hallgatóink azok valódi gyakorló vállalatként, tehát valódi folyamatokat, de egy gyakorló vállalat keretében tudnak elsajátítani azokat a kihívásokat, amivel szembesülni fognak majd, amikor kilépnek. Itt folyamatos a kapcsolat a vállalkozásokkal, folyamatos a kapcsolat azokkal a szervezetekkel, akik egyébként az egyes ilyen típusú folyamatokat, ha úgy tetszik, akkor alakítják. Nem csak adminisztratív, hiszen itt kereskedelmi, marketing és egyéb kérdések is szóba kerülnek, és hát ezzel együtt ezt eredetileg nem vállaltuk, de szakmai teljesítésként indokolt volt az úgynevezett folyamatpedagógia, és ezt a folyamatpedagógiát reméljük, hogy már a projekt befejezése után tudjuk majd több disziplinában is és több képzésben is terjeszteni, többek között a tanítóképzésben, illetve óvodapedagógus képzésben is. Tehát az a lokális hatás, ami ennek a projektnek a keretében kialakult, ez a következő években úgy hiszem, hogy erős lesz, és hát vélhetően a környező oktatási intézmények is ennek a haszonélvezői lehetnek.
1: Sokszor beszélt több eszámban, gondolom azért egy eléggé jelentős csapat dolgozott ennek a projektnek a megvalósításán. Itt az egyetemen belül és a Holdudvarban mekkora közösség hajtotta végre ezt a beruházást?
2: Hát ez egy rendkívül érdekes kérdés, sok változás volt egyetemen belül, ezt talán, ha úgy tetszik, akkor egyfajta belső intézményi intimitásnak lehetne mondani. Mint szakmai vezető, én a tervezéstől most a zárásig végig kísértem ezt a projektet, és megmondom őszintén, hogy számomra is ez egy büszkeség, hogy sikerrel jártunk. Hát azóta sok rektor, sok projektvezető, sok olyan kolléga volt, akik akár tanszéki, akár intézeti szinteken változtak. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen, ha most az aktuális, és talán ez a fontosabb, tehát ha most az aktuális kört tekintem, akkor ebben minden egyetemi oktató érintett volt. Tehát 90 egyetemi oktató konkrétan még a mai napon is részt vesz olyan elektronikus képzéseken, amelyek a projekt keretében kerültek kidolgozásra, és oktatásmódszertani segítséget nyújtanak. Ma már ilyen dolgokkal is foglalkozunk, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása. Tehát ez a program képes volt alkalmazkodni, ha úgy tetszik, akkor ez egy adaptív program volt, részben olyan dolgokhoz is, amihez nem akartuk feltétlen, itt a szervezet és személyi változásokat értem, de a külső környezet változásához is. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy minden oktató. Azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sok hallgatunk. Tehát körülbelül 600-ra tehető az a kör, aki a digitális megújulásban és ezekben az elemekben részt vett, és nagyjából 300-ra tehető az a létszám, akik az oktatás módszertani elemeket megismerték, illetve részt vettek olyan pilot képzéseken, ahol visszajelzéseket tudtak adni, amivel a fejlesztéseket módosítani, bővíteni, kiegészíteni tudtuk. Úgyhogy hát, ha úgy tetszik, akkor a helyes válaszom az az, hogy 1000 fő.
1: A előzetesen elküldött anyagban, és ahogy ön is mondta, 1 milliárd forint körüli összeget nyertek erre a pályázatra, és az van az előzetes anyagban, hogy és jelentős önerővel. Tehát körülbelül a vége mekkora pénzügyileg ennek a projektnek?
2: A jelentős önerő az elsősorban az épület elújítás tekintetében valósult meg. Emlékem szerint ez nem a projekthez tartozik, ezért csak emlékeket tudok mondani, de úgy emlékszem rá, hogy mintegy 1,5 milliárd közé tehető az az összeg, amit egyébként a Tokaj-hegyalja Egyetemért alapítvány biztosított, annak érdekében, hogy megvalósuljon. Ha úgy tetszik, akkor amit a pályázat támogatásánál a támogatók kihúztak, vagy lecsökkentettek, ezt önerőből biztosította az alapítvány, és azt hiszem, hogy ezért is lehetett ez a projekt ilyen sikeres.
1: A laikusok számára mekkora lépés egy ilyen beruházás, ami ugye említettük többször két úton haladt egy ilyen egyetem életében, mekkorát lendít előre, ugye itt azért voltak

0: hogy egy jó partner, egy együttműködésre kívánatos egyetem került ide, és hát ne felejtsük el, hogy azért ez egy regionális egyetem, amely a teljes felsőoktatás struktúrájában nagyon nagy jelentőséggel kezd bírni, nem csak Magyarországon, hanem másutt is. És ennek okán kifejezetten a regionális igényeket kell és szükséges kielégítenünk, és hát talán az is jól mutatja az eredményességünket, hogy a hallgatói létszámunk az megsokszorozódott, de ez már tényleg nem a projekthez kapcsolódó, úgyhogy javaslom, hogy e tekintetben akár az egyetem vezetését érdemes megkérdezni, hogy ők hogy élték meg ennek a projektnek a hatását az egyetem fejlődésére. És hát a legfontosabb a hallgatók és az a környezet, akik aztán utána ide hozzánk jelentkeznek. Túljelentkezésünk van, szinte minden területen. Én magam a közgazdasági területtel foglalkoztam. Itt nem volt közgazdász képzés, ma a legnagyobb nappal is létszámú képzést tudtuk elérni, és mint a közgazdász képzés alapítója azt tudom mondani, és most ebben az esetben kilépek a szakmai vezetői pozícióból, hogy ennélkül a projekt nélkül ez nem sikerülhetett volna. Tehát egy ilyen pozitív visszajelzés saját magam számára tudok adni, ami nem etikus, tehát javaslom a szőlészborászokat, a neveléstudományi területen lévőket, a bölcsész területen lévőket is megkeresni, hiszen számukra is ezek az eredmények hozzáférhetők, és különböző módon ezeket be is építették a képzéseikbe.
1: A rendezvényen a színes diplomát átvevő egykori hallgatókat dr. Kéri Szabolcs rektor köszöntötte, rádiónknak elmondta, intézményük számára nagyon fontosak az ilyen alkalmak.
2: Sokan úgy gondolják, hogy egyetem polgársága az aktuális időben lévő hallgatókat és oktatókat foglalja magába, ez nem így van. Az egyetem polgársághoz hozzátartoznak mindannyian, akik valaha itt tanultak vagy tanítottak, sőt már azok is hozzátartoznak, akik a jövőben itt fognak majd tanítani és tanulni. Úgyhogy ez mindenféleképpen az egyetem tradíciójának, létének, fundamentumának kiinduló pontja, hogy ezek a megemlékezések és ünnepségek megtörténjenek.
1: Majdnem kicsi volt a hely, ahol megtartották, hogy ez az egyetem díszterme. Mit mondasz, hogy gyakorlatilag ilyen sokan el is fogadják ezt a meghívást, tehát nem kell postázni nekik ezt a színes diplomát, hanem eljönnek és fontosnak tartják, hogy személyesen itt legyenek.
2: Talán ennek a legegyszerűbb és legvalósághűbb magyarázata az, hogy aki itt Sárospatakon tanult, az szerette ezt a helyet. Nagyon-nagyon jellemző módon érzelmi kötődés alakult ki a voltanárokhoz, az épülethez, a Bodrogparthoz, az egész városnak ez a jellegzetes történelmi aspektusához és szférájához, ami teljesen egyedülálló. Én nem nagyon láttam még ilyet Magyarországon egyébként más városban.
1: Térjünk át a másik történetre, amely a mai alkalommal főszerepet kapott, és ez pedig hát az intézmény történetek talán legnagyobb összegben és hát léptékben is legnagyobb beruházása, hiszen nagyon sok mindent érintett. Ugye Köpeci Bósz Tamással, aki gyakorlatilag összefogta ezt a projektet, már átbeszéltük ezt a történetet, de hogy az intézmény számára mit jelent ez a lépték, hogy viszonylag rövid idő alatt ekkorát tudott lépni egy beruházás nyomán?
2: Ez 5 év fejlődésének az eredménye, melynek során a Lechner épülete, Patak ikonikus épülete megújult 2,1 milliárd forintból, és olyan tantermek, oktatási lehetőség, informatikai rendszer jött létre, ami korábban itt elérhetetlen volt. Tehát korszerűvé vált az épület. Nagyon érdekes hibrid, mert ránézésre szférájában, atmoszférájában egy régi épületről van szó, de a lehetőségek azok teljesen korszerűek. Talán, ahogy Köpeci Bósz Tamás is hangsúlyozta, ennek a projektnek az a legfontosabb mondani valója, hogy 5 éven keresztül nagyon-nagyon sok változáson áthidalva ez a projekt meg tudott valósulni, ez szinte csodaszámba megy, és tulajdonképpen az egyetemnek egy belső stabilitást, gerincet adott.
1: Többször említettük már, hogy ugye volt, amikor megalakult ez az egyetem, kitűztek bizonyos célokat a hallgatói létszámok tekintetében egyebek mellett. És ez ugye váratlanul sokkal erősebb lett, sokkal jobb számok jöttek, mint amire számítottak azok, akik kitűzték ezeket a célokat. Most valahol 1200 körül van, ha jól emlékszem, az egyetemi hallgatók száma. Hozzájárul-e ehhez szép környezetbe és hát egy modernebb oktatási struktúrába érkeznek ezek a diákok?
2: Ez azért nagyon érdekes, mert a hallgatói létszám növekedése már akkor beindult, amikor még az épület nem volt kész, és a város különböző bérelt helységében történt az oktatás, de a jövőben mindenféleképpen. Itt még egy óriási lépés a hallgatói létszám kapcsán, a tanuló létszám kapcsán a kollégium fejlesztés lesz, hogy egy kicsit már a jövő felé is

0: kinyissuk az ajtót, hiszen a kollégium igény az rendkívül nagy a hallgatók körében. Ugye Patak messze van, izolált viszonylag, akik ide járnak nappali tagozatra, szinte mindenki kollégiumot igényel.
1: Ez mekkora létszám körülbelül?
0: Most 250, de idén már 300 fölé fogunk menni, ugye 1200-as hallgatói létszám, hogyha minden jól megy a felvételek kapcsán, akkor ez meg fogja haladni azt. Ami hát egy kis egyetemet jelent, viszont hogyha a pataki hagyományokat nézzük, meg az új épületnek az infrastruktúráját, ez nagyon érdekes, akkor az épület befogadó képessége már ki van maxolva, hiszen itt a tantermek nem tömegoktatásra készültek annak idején, hanem kis létszámú műhely munkára, ami régen tulajdonképpen pedagógus, tanító, óvó, képző volt, készültek, úgyhogy pont olyan hallgatói létszámú vagyunk, persze, hogy eljárna mindenki előadásra, amennyit be tud fogadni az épület.
1: Kedves hallgatóink, lezárult a Sáros-Pataki Központú Tokaj-Hegyalja Egyetemen a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyakorlatorientált képzési infrastruktúrális és készségfejlesztése projekt, amelynek ünnepélyes záró rendezvényét a napokban tartották meg. A projekt zárót összekötötték a díszdiploma átadó rendezvénnyel, erről hallhattak az előzőekben.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a pajzsmirigy betegséggel foglalkozó sorozatunkat. Mai adásunkban arról beszélgetünk Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőjével, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a baba tervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta.
2: Azt már megbeszéltük az előző adásokban, hogy a pajzsmirigy betegség akár alulműködésről, akár túlműködésről van szó, az nem egy egyszerű betegség. Nem gyógyítható betegségekről van szó, az egész testünket, az egész szervezetünket érinti. És külön ki kell emelni és kihangsúlyozni, hogy a gyermekvállalás idején, már a baba tervezésénél és az egész terhesség alatt, és szerintem még a szoptatási időszakban is nagyon oda kell figyelni, hogy a kismamának alulműködés vagy túlműködése van. Mi jelent nagyobb veszélyt a babára, az alulműködés vagy a túlműködés?
3: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat újra. Örülök, hogy újra itt vagyunk, és egy nagyon-nagyon fontos témáról beszélhetünk. Igen, valóban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kismamákra, illetve a leendő kismamákra. A pajzsmirigy betegeknek a száma olyan mértékben megnőtt az utóbbi időben, mint ahogy már beszéltünk is róla, betegszik a cukorbetegek számával, és ez riasztóan nagy szám. Újabban, főleg fiatal felnőtt korban, sőt már tinédzser korban is meg tudnak jelenni a tünetek. Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszintjükre odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban, gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni. Ha nem történt műtét, és a kismama gyógyszeres kezelést kap, ez két hatóanyaggal történhet, Magyarországon kettő van forgalomba. Az egyik a propiltiouracil, a másik pedig a tiamazol. Ezek így nagyon bonyolult és hirtelen nagyon nehéz neveknek tűnhetnek, de akik ezzel a problémával küzdenek, nagyon jól ismerik mind a két készítményt. Az, hogy melyikkel történik a kezelésük, ez természetesen minden esetben az endokrinológus dönti el az aktuális állapotuknak megfelelően. Mint azt már megbeszéltük, a túlműködésnek nagyon komoly tünetei vannak, sokkal komolyabbak, mint egy alulműködésnek, hiszen komoly szív- és érrendszeri problémákat, elsősorban fokozott szívműködést, egy ilyen túlpörgött állapotot, fokozott anyagcserét, illetve a hormonális rendszer zavarát is okozhatja. Ezért is nagyon fontos, hogyha ezek a túlműködésben szenvedő leendő kismamák úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
2: Ha jól értem, akkor ugye arról beszéltél, hogy az alulműködésnél ott inkább a baba tervezésen van a hangsúly, tehát arra kell odafigyelni, hogyan kell az orvoshoz, védőnőhöz fordulni, hiszen azt is említetted már korábban egy magánbeszélgetésünkben, hogy hála Istennek most már nagyon odafigyelnek a pajzsmirigy beteg édesanyákra. Tehát nézzük most az alulműködésnél, hogyan készüljön valaki a terhességre.
3: Alulműködés esetén is nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképpen első körben az endokrinológusát keresse fel ez a fiatal hölgy, illetve leendő kismama, hiszen meg kell tudnia azt, hogy jelenleg milyen a hormonális állapota. Megfelelő-e a pajzsmirigy hormontermelése, jó-e a beállított gyógyszer mennyiség, nem kell esetleg rajta állítani, illetve minden szempontból nem-e vérszegény, nincsenek-e egyéb problémák. Ki kell kérni az endokrinológus tanácsát, hogy készen áll-e a szervezete arra, hogy kihordjon egy kisbabát. Majd ezt követően természetesen, hogyha igent kap az orvostól, és miért ne kapna igent, hogyha kordában van tartva és jól van kezelve, akkor célszerű a szülésznőgyógyászával, illetve ezt követően a védőnővel, akivel folyamatosan fogja tartani a kapcsolatot, az ellenőrzéseket fogja előírni a kismamának, mindenképpen tájékoztatni kell őket arról, hogy ilyen problémával állunk szembe, tehát fokozott figyelmet fog igényelni. Mit is jelent ez? Normál körülmények között, most nem tudom mi a jelenlegi szabályozás, mert nem most voltam már kismama, de 2-3 havonta találkoztam, ha jól emlékszem, a védőnővel. Na, ebben az esetben sokkal sűrűbb a találkozás. Szinte havi szinten ellenőrizni kell a TSH szintet, minimum, és 3 havonta a pajzsmirigy hormon szintet, tehát az FT4-et is ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Hiszen egy baba kihordásakor megnövekszik a hormonigény, tehát valószínű, hogy egy kicsit változni fog esetleg a gyógyszeradagja, egy kicsit pótolni kell, de ez csak akkor fog kiderülni, hogyha folyamatosan ellenőrizzük. De erre szerencsére ma már maximálisan odafigyelnek.
2: Nézzük akkor a túlműködést, mert azt mondtad, hogy az már egy bonyolultabb dolog, hiszen mások a testi tünetei, és sokkal erősebb gyógyszereket. Tehát ott már nem hormont kell pótolni, hanem gyógyszereket kell szedni. Ez akkor veszélyeztetheti a babát és a mamát is?
3: Nem veszélyezteti. Természetesen sajnos a baba is beveszi a gyógyszert az édesanyjával együtt, hiszen ezek a hatóanyagok, tehát mind a propiltiouracil, mind pedig a tiamazol átjutnak a mélepényen, illetve szoptatás során az anyatejjel is a baba szervezetébe fog kerülni, de ez elkerülhetetlen. Ugyanis az sokkal veszélyesebb lenne, hogyha az anyuka nem szedné a gyógyszereket, hiszen egyrészt egy nagyon súlyos hipertireotikus állapotba kerülne, nagyon megnövekedne a pulzusszáma, az anyagcseréje nagyon fölgyorsulna, és akár vetélés is, vagy koraszülés is bekövetkezhet. A babá normál hormontermelésének a kialakulásához feltétlen szükséges az, hogy a gyógyszerekkel, itt ebben sem ezzel a két hatóanyaggal, megfelelő hormonszintet érjünk el a pajzsmirigyben, hiszen a pajzsmirigy hormonjainak óriási szerepe van abban, hogy a baba idegrendszeri fejlődése tökéletes legyen. És ugye ez az első trimeszterben történik meg. Tehát az első trimeszterben még a propiltiouracilt alkalmazzák, mert ez talán kicsikét hatékonyabb, viszont a súlyos májkárosító hatása miatt, ami az édesanyára fejti ki, elsősorban mindenképpen szükség van arra, hogy a második, illetve a harmadik trimeszterben már a tiamazoltra állítsák át az édesanyát. Természetesen ez sem veszélytelen készítmény, de ha a kettőt össze kell hasonlítanunk, akkor talán a tiamazol az, ami kevésbé káros a baba számára. Viszont az édesanyának mindenképpen szüksége van rá. Úgyhogy amikor a baba megszületik, akkor egy bizonyos gyógyszerszinttel fog születni, nem fog feltétlenül pajzsmirigy betegséggel születni, sőt, a következő napokban a gyógyszer ki is ürül a baba szervezetéből. Ezt monitorozzák folyamatosan, és addig, amíg ez nem történik meg, addig nem is engedik haza sem a babát, sem pedig a mamát. Viszont mivel a gyógyszert a továbbiakban is szednie kell az édesanyának, ezért valamennyi gyógyszer szintje lesz a babának is, de már nem annyi, mint a várandóság ideje alatt. De mindenképpen erős monitorozás alá kerülnek. Tehát az, hogy valaki pajzsmirigy beteg, nem evidencia, hogy a babája is pajzsmirigy beteg lesz, nagyon-nagyon ritkán fordul manapság elő, sőt a születést követően a kötelező veleszületett betegségek között ott is szerepel a pajzsmirigy betegségek egy bizonyos fajtája, és hála a jó Istennek nagyon-nagyon-nagyon ritkán kerül erre sor. Ha mégis, akkor természetesen erre az esetre fel vannak készülve.
2: A szülés közben mit jelent a pajzsmirigy betegség, akár az alulműködés, akár a túlműködés? Kell-e valami szabályozást alkalmazni, vagy különleges eljárást? Gondolok itt programozott szülésre, császármetszésre és a többi.
3: Nem, szerencsére nem igényel semmilyen ilyen kezelést, ha csak esetleg a túlműködésből eredően nincsen már valamilyen komoly szív problémája a kismamának, erre semmi szükség nincsen, illetve ha csak nincsen valamilyen a fejlődés során kialakult egyéb nem ezzel összefüggő probléma, semmi szükség erre, teljesen természetes módon nyugodtan megszülethet bármelyik baba.
2: Az említett gyógyszereken kívül a várandóság ideje alatt hogyan segíthet magán a kismama vitaminokkal, nyomelemekkel, táplálkozással? Hiszen múltkor éppen erről beszéltünk, hogy milyen fontos, hogy ne tudjuk le annyival, hogy bevettük a gyógyszert, jól vagyunk, hanem millió egy dolog van, amivel segíthetünk magunkon.
3: Igen, természetesen a továbbiakban is a gyógyszerrendszeres szedése mellett oda kell figyelni a továbbiakban is a táplálkozásra, ugyanazokat a szabályokat itt is be kell tartani. Ma már nagyon jó kismama vitaminok állnak rendelkezésre, amik a várandóság ideje alatt segítik a kismama szervezetét, illetve a magzat szervezetét is, hogy megfelelően tudjon fejlődni. Ezek között a vitaminok között már találunk olyat, ami jódban gazdag, illetve jódban szegényebb, illetve teljesen jódmentes. Az, hogy ezek közül a kismamának melyiket kell választania, ebben a szülésznőgyógyásza, illetve az endokrinológusa, de főleg az endokrinológusa lehet a segítségére. Hiszen az adott betegség típusa dönti el, hogy mennyi jódra van szüksége a várandóság alatt, mert mint ahogy már korábban beszéltünk is róla, a pajzsmirigy hormonok termelődéséhez jódra feltétlenül szükség van. Nyilván jódozott sóval, illetve egyéb táplálékkal hozzájutunk ehhez, de mint ahogy már mondtam is, várandóság alatt megnőnek a vitamin és tápanyag szükségletek, tehát lehetséges, hogy egy kicsit többre van szükség, de ebben az orvos fog dönteni.
2: Olyat is hallottam már, hogy valakinek a terhessége alatt alakul ki pajzsmirigy betegsége. Tehát nem volt az előtt semmilyen problémája, mint a terhességi cukorbetegség tulajdonképpen úgy működik, ez is van ilyen?
3: Igen, van. Leggyakrabban egyébként alulműködés jellemző, hogy előfordul, illetve a pajzsmirigy gyulladása. Tehát ami egy picikét a Hashimoto tiroiditiszre hasonlít, de mégsem az. Ez is egyfajta autoimmun folyamat, de egyes esetekben, sőt az esetek jelentős részében, a szülést követő 3-6 hónapban ez az állapot teljesen normalizálódik. Természetesen erre is oda kell figyelni. Most már észrevesznek mindent, és mindent tudnak monitorozni. Viszont vannak olyan esetek, hogy ez sajnos nem alakul vissza, nem fog normalizálódni, valamiért az immunrendszer úgy dönt, hogy mégis marad ez a gyulladás. Ilyenkor beszélünk Hashimoto tiroiditiszről, tehát ami egy autoimmun gyulladása a pajzsmirigynek, és az már egyszer megbeszélt menetében szépen lezajlik sajnos, és egy alulműködés fog visszamaradni. Ennek a kezelése pedig már, mint ahogy beszéltünk is róla, egyszerű, egy hormonpótlás és folyamatos orvosi kontroll szükséges hozzá.
2: Nagyobb eséllyel lesz egy pajzsmirigy beteg kismamának, pajzsmirigy beteg a gyereke is?
3: Nem feltétlenül, bár erre kifejezett számokat még nem találtam, de egyes kutatások azt mutatják, hogy akinek autoimmun eredetű pajzsmirigy betegsége van, annak a gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz a későbbiekben, nem gyermekkorában, vagy nem vele születetten, hanem felnőtt korában pajzsmirigy beteg, valamilyen pajzsmirigy beteg, nem feltétlenül a szülőtől örökölt típus, de nagy valószínűséggel betegszik meg a pajzsmirigye, szintén valamilyen autoimmun folyamat kapcsán.
2: Az számít az életminőséget tekintve, vagy a élettartamot tekintve, vagy a szervezet egészségét tekintve, hogy milyen korai időben alakul ki a pajzsmirigy betegség? Mert a múltkor említetted, hogy egyre korábban, már egyre fiatalabb lányoknál, mert ugye inkább nőket érinti ez a betegség, bár férfiakról is tudunk, de hogy egyre korábban alakul már ki ez a betegség.
3: Sajnos az a helyzet, hogy minél korábban történik ez meg, én azt látom, hogy annál nagyobb hormonzavar fog okozni. Mégpedig azért, mert egy kritikus időszakban úgymond kapja, itt zárójelben kapja el a beteget, egy olyan időszakban, amikor éppen egy hormonális változás zajlik. Lányoknál az első menstruáció megjelenése már az önmagában egy jelentős hormonális változás, és ha ebbe még egy rosszul működő pajzsmirigy is megjelenik, szó szerint olyan felfordulást tud csinálni, mint egy rendetlen szobában. És abban a rendetlen szobában rendet rakni nem egy könnyű feladat.
2: És milyen nehéz lehet gyerekkorban ezt a szigorú napi rendet tartani, étkezést, gyógyszerszedést, azért ez nem egyszerű.
3: Nem, egyáltalán nem. És mivel ugye elsősorban felnőtteknek készülnek ezek a készítmények, hál' Istennek azért vannak tabletták, illetve lágykapszula formájában is ezek a hormonpótló készítmények, törhetők, zúzhatók, feloldhatók, vagy akár gyógyszertárban, mint gyógyszerészek készítünk belőle egy szuszpenziót, amit, vagy egy oldatot, amit könnyebben be tud a gyermek venni. Ez már az orvos fantáziájára van bízva, hogy hogyan segíti meg a gyógyszerbevételt a gyermek vagy fiatal tinédzser számára, de a rendszeresség bevezetése nagyon-nagyon nehéz. És ez minél korábban történik, vagy teszem szemben ezt a mondjuk a DAC korszak kellős közepén történik, akár meg is nehezítheti azt, hogy a rendszeresség megtörténjen. Mert el fog jutni a tudatáig az a gondolat annak a gyermeknek egy idő után, hogy miért kell nekem már ennyi idősen rendszeresen gyógyszert szedni. Nem kell, nincs nekem arra szükségem, majd lesz, ahogy lesz, igazából nem tudja felfogni a jelentőségét, hiába tesz meg érte mindent a szülő. Bár én személy szerint, akikkel találkoztam fiatalkorúakkal, egy nagyon fiatal gyermekbetegem van, 12-13 éves, ő, aki már 2-3 éve van pajzsmirigy alulműködése, ami Hashimoto-nak indult, és sajnos az is. Vele nincsen semmi probléma. A nagyobb tinédzserek pedig már úgy gondolom, hogy elég felelősséggel bírnak, a mai tinédzserek legalábbis nagyon nagy felelősséggel bírnak, és föl tudják fogni ennek jelentőségét. Tehát mindenképpen meg kell velük értetni azt, ugye mivel elsősorban lányokról van szó, hogy a jövőben, hogyha majd egyszer családot szeretnének alapítani, akkor nagyon fontos az, hogy megfelelő hormonszintjük legyen, muszáj, hogy szedjék ezt a gyógyszert, és muszáj, hogy eljárjanak rendszeresen ellenőrzésekre, odafigyeljenek magukra, mert bár most még nem érzik a jelentőségét, 5-10 év múlva fogják érezni a jelentőségét.
2: Összefoglalva akkor a beszélgetésünknek a lényegét, a pajzsmirigy beteg kismamáknak is lehet tervezett, szép, nyugodt várandósága és szép szülése.
3: Igen, így van, és minden kedves pajzsmirigy beteg társamnak, aki jelenleg babavárás előtt, babatervezés előtt áll, nagyon boldog terhességet és kismamaságot kívánok.
1: Kedves hallgatóink, az imént Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetője arról beszélt, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hadhitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz.
2: Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézményen, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Új programot indít a MOL a hazai elektromobilitás és a töltőhálózat további bővítése érdekében. A MOL Partner programjába jelentkező vállalatok akár nettó 3,5 millió forintos marketing hozzájárulást is kaphatnak ahhoz, hogy új nagy teljesítményű elektromos autótöltőket építsenek. A lehetőség minden olyan hazai cég számára nyitott, amely megfelelő saját helyszínnel rendelkezik. A beruházás harmada a támogatással már az induláskor megtérülhet, és a társasági adóalap is csökkenthető. A telepített 10 évig üzemelő berendezések a vállalkozások tulajdonában maradnak, de a MOL hálózatának részei lesznek. Betelt a pohár címmel szervezett tüntetést a Tiszta Vízért és az Egészségért a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület a Debreceni Városháza előtt. A környezetvédelmi demonstráció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az akkumulátoripari beruházásokkal összefüggő kockázatokra. Kozma Éva, az egyesület alapítója kiemelte, a gyárak nem csak elhasználhatják, de szennyezhetik is az ivóvizet, a felelősöket pedig számon kell kérni. A tüntetést a Szemkorp debreceni üzeménél történt súlyos környezetszennyezés után szervezték meg, ahol a monitoring kutakban a megengedett alumínium koncentráció több mint 13 000-szeresét érték el, valamint nehéz fémeket is kimutattak a talajvízben. A kormányhivatal azonnali hatállyal felfüggesztette a gyár tevékenységét, Papp László polgármester pedig felszólította a vállalatot a város elhagyására. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor a debreceni polgármester azonnali távozását követelte, mivel álláspontja szerint Papp László személyes és politikai felelősséget visel a történtekért. A Kórógyi Magyar Iskola új tornacsarnoka azt bizonyítja, hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, jelentette ki Tarr Zoltán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a kelet-szlavóniai településen vett részt az átadó ünnepségen, amely beruházás a horvát kormány 2,5 millió eurós támogatásával valósult meg. Andrej Plenković, horvát miniszterelnök beszédében kiemelte, hogy kormánya az elmúlt 10 évben erős politikai partnerséget épített ki a nemzeti kisebbségekkel. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke hangsúlyozta, hogy a horvátországi magyarok egyszerre szolgálják nemzetüket és hű állampolgárai Horvátországnak, az anyanyelvi oktatás fejlesztése pedig a közösség megmaradásának az alappillére. Együttes ülést tarthat ősszel a cseh és a magyar kormány, jelentette be Petr Macsinka Budapesten. A cseh külügyminiszter az Orbán Anita külügyminiszterrel folytatott tárgyalása után elmondta, hogy a tervezett találkozót várhatóan októberben rendezik meg. A felek a visegrádi együttműködésről és Ukrajna uniós csatlakozásáról is egyeztettek. A cseh külügyminiszter kiemelte, mivel mindkét ország viszonylag túl van a választásokon, hosszabb távú közös projektekben tudnak gondolkodni, és Prága rendkívüli kapcsolatokra törekszik az új magyar kormányzattal. A cseh diplomácia vezetője látogatása során a kormányzó Tiszapártot képviselő Hajdú Mártonnal, a külügyi bizottság elnökével, valamint Gulyás Gergellyel, a Fidesz frakció vezetőjével is megbeszélést folytatott. Magyarország területére is lehúzódhat a hétvégén a sarki fény gyűrűje, közölte a Magyar Tudományos Akadémia. A tájékoztatás szerint az elmúlt napok napkitörései pénteken és vasárnap érhetik el a Földet, amennyiben a jelenség miatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, a sarki fény nálunk is láthatóvá válhat. A Magyar Tudományos Akadémia felhívta a figyelmet arra, hogy a ritka égi jelenség miatt érdemes lesz figyelni a hétvégi éjszakákat. A szakemberek azt javasolják az érdeklődőknek, hogy a tiszta égboltú területekről leginkább éjszak felé tekintsenek.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a hat hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz.
2: Szerintem legalább 2 dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézmény, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Július 4-e van, ma az Ulrikok ünneplik a névnapjukat, a német eredetű Ulrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Isten éltesse az Ulrikokat és azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, milyen fontos események történtek ezen a napon. 907-ben elkezdődött a pozsonyi csata, ahol a magyar csapatok megvédték az országot a frank birodalom ellen. A kora középkor egyik legjelentősebb ütközete volt. A honfoglalás után a magyar fennhatóság területe nyugat felé megközelítette az Enns folyó vidékét, ezért akart a keleti frank királyság döntő csapást mérni a magyarokra. Célja, hogy megsemmisítse vagy jelentősen visszaszorítsa őket a korábbi frank területekről, a Morva Birodalom és Pannónia területéről. A csata a keleti frank sereg megsemmisítő vereségével végződött, a magyarok újabb területeket nyertek az Enns folyóig, amely 955-ig a magyar mezsgye határa lett. A honfoglalás sorsdöntő csatával fejeződött be, egyben ez volt az első honvédő háború. 1776 óta július 4-e az amerikai függetlenség napja. Annak emlékére, hogy Benjamin Franklin Pennsylvania egyik képviselőjeként aláírta a függetlenségi nyilatkozatot. Az ő nevéhez fűződik többek között a villámhárító és a bifokális szemüveg feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülés szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett. 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltó egyletet, kórházat, egyetemet és biztosító társaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett. Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláíróinak. Júliusban, ezen a napon született 1768-ban Kovács Mihály orvos nyelvújító, az első magyar törvényszéki orvostani könyv írója. 1807-ben Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. 1841-ben Vízvári Gyula színész rendező, a Nemzeti Színház volt örökös tagja. 1845-ben Szinyei Merse Pál festőművész. 1903-ban Szervácius Jenő szobrászművész, 1927-ben Gina Lollobrigida olasz filmszínésznő, fotóművész, 1927-ben Neil Simon Pulitzer-díjas drámaíró, forgatókönyvíró. Ezen a napon hunyt el 1826-ban John Adams, az Egyesült Államok második elnöke, aki 1797-től 1801-ig volt hivatalban. Ugyancsak 1826-ban Thomas Jefferson, az USA harmadik elnöke, a függetlenségi nyilatkozat társszerzője. 1856-ban Ferenczi István szobrászművész, a modern magyar szobrászat megteremtője. 1927-ben Újvári Ignác festő, az iparművészeti iskola tanára. 1934-ben Marie Curie, lengyel származású francia vegyész és fizikus, aki fizikai és kémiai Nobel-díjat is kapott. 2011-ben, 98 éves korában meghalt Habsburg Otto, az utolsó Habsburg trónörökös.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

Küldetés. Ahová Isten elültetett, ott kell virágoznod. Nemrégiben olvastam ezt a mondatot, amely nagyon megragadott. Sejtett valamit abból, hogy amire biztat, az korán sem természetes. Olyan helyen, olyasmiben való helytállásra ösztönöz, ami már nem várható el, ami helyett szinte ösztönszerűen valami mást választana az ember. Mégis, valami fontos dolog itt kezdődik el. Képek jelennek meg e mondat kapcsán előttem, amilyeneket bizonyára sokan emlékeinkben hordozunk. Egy sziklatömb kicsiny mélyedésében pompázó vadvirág, ahol nem csak föld nincs, de még rés sem látszik. Kerítés betonlábazatának tetején, vékony repedésben virágzó tártika a nyári hőségben. Akaratlanul is rácsodálkozik az ember, és azt kérdezi, ez miből él itt meg? Bezárt állomás aszfaltos peronjának nyílásában láttam a napokban szépen kifejlett és beérett búzakalászokat. Lehet sajnálni, hogy rossz helyre került, vagy csodálni azt, amit tett. Mert valahol mindegyik azt hirdeti az arra elmenőknek, látod, mégis lehet. Mert ott virágot hozni, kalászt érlelni több, mint próbálkozás. Ez küldetés. Nem csak a szél vitte oda ezeket a magvakat. Ennél sokkal többről beszélnek. Arról, hogy megállnak a helyükön. Nem csak elkezdték azt, amire hivattak, hanem teszik is napról napra, egészen addig, míg beérik a termésük. Több élethelyzetben van olyan érzésünk, hogy ezt már tőlem sem várhatják el. Éppen itt, éppen ilyen körülmények között, éppen én tőlem. És elkezdünk számolgatni, józanul gondolkodni, mások hozzáállását, véleményét is figyelembe venni. Aztán jönnek a természetes kérdések, belső és külső érvek, ezt már mindenki feladta, abba hagyja, minek küzdenék én vele. Innen már mindenki elmegy, így is túl sokáig maradtam. Őt már mindenki leírta, ugyan mire várok én még. Ebből már úgysem lesz semmi, nem puszta erőlködése kitartani. Kilátástalan az egész, miből lehet itt még egyáltalán valamit tenni? Ezen a vidéken, ezen a helyen, ezzel az emberrel, vagy éppen ebben az ügyben. És mindezt ennyiből és ennyivel, amivel én rendelkezem összesen. De ha Isten ide ültetett, akkor mégis itt kell virágoznod. Igen, mégis itt. Nem büntetésből, éppen ellenkezőleg. Az lenne a büntetés, ha innen menned kellene, ha ezt abba kellene hagynod. Mert bármennyire másként látszik, amit így megértettél, ahhoz éppen itt van készen számodra minden. Erő, bölcsesség, hozzáértés, helyzetismeret. Vagyis éppen az és éppen annyi, ami és amennyi kell. Több csak teher és fölösleges lenne. De ami kell, azt hittel várhatod. Itt és ide van elkészítve számodra mindaz, ami a győzelemhez és az örömhöz kell, a küldetés betöltéséhez. Tehát egészen addig, míg abból valamilyen termés nem lesz. Itt és ebben vagy itthon. Máshol, másban lennél küszködésre, hiányra, hontalanságra ítélve, bármennyire látszik úgy, hogy ott és ahhoz jobbak a feltételek. Valaki így fogalmazta meg saját élethelyzetét. Most élni küldetés. Hiszem, hogy mi igazságokat hordoz ez a mondat. S tovább bővíthető, itt élni, ebben élni küldetés. Aki így látja saját napját, saját helyét, helyzetét, feladatát, az boldog ember. Hát nem csak szép, hanem boldog napot is kívánok minden kedves rádióhallgatónak, mert minden adva van számára.

0: Hallgatóink, extrém hőség van hazánkban, akár a 40 Celsius fokot is meghaladó melegre kell számítani. Sok helyen otthoni munkavégzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, hogy aki csak teheti, maradjon a hűvös lakásban. Bekéné Zelenc Katalin diplomás szakápolót, egészségügyi szakoktatót arról kérdezzük, mit tehetünk ezekben a napokban azért, hogy segítsük a szervezetünket a hőség elviselésében. A riporter Jászter Beáta.
1: Mi történik akkor, amikor hőgutát kapunk? Mi is pontosan ez a folyamat? Hogyan kell ezt érteni?
2: A hőgutát és a napszúrást azt meg kell, hogy különböztessük egymástól, mert nem ugyanazt jelenti. A napszúrásnál ez a gyakoribb jelenség Magyarországon. A fejet ért közvetlen napsütés okozza a tüneteket, a fejfájást, az émeigést, a hányingert, esetleg a hányást, súlyosabb esetben esetleg még a tarkó fájdalmát, vagy esetleg a tarkó kötöttséget is okozhat. Hőgutánál pedig az egész szervezetet érinti a túlzott hő, és ez okozza a tüneteket. Azt el kell mondani, hogyha hőgutáról beszélünk, tehát igazi, klasszikus értelemben vett hőgutáról, akkor ott nagyon súlyos tünetek lehetnek, akár olyan súlyosak is lehetnek ezek a tünetek, hogy intenzív osztályos kezelést fog kapni a beteg. A három legfontosabb tünet, ami előfordulhat, az egyik, hogy nincsen izzadás, magas a hőmérséklete a betegnek, tehát az egész testnek magas a hőmérséklete. Ez azt jelenti, hogy 39-40 vagy akár 41 fokos is lehet a betegnek a mag hőmérséklete, tehát a testhőmérséklete igazán magas lesz, és emellett még az eszméletvesztés is jelen lehet. Ha nem ennyire súlyosak a tünetek, vagy bevezető tünetek vannak, akkor ez a koncentrációzavar, a kábasság, ugyanígy a fejfájás, hányás, hányinger, ezek szintén jelentkezhetnek a kezdeti szakaszban. És ez a nagy hőnek kitett terhelés, ez igazából az ember szervezetét, a keringési rendszerét azt nagyon meg tudja viselni. Tehát következményeként akár szív- és keringési panaszok is lehetnek a betegnél.
1: Azt jelenti egész pontosan a hőguta, hogy annyira felmelegszik a testünk, hogy nem tudjuk leadni mondjuk izzadással, párologtatással a hőt, és ezért leszünk rosszul, ezért ájulunk el mondjuk utcán vagy lakásban?
2: Így van.
1: Hát most éppen a hőségriadó idejét éljük, szerintem mind a ketten a telefon két végén izzadunk otthon. Hogyan védekezhetünk? Lehet-e egyáltalán felkészülni erre a hőgutára, és lehet-e védekezni ellene, hogy biztos, hogy elkerüljön minket ez a jelenség?
2: Mindenképpen lehet, a megelőzés az mindig fontosabb, kifizetődőbb és egyszerűbb, mint a problémának a kezelése. Azért el kell mondani, hogy vannak veszélyeztetett személyek, emberek, az újszülöttek, csecsemők, gyermekek vagy az idősek. Nehezenben viselik a hőterhelést, tehát a nagyfokú hőterhelést, például azok, akik vízhajtó kezelésben részesülnek, vízhajtó tablettákat szednek, cukorbetegek, szívbetegek, nehezebben viselik, akik esetleg pszichiátriai gyógyszereket szednek, akik idegrendszeri betegségekre szednek gyógyszereket, és rájuk különös tekintettel kell rennünk, rájuk sokkal jobban kell vigyáznunk. Úgy lehet elkerülni ezeket a problémákat, hogyha közvetlen napsütésnek nem tesszük ki magunkat, hogyha ez rajtunk áll, és hogyha ezt meg tudjuk oldani. Ami napjainkban azt jelenti, hogy délelőtt 10 óra és délután 4 óra között lehetőleg ne menjünk a napra. Ha gyermekeket napoztatjuk, vagy ha mi is esetleg szeretnénk napozni, ne ebben az időben tegyük, és hogyha napozunk, akkor is mindenképpen árnyékról gondoskodjunk, tehát akkor is gondoskodjunk arról, hogy ne közvetlenül érjen minket a napsugárzás, ez az egyik fontos szempont. Másik a folyadékpótlás, amire figyelnünk kell, ugyanis ilyenkor nagyobb folyadékveszteségünk, és ezt pótolunk.

0: kóstolni kell, ez erre legjobb a víz, illetve a tea, nem a cukrosidítőknek a fogyasztás, azt nem annyira ajánlják, illetve kevesebb koffeint fogyasszunk, vagy ha lehet, akkor ne, energiaitalokat egyáltalán ne, mert ezek megterhelik egyébként is a keringési rendszert, másrészt meg a koffein tartalmú italoknak is van egy vízhajtó hatása, ugyanúgy, ahogy az alkoholnak is, tehát ezeknek a fogyasztásától ezekben a meleg napokban, órákban próbáljunk meg tartózkodni. Könnyebben tudjuk úgy viselni még ezt a meleget, hogyha megfelelő, hát mondjuk így árnyékolásról biztosítjuk a szobát is, tehát lehúzzuk a redőnyöket, inkább a hajnali vagy az esti órákban szellőztetünk jobban, tehát ezekben tudjuk segíteni még a szervezetet, valamint, hogy könnyebb ételeket teszünk, többször eszünk esetleg kevesebbet, ezzel tudjuk még segíteni. Ha ki kell mennünk a napra, olyan feladatunk van, vagy utazás közben vagyunk, akkor mindenképpen például utazás közben pihenőket tartsunk, ott is a folyadékpótlásról gondoskodjunk, illetve a napvédőkrémek használata az nagyon fontos, és hogyha tudjuk, hogy ki kell mennünk a napra, akkor legalább egy fél órával előtte a krémezést azt végezzük el, mert addigra, mire kimegyünk, addigra felszívódik, és ki tudja fejteni a hatását, és azért ezt időnként meg kell ismételni, tehát úgy 3-4 óránként, hogyha vízbe vagyunk, strandon, vagy valamilyen vízparton, akkor ezt esetleg gyakrabban is, vagy hogyha fokozott az ízadás, akkor szintén figyelembe kell venni. A fejünket mindenképpen védjük gyerekeknek is kalapkával, de a felnőttek is bátran viseljék a szalmakalapot, illetve könnyű ruházat, esetleg olyan könnyű felső, vékony ing vagy póló, ami azért még jobban szűri a sugárzást, azokat még érdemes átgondolni, hogy a bőrünket tudjuk védeni ez ellen.
1: Hogyha azt vesszük észre, akár az utcán, akár bármilyen közösségben, vagy itthon a lakásunkban, hogy valamelyik embertársunk, családtagunk rosszul lesz, tehát elájul, és mondjuk bebizonyosodik, hogy tényleg a hőségtől történt ez az ájulás, akkor hogyan tudunk rajta segíteni?
0: Hát attól függ, hogy milyen állapotban van, hogyha az eszméleténél van, tehát tudunk vele kapcsolatba lépni, tud beszélni, kinyitja a szemét, és ha tudjuk, akkor mindenképpen itassuk. Az első legfontosabb az, hogy hűvös helyre vigyük, a felső ruházatot igyekezzünk meglazítani, hogy ne legyen szoros a ruházata. Egy körülbelül olyan 30 fokban emeljük meg a felső testét, tehát ez szokott még segíteni, és a borogatás, a vizes borogatás az is szokott segíteni, hogy a hőleadást azt egy picit elő tudjuk segíteni, és ne menjen a napra. És ha valaki esetleg napszúrást kapott, akkor még az utána való napokban is próbáljon megtartózkodni a közvetlen napsütéstől, hogy a szervezete szépen hát vissza tudjon állni a normál működésre. Mentőt akkor szükséges hívni, hogyha eszméletét vesztette az egyén, hogyha látjuk, hogy vagy megmértük, és nagyon magas a testhőmérséklete, tehát 39 fok fölött van a testhőmérséklete, akkor mindenképpen szükséges a mentőnek az értesítése, a mentőhívása, hogy megfelelő szaksegítséget kapjon a beteg.
1: Azt hiszem, hogy ezekben a hőségriadós napokban nagy áldás lehet minden helyiségben a légkondicionáló, viszont arról is beszélnünk kell, hogy nem biztos, hogy megfelelően használjuk, hiszen amikor ilyen felhevült testtel, mondjuk a 35 fokból hirtelen besétálunk egy üzletbe, vagy a lakásunkba, ahol mondjuk 20 fokot csináltunk, és 20 fokra állítottuk a hőmérsékletet, akkor az is veszélyeket rejthet magában.
0: Igen, igen, mindenképpen. Tehát a külső hőmérséklethez képest néhány fokkal legyen csak hűvösebb, hogyha valaki szereti a légkondicionálót, mert ugye a nagy hőmérséklet különbség valóban egyrészt a szervezetnek az átállását, a szervezet működését be tudja folyásolni, illetve hát negatívan is hathat, sőt, akár meg is fázhatunk, illetve hát vannak ugye egyéb negatív hatások. Mindenki máshogyan bírja ugye a légkondicionáló berendezéseket, valakinek a szeme tud begyulladni tőle, van akinek a füle, van, aki egyszerűen csak megfázik. Tehát ezeket érdemes figyelembe venni, hogy ilyen 10-15 fokos különbségek ne legyenek a külső hőmérséklethez képest. 2-4 fok inkább, amit szoktak ajánlani, bár lehet, hogy ez nem tűnik soknak, 32-ből bejövünk egy 28 fokos vagy 30 fokos légtérbe, lehet, hogy nem annyira fogjuk érezni, tehát azt gondoljuk, hogy az nem elég, viszont egy 20 fokos vagy 18-12 fokos különbség az azért jelentős lehet, és azt nehezebben viseli a szervezet.
1: Milyen furcsa, hogy a verejtékezésre, az izzadásra, mint valami rosszra gondolunk, azon nem is szoktunk elmélkedni, hogy milyen szerencsénk van, hogy ez a folyamat megtörténik velünk, hiszen ez véd meg bennünket attól, hogy rosszul legyünk.
0: Így van, így van. Az izzadás az segít a hőleadásban, illetve tudjuk egy picit segíteni ezekben a napokban úgy is a szervezetünket, hogy esetleg többször lezuhanyzunk, vagy langyosabb vízzel zuhanyzunk, tehát ezek még tudnak nekünk segíteni ebben, bár az is igaz, hogy a vízkészletre is figyelnünk kell, tehát hogy tudatosan kell használni a vizet, de ugyanakkor hát az egészségünk érdekében is érdemes ezt kontrollra venni.
1: Beszéltünk a hőgutáról, beszéltünk egy pár mondat erejéig a napszúrásról, illetve a leégésről is, és a leégés veszélyeiről is, de van még egy negyedik probléma, amellyel ilyenkor nyáron szembesülünk, például amikor felhevült testtel úgy próbáljuk magunkat hűteni, hogy beugrunk mondjuk a hidegvizes medencébe, vagy a tóba, folyóba, akár tengerbe. Hát ez is nagyon nagy veszélyt rejthet magában.
0: Így van, így van. Mindenképpen fontos, hogy felhevült testtel semmiképp sem ugorjunk hideg vízbe, tehát semmiképpen se azonnal akarjuk csökkenteni a magas testhőmérsékletünket. Ezért is jó az, hogyha fokozatosan hűtjük magunkat, például a strandokon ugye vannak az zuhanyzók, amik nem csak higiéniai szempontokat szolgálnak, hanem segítenek abban is, hogy egy kicsit a hőmérsékletünk változzon, tehát ezt érdemes azért kihasználni. Másrészt, hogyha hirtelen ilyen erőteljes hőkülönbségnek tesszük ki a testünket, akkor mindenképpen számítani kell arra, hogy azonnal nem fog tudni alkalmazkodni, vagy nem mindig fog tudni alkalmazkodni a szervezetünk, és ez erőteljes keringési elégtelenséghez vezethet, izomgörcsökhöz vezethet, tehát olyan sokkot kap idézőjelbe a szervezet, olyan erőteljes változás ez a szervezetnek, amit azon nyomban hirtelen nem biztos, hogy fog tudni kezelni, tehát ettől mindenképpen óvakodni kell az embernek. A másik fontos dolog, amit mindenképpen érdemesnek tartok megemlíteni, hogy az anyukák, akiknek csecsemőik vannak, nagyon figyeljenek a gyermekre. Nem csak a folyadékpótlás szempontjából, hanem sokszor látszik az, hogy például a babakocsit teljesen letakarják, dextilpelenkával például, hogy ne érje a gyermeket a napsugárzás. Viszont a pelenka alatt a babakocsiban emelkedni fog az amúgy is magas hőmérséklet. Tehát mindenképpen legyen levegője a csecsemőnek, mindenképpen úgy helyezzék el a textilpelenkát, hogy teljesen soha ne legyen letakarva a babakocsi, illetve hát csecsemőknél is érdemes azt hát szem előtt tartani, hogy a fokozatosságot azt mindenképpen tartsuk be, mindig egy picit többet vigyük levegőre, picit tovább napoztassuk a gyermeket. Hangsúlyozom, hogy nem a közvetlen napon, tehát, hanem akár árnyékban és az említett időpontok előtt, illetve után tegyük meg ezt. Jobb talán a babakocsikon ez a kis napernyő, amit tudunk forgatni is, hogy a gyermeknek a szemében ne süssön a nap, ne érje annyira a napsugárzás, mint amikor teljesen letakarják például a textilpelenkával. Illetve a pici gyerekeknél, ugye ők nem mindig tudják mondani, hogy szomjasak, nem mindig jelzik, hogy szomjasak, de gondoljunk arra, hogyha mi szomjasak vagyunk, akkor ők is biztosan. Többször kínáljuk őket folyadékkal, hogy megelőzzük a gyermekeknél a kiszáradást. Az időseknél pedig ugyanezeket vegyük figyelembe, hogy kérdezzünk rá többször idős hozzátartozóinkra, nagymamáinkra, nagyapáinkra, nagyszüleinkre, hogy ittak elegendő folyadékot esetleg, hogy jól érzik-e magukat ezekben a forró napokban, tudunk-e esetleg valahogy segíteni nekik, akár egy árnyékolóval, akár egy kis vízzel, vagy bármilyen egyéb módon tudjuk-e őket segíteni, és ugye ők nagyon kis dolgosak, és sokat vannak a kertben, ezekben a napokban is, de azért mindenképpen vigyázzunk rájuk, hogy ezekben a nagyon meleg órákban, délen át is 10 órától 4 óráig ne tartózkodjanak ők se a napon.
1: Köszönjük szépen a jó tanácsokat, és hát vigyázzunk magunkra ebben a meleg időszakban.
0: Igen, én is ezt kívánom minden hallgatónak, jó egészséget, és mindig derűs szívet. Köszönöm szépen!
2: Kedves hallgatóink, extrém hőség van hazánkban, akár a 40 Celsius fokot is meghaladó melegre kell számítani. Sok helyen otthoni munkavégzést rendeltek el, és arra kérik a lakosságot, hogy aki csak teheti, maradjon a hűvös lakásban. Bekéné Zelenc Katalin diplomás szakápolót, egészségügyi szakoktatót arról kérdeztük, mit tehetünk ezekben a napokban azért, hogy segítsük a szervezetünket a hőség elviselésében. A riporter Jászter Beáta volt.
3: Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát. Az akkreditáció az egyetem, valamint a 6 hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgatóközpontú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi, értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriella, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettese, először arról beszélt rádiónknak, miért is fontos egy felsőoktatási intézmény életében ez az akkreditációs folyamat és az általa szerzett jogosítvány.
4: Szerintem legalább két dolog miatt fontos. Az egyik az önmagunk miatt, tehát amikor egy intézmény úgynevezett önértékelést kell, hogy készítsen magáról, egy megadott szempontrendszer alapján, akkor ez mindig egy tükröt tart az intézmény elé, hogy egyrészt az, ami történik az intézményen belül, az megfelele annak a küldetésnek, amit az intézmény vállalt, megfelele vagy kiszolgálja-e azokat a stratégiai célokat, amelyeket az intézmény magára vállalt, és hogyha végigmegyünk egy ilyen önértékelési szemponton, akkor látjuk, hogy ez most valóban így van-e, hol vannak hiányosságok, ez egy sokkal tudatosabb rálátás vagy önreflexiót tesz lehetővé az intézmény számára, mint amikor mondjuk egyik napról a másikra, vagy egyik tanévről a másikra éljük itt az életünket. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy ez fontos kifelé is, akár a jelenlegi hallgatóink, vagy a jövendőbeli hallgatóink felé, hiszen ez egy ilyen hitelességi pecsét az intézményen, hogy itt valóban a vállalt célok felé halad az intézmény, itt szabályszerűen folynak a dolgok.
2: Milyen stációi vagy milyen elemei vannak ennek az akkreditációs folyamatnak, kik ellenőrzik azt, hogy minden úgy megy, ahogy az intézmény is a saját maga értékelésében megfogalmazza?
4: Ugye ez egy európai minőségbiztosítási rendszernek a része, vagy folyamatnak a része. Ennek a magyarországi intézménye, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. Ők képviselik azokat a európai felsőoktatási közös standardeket, illetve irányelveket, amelyeknek meg kell felelnünk. És ez úgy történik, hogy minden intézmény 5 évente köteles ilyen intézményi önértékelést készíteni. Abból indulunk ki, hogy meddig szólt az előző akkreditációnak a hatája, és akkor ahhoz képest egy rektori szándéknyilatkozattal jelezzük, hogy ismét jelentkezünk erre az eljárásra, tehát erre nekünk kell ügyelni, és nem emlékeztetnek bennünket. És akkor ezek után tulajdonképpen a MAB részéről, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részéről megtörténik a határidőknek a kijelölése. Ugye megkapjuk ezt az útmutatót, aminek a kitöltése tulajdonképpen maga a folyamat, vagy az intézményi önértékelésnek az elkészítése, ez nem lehet 70 oldalnál terjedelmesebb. Kis intézményeknél is könnyű egyébként a 70 oldalt elérni, tehát erre nem úgy kell gondolni, hogy hú, de sokat kell írni, mert valójában nagyon hamar összejön ez a 70 oldal, és egy több ezres egyetem is csak 70 oldalban írhatja le azt, hogy hogyan látja a saját működését. Ezt elkészítjük, benyújtjuk, nem csak az intézményről, hanem hitéleti képzést folytató intézmények esetében minden egyes szakról is kell egy önértékelést készíteni. Ezt benyújtjuk. Ekkor már létezik az az úgynevezett látogató bizottság, ami felsőoktatási szakértőkből, többnyire felsőoktatásban tanító oktatókból, vagy minőségbiztosítással foglalkozó szakemberekből áll. Általában egy 5-6 fős bizottságról van szó. Ők megkapják ezt az értékelést, ezt áttekintik. Annyit kell tudni még erről az önértékelésről, hogy ebben nagyon sok hivatkozás van az intézmény különböző dokumentumaira, szabályzataira, eljárásrendjeire, amelyeket, hát attól függően, hogy ezek milyen jellegűek, ugye nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, általában az intézménynek a honlapján, és akkor a bizottság tulajdonképpen elkezdi ezeket az anyagokat, dokumentumokat, járulékos részeket is vizsgálni, és egy adott időpontban látogatást tesznek, személyes látogatást tesznek az intézményben, ez többnyire egy egynapos látogatás, ahol arról győződnek meg, hogy amit leírtunk, az megfelel a valóságnak. Ennek érdekében ilyen úgynevezett panelekben találkoznak oktatókkal, munkatársakkal, hallgatókkal, öreg diákokkal, diákvezetőkkel. A látogatás után neki körülbelül 1 hónap áll rendelkezésre arra, hogy reagáljanak írásban, tehát jelentést tegyenek a látogatásról, illetve az önértékelésről. Ezt megkapjuk, amikor ez elkészül, egy ilyen előzetes áttekintésre, amikor az intézmény ellenőrizheti, hogy valóban megfelelnek-e az abban szereplő tények, tehát nem történt-e benne tévedés, tehát erre van mondjuk ilyen 2 hete reagálni az intézménynek, és ugye a visszajelzéstől függően születik majd meg aztán a végső jelentés, annak az elfogadása már a MAP testületnél, ahol határoznak arról, hogy meddig tart az akkreditációnak a következő hatája, mikorra időzítik az úgynevezett monitoreljárást, amit úgy kell elképzelnünk, hogy a MAP szeret közben is meggyőződni arról, hogy nem csak 5 évente mennek jól a dolgok, hanem időközben is szeret ránézni arra, hogy minden rendben van az intézményben.
2: Az a szöveg, ami kikerült az intézmény közösségi oldalára, nagyon impozáns, tehát ilyen dicsérő szavakkal illette ez a bizottság az itt történt akkreditáció eredményeit. Ez mire bátorítja, vagy mit mond ez az itteni oktatóknak, hallgatóknak, vezetőségnek, hogyha ilyen pozitív vélemény érkezik vissza ez a bonyolult és meglehetősen hosszas folyamat után?
4: Igen, mi is úgy láttuk, hogy nagyon pozitív értékelést kaptunk, aminek nagyon örülünk. Csak hogy rálássunk néhány területre, ugye ez azt jelenti, hogy a felvételitől elkezdve egészen a végzésig, az oklevél megszerzéséig átlátható folyamatoknak válik részesévé egy hallgató, tehát rendben vannak azok a szabályzatok, amelyet mentén ő itt elvégzi, vagy elvégez egy képzést. Megfelelő az oktatói összetételünk, tehát elegendő, minősített, azaz doktori fokozattal rendelkező oktatónk van, arányosnak mondható az oktatók óra és kredit terhelése 1-2 kivételtől eltekintve, megfelelőek az úgynevezett hallgatói támogató szolgáltatásaink, akár az ösztöndíjak, akár a könyvtárszolgáltatás, akár a hallgatók egyéni mentorálása. Ugye az egyetemi válással új honlapunk készült, amely kicsit nehezen indult el, de ezt is nézik, hogy egy intézmény milyen információkat tesz közzé, melyek azok, amelyek nyilvánosra könnyen megtalálhatók-e. Azt is vizsgálják ilyenkor, hogy milyen adatokat vizsgálunk. Hát az, aki kicsit is rátekint a felső oktatásra, az tudja, hogy egy hallgatóval kapcsolatban számos adat születik. Ezeket az intézet mire használja, jól használja-e, milyen következtetéseket von le ezekből. Tehát én úgy gondolom, hogy mindezeken a területeken tényleg több pozitív visszajelzést is kaptunk, ami számomra azt jelenti, hogy azért az erőfeszítésnek van eredménye, talán szabad ezt mondani, a jó munkának akkor időnként meg is van a jó gyümölcse, és ez egyben szerintem egy jó reklám is lehet nekünk, hogy érdemes idejönni, mert aki tanul, vagy itt tanít, az azért ilyen átlátható folyamatokkal találkozhat.
2: Kedves hallgatóink, elismerő szavakkal méltatta a Magyar Akkreditációs Bizottság a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen folyó munkát, az akkreditáció az egyetem, valamint a hat hitéleti képzés számára 5 évre szól. A bizottság testülete döntésében megállapította, hogy az intézmény működése összhangban áll az európai felsőoktatási minőségbiztosítási sztenderekkel, minőségpolitikája kapcsolódik küldetéséhez és stratégiai céljaihoz. Az akkreditációs bizottság értékelésében kiemelte a hallgató központú tanulás és tanítás gyakorlatát, az oktatók szakmai felkészültségét, a képzési programok szabályozott működését. Az akkreditáció tovább erősíti a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem elkötelezettségét a minőségi értékalapú református felsőoktatás mellett. Dr. Rácsok Gabriellát, a Hittudományi Egyetem oktatási rektor helyettesét hallották.
3: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszont hallásra.
3: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
5: Isten igéjét Mózes második könyve 30. fejezetének 8. verséből hallgassuk meg. Állandó áldozat legyen ez az Úr színe előtt nemzedékről nemzedékre. Ma egy különleges áldozati forma van előttünk. Ez az illatáldozat. Ez azért különleges, mert az egyetlen áldozati forma, amit minden nap bemutattak, ráadásul reggel is és este is. Ha pontosabban szeretnénk megfogalmazni, ez nem is áldozat. Csak azért nevezik így, mert hasonlít az égő áldozati oltárhoz. A füstölöktető oltár, vagy belső oltár helye is pontosan meg van határozva. Középen volt az égő áldozati oltár és a szentek szentje között, és közvetlenül pedig a kárpit előtt. Ezt az oltárt kizárólag tömjén füstölöktetésére használták. Évente egyszer végeztek rajta véres áldozatot. A főpap feladata volt, hogy reggelenként rendbe kellett raknia a 7 karú lámpatartó mécseseit, este pedig felkészíteni, olajjal feltölteni és meggyújtani azokat. Milyen lelkülettel, pontossággal, gondossággal végezték ezt a munkát? Van-e az életünknek, hitéletünknek ehhez hasonló ritmusa, visszatérő eleme? A rendelkezés részletes leírása mellett sokkal többet nem tudunk meg a lényegéről. Lehetett egyfajta a többi áldozatot kellemesi, tevő illat. Az, hogy közvetlenül a szentek szentje előtt állt, arra utal, hogy a szent láda, ahol Isten megjelenik, jelen van, ehhez legyen legközelebb az illat. Speciális illatszert készítettek, 3 fűszer és a tömjén összekeverésével. Mi az, ami Istennek tetszik, aminek örül? Ami illat neki is jó. A tömjén, amit a napkeleti bölcsek vittek a megszülető Krisztusnak, egyfajta jelkép, előrevetíti Krisztus halálát, közvetlenül a kárpit előtt volt. Illatos tömjént nagy tisztességgel, a 3. bölcs nyújt a bőséggel, van ott egyik énekünkben. Azt keresem-e életemben, ami Istennek kedves, jó, kellemes? Ez lehet legfőképpen az imádságunk. Könyörgésem előttbe menjen, mint jó illat füstölgése. Jó illat légyen szent neve, minden napon dicsérete. Énekeljük ezt is az Úrnak. Használja a szentírás, mint amivé lehetünk. Illatként kiömleni. Amikor a főpap estereggel néhány morzsányit az oltárra dobott, az áldozatnak a jó illata töltötte be a szentélyt. Hogy az Úrnak kedve teljék benne és a gyülekezetben. Ilyen átvitt értelemben mondja az apostol, hogy Krisztus jó illata vagyunk Istennek. A mai igemagyarázat Bölcsföldi András lelkipásztor nevéhez fűződik, aki a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi karának spirituálisaként szolgálja az Urat.
3: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Az államfő és a miniszterelnök is fogadta a Velencei Bizottság Budapesten tárgyaló küldöttségét. A szakemberek azért érkeztek, hogy megvizsgálják az államfő elmozdítását célzó alkotmánymódosítást. Magyar Péter kormányfő a szóvivői tájékoztatón azt mondta, egy szókritikát sem mondott a Velencei Bizottság a Tisza Sulyog Tamás eltávolításáról szóló alaptörvény módosítására. Elkezdődött a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonatból álló flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba. A közlekedési miniszter közölte, az óránként 160 km-es sebességre képes 5 részes motorvonatok a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalokon közlekednek majd. Azonnali hatállyal megtiltott minden tevékenységet a debreceni Szemkorp vállalat területén a tűzvédelmi hatóság. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal közölte, az ellenőrzések során több élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető szabálytalanságot találtak. A hibás berendezések miatt pedig 3 millió forintos bírságot is kiszabtak a cégre. Még a korábbi környezetvédelmi tiltás csak a gyártást érintette. A mostani határozat már a teljes leállást jelenti. A debreceni önkormányzat közleményében nem kívánatosnak nevezte a gyárat, és a város elhagyására szólította fel a céget. Megszűnik a gazdasági miniszter jogköre, hogy kijelölje az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínét. A kormány erre vonatkozó törvényjavaslatot nyújt be. Eközben független szakértők bevonásával indít átfogó vizsgálatot a debreceni Szemkorp Hungary Kft. Az általa okozott környezetszennyezés ügyében. A kínai akkumulátoripari vállalatot az élő környezetért felelős miniszter felszólította, hogy hozza helyre az általa okozott károkat, majd távozzon Debrecenből. Csehország támogatja Robert Fico szlovák kormányfő javaslatát a visegrádi egyeztetések felújítására. A prágai külügyminisztérium közölte, üdvözlik, hogy a stagnálás után a V4-es együttműködés újra aktívvá válik. Csehország érdeke, hogy a csoport gyakorlati alapként szolgáljon a 4 szuverén ország közös ügyeiben. A szóvivő kiemelte, hogy támogatják a rendszeres koordinációs tanácskozásokat az uniós csúcs találkozók előtt. Amennyiben a partnereknek sikerül közös álláspontra jutniuk, úgy azt a jövőben együtt is kellene érvényesíteniük. A soros elnökséget július 1-től Szlovákia tölti be, akitől 1 év múlva Csehország veszi majd át a tisztséget. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot. Az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig érte el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárazság, itt több felé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg. Elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth Díjas színművész, 83 éves korában érte a halál. A Jászai Mari Díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél több felé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Mosni ugyan szokott, de a medvékhez semmi köze. Németországot ellepte a faj, nálunk jelenleg nincs sok, ám időről időre felbukkan itt-ott. A mosómedvéről van szó, amelyet annó sokan házi kedvencnek vásároltak meg, ám amikor megnőtt a kicsike, már nem volt olyan cuki. Harapóssá, morgóssá és sok esetben kezelhetetlenné vált, és a gazdája ahelyett, hogy szakemberhez fordult volna, inkább szabadon engedte. Ez pedig dr. Katona Krisztián vadbiológus szerint a lehető legrosszabb, mert szaporodása és elterjedése az őshonos faunát veszélyezteti.
2: Pont ez a legnagyobb probléma velük, tehát a mosómedve az Magyarországon egy idegenhonos faj, ráadásul úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy egy számára idegen környezetben is képes megtalálni a lehetőségeit, nagyon gyorsan képes szaporodni, képes túlélni, és nagyon meg is tudja változtatni azt a biológiai rendszert, amibe belekerült, tehát sok-sok olyan faj, aki nem számított arra, hogy megjelenik például a mosómedve, tehát valami új dolog a környezetben, és új hatások, azok jelentősen hátrányba kerülhetnek. És ezek a folyamatok, ezek sajnos nagyon kiszámíthatatlanok is, úgyhogy nehéz tudni, hogy pontosan milyen következményei lehetnek. Nyilván lehet tanulni más országok példáiból, de alapvetően nem szeretjük megbolygatni a jól működő dolgokat. És mivel a mosómedve az egy alapvetően ragadozó, de tulajdonképpen minden evő, tehát nagyon sok mindent hajlandó elfogyasztani, tehát mind állati, mind növényi táplálékot, ezért nagyon változatosak lehetnek ténylegesen a hatásai.
1: Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Mosómedvék élnek egy erdőben. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem gödöllői vadbiológus kutatói azt vizsgálják, milyen hatásuk van a hazai őshonos állatfajokra. Dr. Katona Krisztián vadbiológus, a MATE egyetemi docense, a kutatás szakmai vezetőjének elmondása szerint a mosómedvék viszonylag gyorsan szaporodnak. Egy nősténynek évente 5-6 utóda is lehet. Épp ezért, ha az állomány intenzív növekedésnek indul, az a hazai fajokra is veszélyt jelenthet. Európa több országában megtelepedett már, Németországot szinte ellepte.
2: Fordultak elő Magyarországon már mosómedvék, tehát számunkra azért ez nem teljesen új, de azért a köztudatban a mosómedve úgy él, mint egy Észak-Amerikában elterjedt faj. Sokan még azt se tudják, hogy Európában nagyon sok országban már rendkívüli módon elterjedt. Németországot említeném például ilyen tekintetben, de Lengyelországban is elég gyakori a faj, Belgiumban, Franciaországban is előkerülnek nagyon nagy számban, és Magyarországon is már régebb óta vannak adatai. Onnan tudjuk, hogy van nálunk is mosómedve, mármint szabadon. Onnan lehet ezt tudni, hogy van egy úgynevezett országos vadgazdálkodási adattár, ami azt jelenti, hogy az ország teljes területét tulajdonképpen lefedik a vadászterületek, és kötelező adatszolgáltatást végeznek, tehát minden évben jelentenek arról, hogy milyen vadászati, vadgazdálkodási tevékenységet végeztek, ezek alapján pedig azt is tudjuk, hogy milyen fajokat ejtettek el szabályszerűleg. Ezekben a jelentésekben szerepel a mosómedve is, ugyanis a faj az egész évben vadászható. Innen pedig tudjuk, hogy az elmúlt években, évtizedekben, tehát körülbelül olyan 2000-es évek környékén már előkerültek a mosómedvék, és szorványosan itt-ott elejtenek egyet-egyet. Azért lett ez most izgalmasabb, mert kialakult Magyarországon egy olyan terület, ahol viszont most már sokkal nagyobb rendszerességgel folyamatosan tudnak megfigyelni mosómedvét, illetve elejteni mosómedvét.
1: De ennek egyébként mi az oka? Valaki megunta otthon házi kedvencként és elengedte a szabadban, vagy hogy kerültek ők ide?
2: Igen, ez az egyik opció. Tehát mindenképpen azt tudni kell, hogy a mosómedvét korábban, megint csak visszamegyünk pár évtizedet, tehát Magyarországon házi kedvencként is tartották, illetve ha még egy kicsit korábban visszamegyünk például arra, hogy hogyan került be Európába, ugye alapvetően a bundájáért, tehát prémjéért, illetve akár vadászati célból elengedve is kerültek be mosómedvék hazánkba. Mindenesetre Magyarországon a legfontosabb szabad területi forrás az valóban az lehetett, hogy akár háznál, akár valamilyen ilyen prémtelep jellegű környezetből kiszabadulhattak egyedek. De nyilván ez csak feltételezés mindig, tehát nincsenek ezek az egyedek ilyenkor külön megjelölve, és akkor nem tudjuk így visszahazonosítani, de ez lehet a legfontosabb forrás, hogy szabadon engedtek, vagy kiszabadultak egyedek. És akkor még azt is hozzátenném, hogy miért engedték őket szabadon. Tehát, mint mondom, az egyik opció azért, mert az emberek szeretnek sok mindent látni a szabadban, aminek nem kellene ott lenni különböző érdekekből. A másik viszont az, hogy azok az állatok, amiket a háznál tartanak, azok fiatalkorukban még barátságosak, aztán meg elég agresszívvá tudnak válni, különösen a hímek, és ilyenkor már nem nagyon tudnak vele mit kezdeni az emberek. Én magam is volt olyan ismerősöm, aki tartott mosómedvét, még hajdanán itt a város közepén laktak valahol, belvárosba, és a fél konyhát egy nagy elzárt ketrec foglalta le, amiben benne élt a mosómedve, amit korábban még nagy kedvencként tartottak a családnál, de aztán már nem tudtak igazából vele mit kezdeni, szabadon nem akarták engedni. Barátkozni már nem lehetett az állattal, úgyhogy igazából csak ott éldegélt, foglalta a kis lakásnak egy jelentős részét. Nyilván, hogyha idáig eljut ez a folyamat, akkor sokan úgy döntenek, hogy elpusztítani nem akarják az állatot, de akkor találja meg a számításait a vadonban. Lehet még egy harmadik dolog, amit meg nyilván még nehezebb lekövetni, az pedig az, hogy a természetes mozgása a mosómedvéknek is vezethet oda, hogy újabb helyeken felbukkannak, tehát a fiataloknak a helykereső viselkedése során azért több 10 kilométert, vagy akár jóval nagyobb távolságokat is megtehetnek, és így előbukkanhatnak új területeken is.
1: Ugye a filmekben mindig azt látjuk, hogyha a mosómedvék, akár csak a medvék egyre inkább a városhoz közel vannak, sőt, be is mennek a városba, kukáznak nagyon sokszor. Ez pont ezért van, hogy Budapestől 30 kilométerre fekvő erdő, tehát hogy egyre közelebb vannak a városhoz, tehát hogy megtalálják az élelemforrásukat, vagy ők azért az erdőben is nagyon jól megtalálják azt, amire szükségük van.
2: Úgy tűnik, hogy Magyarországon még nincs ilyen probléma, tehát nem keresik a várost. Tehát valóban észak-amerikai szinten arról tudunk, illetve a filmekben is, rajzfilmekben is mindig ezt látjuk, sőt, még az angol neve is az, hogy trash panda, tehát egy kukázó panda, ugye kinézete miatt, mert hasonló ilyen kis bandita feje van, mint a pandáknál ez a fekete fehér mintázat, tehát azért a köztudatban, hogy ők nagyon szeretnek a kukákból táplálkozni. Európában elég sok helyen városiasodott már, mint említettem, több országban most már nagyon nagy számban jelen van, de ott sem említik nagyon erőteljesen ezeket a városi problémákat, azon túl, hogy jelen van a városban, olyan erőteljes problémákat nem említenek, mint az amerikai kontinensen. Magyarországon pedig ez még jelenleg egyáltalán nem került elő, tehát Budapesten már volt az elmúlt 15 évben egy-két jelentése a fajnak, tehát megfigyelése, tehát előkerültek alkalomszerűen, de akkor sem egy nagy kuka közepén ücsörögve és kotorászva találtak rájuk, tehát ez a probléma az jelenleg nem él. Úgy tűnik, hogy alapvetően ők a természetben kiváló jól megtalálják a táplálékukat.
1: Egyébként itt mi az, amire fölfigyeltek? Mert ugye bokrokra meg talajra épített műfészkeket és fára szerelt odukat helyeztek ki, és a vadkamera az felvette a mosómedvéket. Jelenthetnek ők veszélyt az őshonos faunára?
2: Abszolút, igen. Pont ez a legnagyobb probléma velük. Tehát a mosómedve az Magyarországon egy idegenhonos faj, ráadásul úgynevezett invazív faj, ami azt jelenti, hogy egy számára idegen környezetben is képes megtalálni a lehetőségeit, nagyon gyorsan képes szaporodni, képes túlélni, és nagyon meg is tudja változtatni azt a biológiai rendszert, amibe belekerült. Tehát sok-sok olyan faj, aki nem számított arra, hogy megjelenik például a mosómedve, tehát valami új dolog a környezetben és új hatások, azok jelentősen hátrányba kerülhetnek. És ezek a folyamatok, ezek sajnos nagyon kiszámíthatatlanok is, úgyhogy nehéz tudni, hogy pontosan milyen következményei lehetnek. Nyilván lehet tanulni más országok példáiból, de alapvetően nem szeretjük megbolygatni a jól működő dolgokat. És mivel a mosómedve az egy alapvetően ragadozó, de tulajdonképpen mindenevő, tehát nagyon sok mindent hajlandó elfogyasztani, tehát mind állati, mind növényi táplálékot, akár úgymond direkt ragadozással is, illetve egyfajta ilyen gyűjtögető módon is, tehát változatos táplálékkereső stratégiákkal, ezért nagyon változatosak lehetnek ténylegesen a hatásai. Ugye a helyszín, ahol mi dolgoztunk, az nem pont Budapest mellett van, tehát itt azért van néhány 10 kilométer, ami elválasztja Budapesttől, tehát nem Budapest közvetlen határában vannak ezek az állatok. Egyébként ott is ezeken a környékeken már megfigyeltek, például elütött mosómedve, vagy házudvarán elkapta a kutya a kis mosómedvét, tehát itt is megjelennek ilyen településszéli problémák, de alapvetően bent vannak az erdőben, illetve a kinti, úgymond vadonban a mosómedvék, és itt táplálkoznak, és amit egyrészt tudtunk a vadászati megfigyelésekből, adatokból, hogy itt jelen vannak a mosómedvék egyre nagyobb számban, és azt akartuk bemutatni, nem csak azt, hogy jelen vannak, hanem azt, hogy valamilyen hatásuk van. És azt tudjuk, mivel a mosómedve változatosan táplálkozik, azt is tudtuk, hogy valószínűleg a madarakra lehet hatása. Az egyik legsérülékenyebb helyzet a madarak esetében az az, amikor talajra építik a fészküket, ugye az eleve is egy nehéz időszak számukra, hogy megóvják a fészekaljat és a fejlődő fiókákat, illetve előtte még a tojásokat. Főleg, hogyha ez talajon van, akkor nagyon sok élőlény megtalálhatja, úgyhogy ez egy egyszerű feltételezés volt, hogy ha a mosómedve jelen van a területen, akkor elég valószínű, hogy nem fog nemet mondani, ha tojásokba ütközik a földön bóklászva. Azért tettünk még bokorra is, meg a fára is, mert a mosómedve kiválóan mászik, tehát ugyanúgy el tud jutni a lombkorona szintbe is, és főleg, hogyha odukat helyeznek ki, akkor az számára egy egyértelmű, könnyű jel lehet ahhoz, hogy észrevegye messziről az odút, és ezekben akkor valamilyen táplálékot reméljen. Úgyhogy azért tettünk ki talajra is, cserjére is, és a törzsekre is mesterséges fészkeket, műfészkeket, és vizsgáltuk azt vadkamerákkal, hogy a mosómedvék megjelennek-e ezeknél a fészkeknél, és kirabolják-e a fészket. Tehát erről szólt a vizsgálat.
1: És hát arra jutottak, hogy igen, ezt megteszik.
2: Igen, és az volt az érdekes ebben az egészben, hogy nem egy-két képen került elő a mosómedve, hanem sok képet sikerült készítenünk a mosómedvéről. Nem tudjuk, hogy hány mosómedvéről, mert itt akkor az egyedi bélyegeket kellene azonosítgatni, de minden valószínűség szerint jó pár mosómedvéről volt szó, tehát különböző helyszíneken tudtunk fotókat készíteni egyedekről, különböző időpontokban. Talajon, bokor, illetve odufészkeknél is találtunk mosómedvéket, kifosztották a fészkeket, tehát vannak fotóink mosómedvékről, akik fára másznak az odúhoz, meg olyanok, akik éppen a talajon épített fészkekből csemegéznek. Úgyhogy igazából az volt a meglepő, hogy viszonylag gyakori volt, hogy meg tudtuk őket figyelni, nem okozott nagyon nagy nehézséget vadkameraképet készíteni róluk, illetve hogy nem csak egy helyen sikerült ezt megörökíteni, hanem elég sok helyszínén ennek a vizsgálati területnek.
1: Mi lesz ezeknek a mosómedvéknek a sorsa? Mert ugye vadászni lehet őket, tehát a vadászok Igen. azok ritkítják is a szabadban előbukkanó példányokat. Igen. Figyelik, vagy mi a további teendő?
2: Igen, mindenképpen, tehát nem szabad őket sorsukra hagyni, illetve hát azt is mutatják a statisztikák, hogy egyre több helyen kerül elő a mosómedve, és hát növekszik szépen lassan a száma. Viszont ez azt fogja jelenteni, hogy ha szépen lassan növekszik, akkor ez nem egy egyenletes növekedés lesz, hanem egyszer csak el fog érni egy pontot, amikor hirtelen berobban az állomány, és úgymond exponenciálisan tud majd növekedni. Ezt nem szabad elérnünk, mert kezelhetetlenné fog válni a helyzet. Tehát mindenképpen cél az, hogy ne tudjon terjeszkedni a faj ezekből a gócpontokból, és ne tudjon növekedni az állomány. Ennek több útja van, az egyik az nem kint a vadászterületen, tehát nem kint a szabadban, hanem az állattartóknál lehet megfogni. Erre most már van egy kormányrendelet, tehát 2010 óta mosómedvét már nem lehet tartani, illetve nem lehet forgalmazni, tehát ilyen házi kedvencként nem tartható, ezzel meg lehet azt előzni, hogy ezek a megunt vagy agresszívá vált állatok, ezek ne kerülhessenek ki, mondjuk a háztartásokból a természetbe, és ne legyenek forrásai újabb, kisebb populációknak. A másik meg valóban a vadászat, tehát az, hogy egész évben vadászható, ez nagyon fontos, mert így lehet kordában tartani a populációt. Így is nehéz nyilván, mert a vadászoknak, vadgazdálkodóknak rengeteg egyéb feladatuk van, tehát nyilván ez egy szükséges feladat az egész lakosság számára, tehát úgymond ez a vadászok oldalról egyfajta szolgáltatás, de jelen pillanatban nincsen egy ilyen nagy, mondjuk egy országos stratégia, hogy akkor a mosómedvét akkor ilyen módon lehet valamilyen eszközökkel, meg valamilyen stratégiával akkor kivenni a természetes állományokból, tehát erre nagyobb erőforrások kellenének. Itt most jelen pillanatban a helyi vadásztársaságoknak a lehetőségeitől és aktivitásától függ az, hogy ezt mennyire lehet kezelni. Van egyébként még egy dolog, amihez kapcsolódik, hogy a jogszabályok szerint, hogyha Magyarországon valaki mosómedvét ejt el, akkor ez kötelező 2 napon bejelenteni. Itt az Országos Vadgazdálkodási Adattár szokta Gödöllőn megkapni ezeket az információkat.

0: belőle genetikai mintát, tehát tudjuk azt azonosítani, milyen rokonságban lehetnek egymással az egyedek közelebbi és távolabbi területeken, egyáltalán milyen a leszármazásuk, tehát onnan kerülhettek ide ezek az egyedek, hogy rengeteg dolgot ilyen módon meg lehet vizsgálni. Akkor emellett még nyilván a területen is nagyon sokféle lehetőség van, például ilyen vadkamera csapdázással nem csak azt lehet vizsgálni, milyen hatásai vannak, hanem azt is lehet nézni, hogy tehát egyfajta állománybecslést is lehet végezni vadkamera csapdázással, ezt mindenképpen tervezzük a közeljövőben, hogy valamilyen módon pontosítjuk azt, hogy milyen területeken mozognak a mosómedvék, és körülbelül mekkora állományokról lehet szó, mert ez mindenképpen fontos ahhoz, hogy lehessen azt valahogy becsülni, hogy akár a mekkora energia, mekkora ráfordítás az, hogy a fajt valahogy kordában lehessen tartani.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Katona Krisztián vadbiológussal, előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják

0: az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 ezer forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csak nem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csak nem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok. Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színművész rendező. A kiváló és érdemes művész csütörtökön családja körében békében távozott. Tudatta felesége a nyilvánossággal. A Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után számos neves fővárosi és vidéki társulat tagja volt. Karakteres, mély tónusú hangjának és fegyelmezett játékának köszönhetően több mint 150 színpadi szerepet formált meg, a legnagyobb drámáktól a komédiákig, emellett több mint 120 filmben és tévéjátékban is szerepelt. Gyakran foglalkoztatott szinkronszínész volt, a hazai nézők leginkább Jean Reno és Walter Matthau magyar hangjaként ismerhették, de rendezőként, verses kötetek szerzőjeként, valamint a Magyar Rádió kabaréiban is felejthetetlent alkotott.
1: Az időjárásról.
0: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Katona Krisztián vadbiológussal a mosómedvékről.
2: Egyébként az is nagyon érdekes, hogy szerintem azt kevesen tudják, hogy a mosómedve az nem a medvéknek a rokona.
3: Így van, félrevezetőek a nevek, tehát nagyon sok mindent hívunk Magyarországon medvének, ami igazából nem feltétlenül a barna macihoz kapcsolódik, tehát a mosómedve az egy jóval kisebb termetű faj. Én azért azt gondolom, hogy viszonylag ismert azért, már például a rajzfilmeknek egy neves szereplője. Egyébként sajátságaiban nagyon sok tekintetben a medvékhez hasonló lehet. Elsősorban például az, hogy ragadozó és a táplálkozása az rendkívül változatos. Ez például ilyen szempontból, mondjuk ökológiai szempontból egy jellegzetesség, de valóban rendszertanilag ez nem pont ugyanaz a kategória.
2: Azért a japánok jól kibabráltak saját magukkal, mert ugye 1977-ben bemutattak egy animét, a Rascalt, és ennek a hatására ugye minden gyerek mosómedvét akart otthonra, és meg is kapták, és ugye ennek nem tudták, hogy milyen következményei lesznek, mert hát ugye, ahogy ön is mondta, 2 éves korára, amikor eléri az ivarérettkort, akkor elkezd harapni, morogni, szétrág mindent, tehát egyszerűen ugye veszélyessé válik.
3: Igen, na ez egy nagyon-nagyon fontos problémakör valóban, tehát ugye az ilyen fajok kezelése, ez alapvetően világos, hogy a cél az az, hogy idegenhonos fajok, főleg, hogyha azok invazív, gyorsan terjeszkedő, szaporodó fajok, főleg, hogyha még nagyon át is tudják alakítani a helyi környezetet, azok ne tudjanak ezen a folyamaton végigmenni, és még csirájában el lehessen folytani a betelepülési folyamataikat. Tehát ebben nagyjából ilyen közös világban vannak az emberek, hogy ez egy elfogadható alap, például az Európai Unió erre rengeteget költ, és nagyon küzd az ilyen dolgok ellen. Viszont onnantól kezdve, hogy ezt hogyan kellene megvalósítani, már nem annyira egyértelmű a helyzet. Magyarországon olyan egyszerűnek tűnik, hiszen egész évben vadászható a faj, ami azt jelenti, hogy akkor úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve megvan oldva, hiszen majd akkor a vadászok kézbe veszik a dolgokat, de hát a vadászoknak rengeteg egyéb feladata van, úgyhogy ilyen módon ez, bár nyilván a mosómedve elejtés is mindezek között van, és teszik a dolgokat amennyire lehet, de nem tudják ezzel a nyomással elérni azt, hogy ne legyen több mosómedve a területen többé, hanem a mosómedvék jobban szaporodnak ahhoz képest, mint amekkora vadászati nyomás van rajtuk. Tehát ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz úgymond magasabb szintekről egy nagyon jól működő stratégia, több pénz, több munkaerő, több motiváció kellene, és ezeket hosszú távon fenn is kell tartani, tehát egy év alatt általában nem lehet ezeket a dolgokat megoldani, hanem egy stabilan, jól működő rendszer kell. Például az, hogy be kell jelenteni mosómedve elejtést, ez például egy ilyen fontos pont, mert ugye ezzel lehet egyfajta követését biztosítani a folyamatoknak, legalább tudjunk róla, hogy hol vannak ezek az egyedek, de a beavatkozásnál ez mindenképpen nehéz dolog, hogy hogyan lehet elég erősen beavatkozni. És az egyik ilyen nagyon erős ellen folyamata a beavatkozásokkal szemben azok az állatvédelmi gondolatok. Igen. Hát az emberek általában szeretik a kedves aranyos állatokat, már pedig a mosómedve tulajdonképpen egy ilyen állat, mindaddig, amíg nem látjuk, hogy ilyen vérengzően tud elfogyasztani sok mindent a természetben, aminek más aranyos állatok annyira nem örülnek, vagy akár mi sem örülnénk, ha ezt kellene néznünk mondjuk egy természetfilmen, vagy akár élőben.
2: Azt olvastam, hogy ahol őshonosok, ott például rendszeresen megtámadják a házi állatokat, haszonállatokat, ráadásul a harapásukkal betegségeket is terjeszthetnek, amelyek ugye ránk is veszélyesek, mert ott a veszettség és a férgesség.
3: Így van, tehát nagyon-nagyon sok problémát tudnak okozni, de ez nem látszik rajtuk. Az látszik rajtuk, hogy aranyos bandita pofájuk van, meg kedvesen viselkednek, és azokat a mosómedvéket, amiket látunk, azt jellemzően fogságban láthatjuk, tehát könnyen el tudjuk képzelni, hogy ezek akkor akár megsimogathatóak, elfogadják a kezünkből a táplálékot, stb. De ez attól a valóságtól messze van, amit a vadon élő mosómedvék ténylegesen művelnek, úgyhogy ez a nehéz benne, hogy igazából egy ilyen kedvesnek kinéző állatot kell kiiktatni ebből a rendszerből, és hát ez egyfajta piszkos munka, tehát ilyen szempontból a vadászok azok ténylegesen mondhatjuk, hogy szolgáltatnak, mert elvégzik a háttérben szépen csendben ezt a piszkos munkát. Például a vadászat ellenesség ebben a helyzetben ez nagyon kedvezőtlen. Nehéz ügy valóban, tehát ugye sokszor előkerül az, hogy miért kell lelőni, vagy miért kell egyéb módon elpusztítani ezeket az egyedeket. Fogjuk inkább meg őket, vigyük el őket máshova, vagy fogadják be az állatkertek, stb. Tehát ez nagyon jól hangzik, de hát nyilvánvalóan nem működik. Ez néhány egyednél még esetleg megoldható, de hogyha folyamatosan újabb és újabb egyedek születnek a szabad természetben, mivel egy jól szaporodó egyedről van szó, ezért ugye, ha megfogjuk, ami eleve nem annyit jelent, hogy oda menjünk és megfogjuk, hanem akkor valakinek csapdázni kell, kihelyezni, pénzbe kerül, időbe kerül, nem biztos, hogy a mosómedve szeretné, ha elkapnák, úgyhogy nem olyan könnyű feltétlenül megfogni. De amíg sikerülni és megfogni ezeket az egyedeket, nem rakhatjuk át egy másik helyre, hiszen a másik helyen ezeket a problémákat ugyanúgy okozzák, tehát nem csak a mosómedvét visszük arrébb, hanem az összes problémát, amit ő okoz, sőt, tulajdonképpen hozzájárulunk a faj terjeszkedéséhez. Nyilván lehetne ezen is gondolkodni, hogy beadjuk ezeket az egyedeket az állatkertekbe, de hát az állatkerteknek is egyrészt végesek a kapacitásaik, másrészt pedig nagyon komoly jogszabályi előírások vannak, főleg most az invazív fajok kapcsán, a mosómedve kapcsán is, hogy nem fogadhatnak be akárhonnan, akármilyen egyedeket, úgyhogy itt is azért a lehetőségek nagyon is végesek, és bőségesen nem tudják szolgálni ezeket a megoldásokat, úgyhogy sajnos ezek a dolgok működnek. Azt viszont még mindig hozzátenném, hogy azok a fajok, amik vadászhatóak, azok olyan szempontból kedvezőbb helyzetben vannak azokhoz a fajokhoz képest, amik nem vadászhatóak, meg nem is védettek, tehát tulajdonképpen nyilván az állatvédelmi szempontokat figyelembe véve bármilyen módon elpusztíthatóak, például a patkány, ugye gonosz módon tudjuk a patkányokat.
2: Senki nem emeli fel a szavát az ellen, hogy patkányt pusztítunk.
3: Igen, de ehhez képest a mosómedvét, ugye mivel vadászható faj, nagyon szigorú keretek között lehet csak elejteni, tehát ugye nem lehet akárki vadász, nem vadászhat akárki, nem lehet akármilyen módon, akármikor, akármilyen eszközzel a fajt elejteni, tehát itt mindenképpen a humánus, etikus megoldások azok, amik fontosak. Ilyen módon legalábbis az állatvédelem az mindenképpen megjelenik ebben a folyamatban, még ha úgy nem is, hogy az összes mosómedve maradjon életben, hiszen ez nagyon sok egyéb fajnak a rovására menne.
2: Kár egyébként az állatvédőknek tiltakozni, mert szerintem nem kellene eljutni oda, mint Németország, ahol egyes területeken az énekes madarak eltűntek.
3: Abszolút, igen, tehát valóban tényleg nagyon komoly hatásaik lehetnek. Nehéz ezt kiszámítani, hogy melyik faj fog erre rosszul reagálni, de pont ezek a vizsgálatok azért voltak számunkra fontosak, mert nem csak azt tudtuk igazolni, hogy van mosómedve, ráadásul viszonylag könnyű volt megfigyelni, tehát nem egy-két mosómedvéről van szó, hanem ténylegesen tudtuk dokumentálni ezeket a hatásokat is. Hatást azért elég nehéz vizsgálni egy ilyen ritka fajnál, tehát itt elég egyértelmű, hogyha viszonylag gyakran látható ő, mint egy fészek predátor, akkor esélyesen nagy hatása lehet a különböző madárfajokra a területen.
2: És hát ugye az USA-ban és a Kanadában akadt természetes ellensége, ezzel szemben ugye hazánkban, az északi középegységben jelenleg élő két farkasfalka, hát az kevés lenne ahhoz, hogy kordában tartsa a populációt.
3: Igen, de aktuálisan hát alapvetően nem is fed össze a hazai nagy ragadozók meg a hazai mosómedveink elterjedési területe, tehát így nem túlságosan esélyes, hogy kordában tudnák tartani. Mindenképpen az emberi hatás az, ami a legerősebb lehet rajta, tehát a vadászati megoldások az, amik számára legjelentősebbek. Vannak elütésekről adatok, tehát úgymond az autóvezetők még egyfajta ragadozói a mosómedvéknek, tehát arányaiban, amiket tudunk, hogy hogyan pusztulnak el mosómedvék, még ez az egyik verzió, illetve hát erről nincs sok információ, de én azt gondolom, hogy a kóborkutyák, még akár a kóbormacskák is a kis mosómedvéken, de a kóborkutyák mindenképp ragadozói lehetnek, illetve hát a kutyaféle ragadozók, tehát róka, illetve az aranysakál is feltételezéseim, de úgy gondolom, hogy ezek valamilyen mértékben azért hathatnak a mosómedvékre.
2: Van egyébként még olyan invazív faj hazánkban, amelyet önök figyelemmel kísérnek pontosan azért, hogy ne érjük azt el, hogy túlszaporodjanak és veszélyt jelentsenek az őshonos állatfajokra?
3: Igen, igen. A mi részünkről az állatok esetén a mosómedve, a nyestkutya, a nutria, az, ami leginkább most éppen előkerül, de foglalkozunk még emellett, bár azok őshonos fajok, a vaddisznó hatásával, illetve a gímszarvas hatásával is, ők például úgy kerültek bele, hogy függetlenül attól, hogy őshonos fajok rendkívül gyorsan tudnak terjedni, rendkívül nagy hatásaik vannak, tehát az invázió jelenségét ezeknél a fajoknál is nagyon jól lehet vizsgálni, és hát kell is, mert például a vaddisznónak a hatásai azok sokkal nyilvánvalóbbak, mint a mosómedvéjé. Tehát sajnos, vagy hát nem tudom, hogy sajnos, de nem ilyen egyszerű kategorizálni a világot, hogy az idegenhonos invazív az lesz mindig mindenhol a bűnös meg a rossz, és hogyha kiépjük, akkor megoldunk mindent. Az őshonosok meg mindig jól működnek, hanem akárcsak Magyarországon például az üregi nyúl példáját veszem, ami szintén egy idegenhonos faj, ráadásul invazív fajként is tartják számon, ugye az ausztrál példát mindenki ismeri, hogy mekkora nagy gondokat tudott okozni. Ehhez képest Magyarországon az üregi nyúl az nem tudott elterjedni, ki is pusztult, vírusok kordában tartják az állományait, tehát foltokban itt-ott megtalálható, de nem egy túlságosan gyakori faj, ráadásul még voltak pozitív ökológiai hatásai is, mert a bugaci ősborókásban az üregi nyúlak jelentős rágása tudta azt a speciális növényzetet fenntartani, ami például ott kialakult.
2: Nagyon meglepett, amit a nutriával kapcsolatban mondott, hogy az itt van hazánkban, és egyre terjeszkedik. Illetve nem is tudtam, hogy egyáltalán Magyarországon él a természetben nutria.
3: Ott is nagyon hasonló a történet, tehát a nutria is bekerült Európába, ő ugye egy dél-amerikai faj, egy rágcsáló, bekerült Európába a prémtenyésztés kapcsán, illetve a húsáért is. Én még nem próbáltam, bár lehet, hogy gyerekkoromban én is ettem nutria húst, csak már nem emlékszem rá. Tehát hasonló a történet, és ezekből a telepekről kerülhettek ki egyedek után a szabadba. És az látszik az elmúlt 10-20 évben Magyarországon, hogy egyre több megfigyelése van a nutriának, tehát a Duna vonalán végig szinte most már jelen van a nutria egyértelműen, leginkább a nyugati ország részben, sziget közben világos, hogy a nutria nagy számban jelen van, de most már a börzsönyi területekről is vannak előfordulási pontok. Szépen lassan kezdi belakni az országot, és nagyon sok problémát tud okozni. Az egyik nagy probléma az az, hogy ő üregeket ás a folyópartokba, a csatornapartokba, és ezzel meglazítja a szerkezetét, tehát ugye a gátak nem véletlenül vannak ezeken a területeken, és nem biztos, hogy jó, hogyha ezek össze-vissza vannak furkálva, ez az egyik komoly probléma, tehát ami a vízügyi szakembereknek okoz leginkább fejfájást. Emellett mezőgazdasági károkat is tud okozni, tehát a folyópart közeli kukoricásban például, vagy cukorrépásban tud nagyobb problémákat okozni, de nem annyira nagyon válogatós, tehát többféle növényben is, illetve a természetes növényzetben is, tehát például a nádasban, az úszó vízi növényzetben elég nagy változásokat tud generálni. És ezzel akkor megint ugye csomó direkt hatás, indirekt hatás megváltoztatja az élőhelyét sok fajnak, vagy egyeseket direktben kipusztíthat, hasonlóan nem kedvező a szerepe, meg a jelenléte. És ott is ugyanaz történik, hogy a nutria az Magyarországon jelenleg még nem vadászható faj, tehát nincsen ilyen besorolása, de például a Szlovákiában már egész évben vadászható, onnan elég sok mintát tudtunk begyűjteni. Az látszik, hogy egy rendkívül szapora faj, tehát átlagosan a nőstényeknek mondjuk van ilyen 6-7 utódja, jól túlélhetnek ezek az utódok, már a fiatalok is hamar tudnak szaporodni, úgyhogy nincs azzal problémájuk, hogy hamar benépesítsenek egyes területeket, illetve azokat az egyedeket, akik kiestek, tehát elpusztultak a területen, azokat hamar pótolják.
2: Szerepel az Európai Uniónak veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzékében, és ha jól tudom, akkor úgy olvastam, hogy a hazai természetvédelem is beavatkozást tervez az állomány visszaszorítására, de ugye, amint mondta, még nem vadászható Magyarország, illetve nem gyéríthető olyan mértékben, mint ahogy lehetne. Akkor mit tud tenni egyébként a természetvédelem? Tehát itt állami beavatkozásra van szükség, hogy hozzon a kormány egy döntést, egy rendeletet, hogy na akkor a nutria már pedig vadászható egész
3: évben. Igen, tehát mindaddig, amíg ugye ebbe a sehol nincs kategóriában van egy faj, tudom például, mint a, ugye a házi légyről beszéltünk a patkányról, igen, addig tulajdonképpen viszonylag egyszerű az emberek dolga, mert állatvédelmi törvényeket azért figyelembe kell venni, bár patkányra a nagyon már az se vonatkozik. Szabad a pálya, tehát mindenki úgy pusztítja, hogy nem szégyelli. Sokkal szabályozottabb lesz, meg hatékonyabb lehet akkor ez az egész rendszer, hogyha vadászható faj lesz egy ilyen jelentősen korlátozandó faj, mert akkor megvannak a módszerek, az eszközök, a megfelelő előírások, tehát, mint említettem, humánusabb, meg etikusabb módon lehet akkor a faj kontrollját elvégezni, csak hát ezzel ugye az a probléma, hogy vadászni leginkább a vadász társadalom szokott, a vadgazdálkodók és sportvadászok, és onnantól kezdve, hogy egy faj vadászhatóvá válik, nagyon sok felelősség is átkerül a vadásztársadalom irányába. Igen. Ami például azt jelenti, hogy ha valamilyen konfliktust okoz a faj, akkor ennek a felelősségét is ráterhelhetik a vadászokra, ők pedig ezt nem nagyon szeretnék. A mezőgazdasági vadkár például egy hatalmas nagy konfliktus Magyarországon.
2: Igen.
3: Több milliárdos kártérítéseket kell ugye fizetni ezekért a keletkezett vadkárokért, hogyha most akkor még a nutriáért is a vadászokat fogják kárhoztatni, hogy ő mi mindent művel és valamilyen módon rajtuk próbálják ezt pénzügyileg is leverni, akkor valószínűleg ezt nem nagyon szeretnék. Tehát ez például egy jelentős visszatartó erő ebben, úgyhogy igen, lehet, hogy valamilyen állami megoldás kell. Tehát most is van ilyen egyébként, hogy államilag megbízott hozzáértő emberek azok, akik mondjuk nutriát csapdáznak, és akkor megfelelő eszközökkel ezeket az egyedeket ki tudják venni ebből a rendszerből. Tehát ez is egy megoldás, hogy sok ilyen ember van, akik csak ezzel töltik az idejüket, és semmi mással, és akkor folyamatosan pénzt, meg eszközt, meg lehetőséget kapnak arra, hogy ezzel a problémával foglalkozzanak. Úgyhogy ez nem egy egyszerű, meg egy sokáig tartó folyamat, de ilyen szempontból lehet, hogy ez a hatékonyabb. Ugye még az is hozzátartozik, hogy egy faj vadászhatóvá válik, akkor bizonyos eszközök nyilván bekorlátozódnak, tehát akkor a vadászati megoldásokkal lehet a fajt kezelni. Minden egyéb dolog, mint a bunkósbot, meg mérgezés, meg hasonlók, ezek nyilvánvalóan nem játszhatnak szerepet. Ez valamelyest azért nyilván be is szűkíti azt, hogy hogyan lehet ezt az állatot kezelni.
1: Kedves hallgatóink, az előző percekben dr. Katona Krisztián vadbiológus mesélt a mosómedvékről.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek, így búcsúzom. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátra lévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskola kezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus 2. felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a Vármegyei Központi Kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megalapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári bőrhidratálás fontosságáról és módjairól beszélgettünk.
2: A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt, kedvenc kerti növényünk a rúzsa gondozásáról és ápolásáról kérdeztem.
3: Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Gülbaba volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal.
1: Adásunk végén Szanisztó Bertalan séffel folytatjuk gasztronómiai utazásunkat, és a norvég konyha jellegzetességeiről beszélgettünk.
4: Hát ugye igyekeznek azokra az alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kistermelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőségekhez és az adott éghajthoz mérten a legjobb minőséget hírálni ezekből.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsék velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Kishonti Csilla állandó kozmetikus stílus tanácsadónkat. Szia Csilla, szép napot kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: A nyári bőrápolásnak nagyon fontos része a hidratálás, és nem csak a bőrápolásnak, hanem az egész napi létünknek, hiszen a kánikulában kívül belül szükségünk van arra, hogy hidratáljunk, rengeteget iszunk, mert hogy rengeteget párologtatunk, és a bőrünkön is látszik, hogy nehezen viseli ezt a meleget. Szóval, hogy oldjuk meg ezt a náli kánikulában azt a külső-belső hidratálást?
2: Igen, erre mind a kettőre szükség van, belülről is, meg kívülről is. Sőt, ilyenkor a bőrápolás annyira átalakul, meg az ivásunk is, mert biztos, hogy még aki kevesebbet iszik ilyenkor nyáron, az ember is többet hajlandó inni, meg hát igényli is a szervezete. A bőrápolás az úgy alakul, hogy egyszerűen nem kívánja a bőr a krémeket. És ilyenkor váltunk át ilyen nagyon könnyed hidratálásra, mert hogy az viszont kell a bőrnek, és különösen este, amikor letisztítjuk a bőrünket, ugye a tisztítás, ugye most, hogy így mondtam, ugye az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, mert egész nap ugye izzadunk a városokban, a szállópor, minden rátapad a bőrünkre. Nem tud úgy lélegezni, tehát az esti bőr tisztítás után jó, alaposan, ilyen könnyed, vizes, hialuronos szérumokkal érdemes a bőrt betáplálni, behidratálni. Nem csak a hialuronsav, ugye többféle hidratáló faktor van a bőrökben, ezek általában ilyen cukorszármazékok, cukorkomplexek, úgyhogy ilyen glükóz-glükozid ilyen formákban megtalálható a krémeknek a listáján, tehát nem kell tőle megijedni, mert ezek általában ilyen hidratáló összetevők a krémekben. És hogy nem is annyira a krémekre van szükség, hanem valóban ilyen könnyed termetek, arcvizek és szérumok formájában, vizes szérumok, mert valahogy a bőr a zsiradékokat, a krémeket ilyenkor nehezebben viseli, mert az íz egyszerűen jobban zárja a bőrt, bár télen ugye kell a táplálás. Nyáron is kellenek a hatóanyagok, de a könnyed állagú, tehát magának a hatóanyag bevitelnek a formája, az legyen egy nagyon könnyed, légies forma. A másik pedig a sok folyadék fogyasztása. Ugye most nagyon sokat hallani a rádióban is folyamatosan mondják, hogy vizet is osztanak, mindenki figyeljen, nem csak magára, egymásra is, és pótoljuk a folyadékot, és ez nagyon igaz, mert egyszerűen hát rosszul lehet lenni abban, hogyha kevésbé hidratáljuk a testünket belülről. Kérdés szokott lenni gyakran, hogyha nagyon sokat iszik valaki, akkor eléggé tudja-e hidratálni a bőrét. Kell hozzá, de nem lehet csak belső hidratálást folytatni. Tehát olyan szempontból kell az egész szervezetnek a folyadék, hogy a keringés optimális legyen, működjön. Ugye a keringés által szállítódnak el a hatóanyagok a sejtekhez, és ugyanígy a bőrünkhöz is. Tehát, hogy kell a belső folyadékpótlás, de a külső hidratálás nem tudja pótolni. Tehát valahol a kettő együtt adja a legjobb bőrápoló hatást. Érdemes még figyelni így a hidratáló hatóanyagok mellett az antioxidánsokra, ugye A, E, C-vitamin, Q10, ezek mind ápolják, illetve védik a bőrt az UV-sugárzás ellen. Nem nyújtanak fényvédelmet, de a szabad gyököket tudják semlegesíteni, amit maga az erőteljes UV-sugárzás okoz a bőr felszínén.
1: Ugye nagyon sokan használnak ilyenkor ilyen hidratáló tusfürdőt például. Ezeknek a használata javít-e valamit a bőrállapotán?
2: Persze, tehát maga az izzadság, az ugye hoz magával különböző anyagokat a bőr felszínére, amiket le kell mosni. De nagyon sokszor, tehát nyáron többször zuhanyozunk napközben is, hogyha valaki megteheti. Nem csak reggel, vagy csak este, kinek mi a szokása, hanem akár napközben is több zuhanyozás, mert hogy hűti a testet. Tehát mindig átmosni, áttisztítani, hogyha többszöri zuhanyozás van napközben, nem fontos, Nyilván egy estinél az egy kardinális, az egy fontos lépés, de napközben sokszor csak az, hogy átengedjük magunkon a langyos vagy a hűvös vizet, hűtés szempontjából, az tökéletesen megfelelő. Tehát a minden alkalommal való tusfürdős tisztítás, az sértheti vagy megboríthatja a bőr felszínnek a pH-ját, az egyensúlyát, és akkor ott már bomlik a védelmi vonal. Tehát a túlzott tisztításnak is vannak hátrányai.
1: Hidratáló testápolókat is lehet kapni ilyenkor. Azok általában könnyedebb állagúak, tehát nem ilyen nehéz zsíros, hanem tényleg ilyen vizes és nagyon gyorsan beszívódik, de még ez se nagyon kívánja az ember ilyen melegben egy zuhanyzás után. Tudom, mondtad a testpermeteket, azok betöltik ezt a funkciót teljesen, vagy mégiscsak használjunk egy icipicit ebből a testápolóból, tényleg annyit, amennyi csak minimálisan jól esik.
2: Itt ugye lotionöknek hívjuk ezeket a nagyon folyékony állagú testápolókat, ilyen tejformájúak szinte, és nagyon könnyen beszívja a bőr. Akinek szárazabb a bőre, el fogja viselni ezeket a hígabb állapotú hidratáló testápolókat, akinek pedig nincs rá szüksége, ő nem fogja fölöslegesen kenegetni magát, de maguk a sprék, igen, a hidratáló sprék, azok egész le is fújhatók lehetnek, kicsit illatosítottak, vagy teljesen natúra, arcra, hajra, ugye a hajunkról nem is beszéltünk, ott lett egy fodrász, tudna több mindent mondani, de hogy a hajat különösen, hogyha festett a haj, ugye azt is védeni kell, mert fakul, égeti, kiszívja, szárítja az erős napsugárzás, ugye többek között a kalapot ezért is érdemes viselni, hogy még a hajunkat is védjük vele. Szóval ezekre mind szükség van, és akkor még ott van a fényvédő kérdése, ugye ezt nem is említettük.
1: Igen, mert... a következő, hogy igen. Még fényvédőt nem is használtunk.
2: Igen, tehát a fényvédőknek a többsége is azért krém állagú, és hát testesebbek. Bár most már azért nagyon igyekeznek a gyártók, a kozmetikai cégek könnyedebb állagú fényvédőket gyártani, de ugye itt is vannak sprék. Van, amelyik egy picit olajos spré, van, amelyik ilyen lotionös, teljes spré, és akkor azzal egy picit könnyebb az állaga is, és könnyebb kezelni is ezeket a fényvédő spréket testszerte. Tartsa meg a jól beváltat, érdemes használni. Nyilván egy könnyed hidratálás mellé egy fényvédőkrém azért elfér az arcon. Most már azért az a köztudatba bekerült, hogy az arcra használjunk fényvédőt. Na de ugye nem elég az arcra, tehát nyáron mindenünk is kilóg a ruhából, igen. Tehát így a dekoltázs, a nyak, elől is, hátul is a tarkunk, az egész karunk, készfejünk, vagy ha válpántos, akkor a vállunk, vagy a lábunk, ugye, hogyha rövidebb a szoknya, ruha. Igen, tehát minden kilógó testrészt kenni kell. Éje igen a bőrkárosodásnak az UV-sugárzástól.
1: Mindent, igen, igen, nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a nagyon igen. Erős napfénnyel.
2: Egy bőrgyógyász hölgy mondta nekem, hogy beszélgettünk, hogy még igazából a fület is kenni kellene, tehát, mert hogy ott is előfordulhatnak. Igen. Mindenhol, az új közöket, a fület, tehát mindenhol, ahol érheti napfény, ott érdemes védekezni ellene, és ezért is ajánlom megint csak a kalapot, mert legalább a fejkörnyék, arcot azért azt nagyon sokat hozzá tud adni.
1: Egyetlen egy dolgot csak a fényvédőkről, bár nem nyaralunk még, majd ezt a következő adásba fogunk, de hogy faktorszámban attól függetlenül, hogy csak a városba közlekedünk, válasszunk itt is minél magasabb faktorszámot, vagy mondjuk egy 50-essel azért el lehet lenni.
2: Egy 30-essel is el lehet lenni. Tehát nem kell ilyen extrém dolgokra gondolni, az már inkább a nyaraláshoz lesz szükséges, hogyha minél erősebb.
1: Köszönöm szépen a kánikulai hidratálásról és a napvédelemről, hogy megosztott velünk ezeket az információkat. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, kitartást ebben a melegben, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Köszönöm szépen én is, szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Báber László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: A mai délelőtt témája a nagyon nagy kedvencünk, a rózsa lesz. Melyek azok a rózsafajok, amelyek jó szívvel ajánl kertbe?
2: Tényleg nagyon-nagyon sok rózsafajta van. Körülbelül 100 és 200 közé esik a rózsafajták száma. Igazán még mindig

0: rózsa. Mert nagyon nem mindegy, hogy melyik melyik. Tehát a futó rózsa az én 2-4-5-6 méter magasságban is föl tud futni. Általában ezből lugast szoktak csinálni, pergolára szokták fölfuttatni. A bokor rózsákat meg annyit tudjuk megismerni, hogy ezek általában, amik itt parkokban vannak, tehát ezek a parkrózsák, vagy poliant rózsák, amik kertben is vannak, tehát ilyen többvirágú rózsák, teorózsák, tehát ezek hibridek, vannak ilyen 100 levelű rózsa társai, és ezeknek vannak különböző fajtái, illatosak, nem illatosak, szimplák, kertvirágúak.
1: Mit kell tudnunk alapvetően a rózsáról? Tehát, hogy milyen talajt szeret, milyen éghajlatot szeret, kell-e locsolnunk?
0: A rózsa az enyhén kötött, vagy kötöttet talajt szereti, és az enyhén messzes talajt szereti. Gyakorlatilag tőlünk északabbra nem nagyon fordulnak elő ezek a természet rózsafajták. Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadom, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Ő volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal. Valójában Magyarországon vannak őshonos rózsafajták, ezek a különböző vadrózsák, amik itt vannak, de hát ezek mellett az emberek elmennek nagyon sokan, mert nem is gondolják, hogy az is rózsa lenne, de népnyelv úgy is ismeri a rózsát, hogy csipkebokor, ami gyakorlatilag a vadrózsának a termése, magyarán a hecsegli, vagy csipkebogyó, és ebből lekvárt is szoktunk készíteni. Tehát az, hogy hogyan válaszunk rózsát, az megint mindenki ízlése szerint tanácsos választás. Vannak, akik sok virágú polianta rózsákat szeretik, tehát azt szeretik, hogy egy szálon akár 3-4-5 virág is képződik. Van, aki azt szereti, hogy egy nagy virág legyen a rózsának. A kertben terjesztett rózsák esetében például metszéssel gyakorlatilag folyamatosan tudjuk a rózsánál a virágzást biztosítani. Olyan szinten, hogy amikor elvirágzott a rózsa, akkor a rózsát a megfelelő helyen le kell vágni. Tehát érdemes ezt megnézni a rózsatöveket, hogy a kertben tartott rózsák esetében úgynevezett összetett levelük van, alulról fölfelé nézve 7 levélkéből állnak a rózsalevele, aztán jön az 5 levélkés szint, és jön a legvégén a virágnál a 3 levélkés szint. Ha a rózsa elvirágzott, akkor az fölülről nézve, tehát a 3 levélkés szint alatti első 5 levélkénél kell elvágni a rózsát, mert onnél tud akkor újra hajtani, és újabb virágot kihoz. Magyarán hosszú szárral kell levágni a rózsát, úgyhogy a 3 levélkés rész alatt még az első 5 levélkés részt is hozzávágjuk. Uh-huh. És onnét képes újra megújulni a rózsa. Igazándiból a magyarországi nemesítésű rózsákat célszerű választani, tehát a magyar nemesítésű rózsákat, méghozzá egyetlen egy praktikussági szempontból. Itteni klímára vannak kinemesítve, bár a holland rózsák is nagyon szépek, meg a spanyol rózsák is nagyon szépek, de az ottani klímához vannak adaptálva, tehát egy holland rózsa inkább a párásabb, hűvösebb klímát szereti, a spanyol rózsa az inkább a melegebbet, a forróbbat, bár mostani időjárás elnézett, nem panaszkodhatunk mi sem melegre, de ez nem lehet egy igazán nagy szempont. És hát vannak nagyon híres magyar nemesítők, akik különböző rózsafajtákat nemesítettek. Budapesten van például a Kamponától nem messze egy rózsanemesítő központ, és ott meg is lehet nézni a különböző magyar rózsafajtákat. Tehát ott is több százféle rózsa van kiültetve a kertbe tavasztól őszig. A rózsákat érdemes locsolni, most, hogy elég meleg van, és helyenként még vízkorlátozásokat is lehetnek be, tehát nem biztos, hogy az első pont az, hogy ezeket a rózsákat minden nap akár meglocsoljuk, de erre is vannak különböző trükkök, amivel lehet kompenzálni a vízhiányt a rózsák esetében. Például úgy, hogy múcsozzuk a talajokat, vagy különböző talajtakaró növényekkel ültetjük be, amit meggátolják a talaj párolgását.
1: Ugye a rózsának azért elég gyakori kártevője a levéltető. Hogyan védekezhetünk ellene, illetve van-e valami házi szer, amivel mi otthon elkészítünk, és a környezetet se károsítjuk, viszont ezeket a hát bosszantó kis rovarokat el tudjuk távolítani a rózsánkról.
0: Az a rossz hírem, hogy

0: nem csak a legültetőt károsítja a rózsákat, hanem gyakorlatilag a rózsáknál könnyebb lenne azt megmondani, hogy milyen kártevő nem károsítja, mint azt, hogy mi károsítja. Uh-huh. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok betegség, nagyon sok kártevője van a rózsának. Tehát nem csak levéltető, hanem többek között a bajstetű, szabómély, a különböző lombrágók, különböző levéldarazsak vannak, amik a tipszek, amik magát a rózsát károsítják. Gombabetegségek közül például ilyen a lisztharmat, a peronospóra, ami a rózsát károsítja. Károsítja a botrytis, ami ismertebb nevén szürkepenész. Tokaj borvidéken a szürkepenész hatására alakul ki az aszú. Nagyon sok esetben káros, de bizonyos esetekben még hasznos is a szürkepenész, mert gazdasági jelentősége van. Visszatérve a levéltetőre és a különböző tetű kártételek ellen, hát lehet felvetezni a közismert vegyszerekkel, de én azt megint csak a legutolsó szerként ajánlom, legutolsó megoldásként ajánlom. Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét, tehát különböző garázsgarázsokat építek, ami borzasztó egyszerű dolog, de nagyon bonyolultnak hangzik. Semmi más nem kell csinálni, csak különböző szárvastagságú, üreges szárvastagságú növényeket össze kell kötözni, tehát ez szalmát, nádat, ilyeneket jelent, és ezt le kell tenni a kertnek egy védettebb zugába, ahol fennet zavarva ezek a rovarok, és ezeket elkezdik majd a különböző levéltetőket predálni. Célszerű a levéltetők esetében hangyáknak a feljutását is meglátolni, mert a hangyák, mint ahogy a tetveket támogatják, és a tetveket, mint háziállatokat tartják a hangyák, mert a mészharmatot választanak ki a szívogatások hatására, azt a tetvek nem bírják megemészteni, és ezt viszont a hangyák levordják a ba, és ezzel táplálják a királynőt, aki ennek hatására tud tetézni.
1: Hogyan szaporítsuk a rózsát? Érdemes-e nekünk otthon neki fogni rózsát szaporítani, vagy jobban járunk, ha elmegyünk a kertészetbe és veszünk egy újabb tövet?
0: Ha elmegyünk egy kertészetbe és veszünk egy újabb tövet, akkor nagyon nagy biztonsággal lehet mondani azt, hogy meg fog eredni az a rózsa, hogyha megfelelő módon, megfelelő időben ültet. Tehát ahogy ez a rá van írva a csomagolására, hogy valaki mégis szeretne rózsát házilag szaporítani, mert valahol volt, kapott valami szép rózsát, látott, úgynevezett dugvánnyal lehet szaporítani a rózsát. Ha mégis úgy adódik, hogy véletlenül letört valahol, vagy talál egy letört rózsa ágat, és ezt hazaviszi, akkor három rügyes dugványt vágjon belőle, tehát úgynevezett három szemes dugványt készítsen belőle. Úgy kellene eldugni, hogy a rózsatőnek az anatómia helyzetébe, vagyis azt jelenti, hogy ami a szárnak az a vége, amelyik a föld fele mézett, azt a felét kell ledugni a földbe, méghozzá úgy, hogy két rügyet kell a földbe bedugni, és a harmadik rügyet a föld fölött. Az első és a harmadik rügy alatt, illetve fölött körülbelül fél centire kell visszavágni a rózsát. Régen úgynevezett csirkézéssel csinálták, amikor azt csinálták, hogy földdel fölpacolták a teljes rózsa tövet, hogy ne száradjon ki, de most már gyakorlatilag ettől sokkal-sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehet csinálni, hogy fogja az ember, vagy egy átlátszó petpalackot ráhúz a rózsatőre, vagy egy dunsztos üveget, például nekem a nagyanyám az rendszeresen dunsztos üveg alatt szaporította a rózsatöveket, és abban az időben még nem volt gyökeresztető por, ő idejében meghasította a vesszőt, és az aljába, a hasítékba betett egy szem árpát, ugyanis amikor az árpa elkezdett csírázni, akkor auxint képzett a csírázás következtében, és az auxin nevű hormon az segítette a gyökeresedését a rózsának. Tehát egy ilyen régi-régi trükk volt a növények szaporításánál, például az árpa. De erre célra szolgálnak most már ezek a gyökeresítő porok is, amikkel lehet ezt elősegíteni. A rózsa az körülbelül 6 hét alatt képes meggyökeresedni, de az a helyzet, hogy amikor egy, tehát mondjuk egy dunsztos üveget ráhúzunk, akkor egy nap alatt esetenként elkezd a rózsa kihajtani, ha kellő nedvesség van a talajban. Uh-huh. De nem szabad megörülni, hogy hurán már begyökeresedett a rózsa, mert levelet hozott. Az azért van, mert a rózsaszában lévő tartalék tápanyagból a rózsa elkezd nőni. Akkor lehet tudni azt, hogy a rózsa valószínűleg megerett, amikor már legalább egy ilyen 5 centis hajtást is kihozott, nem csak egy pár levelet. Akkor sem szabad még ezt a rózsáról levenni a búrát, mert ez a rózsa bent gyakorlatilag 100%-os páratartalomban X hőmérsékleten van. Arra viszont figyelni kell, hogy amikor a tűző nap éri ezt a rózsát, akkor valamilyen árnyékolást kell rátenni, mert egy ilyen búra alatt akár 60-70 fok is lehet, amikor meg fog égni a rózsán. Esetenként lehetne rátenni egy ilyen zöld hálót, egy rasel hálónak hívott valamit, vagy üvegházak esetében szoktak meszelést használni, tehát egy ilyen nagyon híg mézzel az üveget le lehet mosni, le lehet kenni, hogy egy ilyen derengő fény legyen. Lehet azt is csinálni, hogyha akarjuk, akkor azt a rózsát a házilag nagy dézsákba tesszük, és ugyanígy borítjuk búrával, és őszig érdemes rajta hagyni ezt a búrát, amikor bejött a rossz idő, tehát október-novemberben már a rózsák úgy eldobják a levelüket, minden, akkor le lehet venni róluk ezt a búrát, és akkor ki lehet ültetni esetleg a végleges helyükre.
1: Mindent elmondtunk a rózsák ápolásáról, szaporításáról, kártevőiről, úgyhogy a következő alkalommal egy újabb virágzó kerti növényről fogunk majd beszélni, mégpedig a leanderről. Én jó munkát kívánok, jó pihenést, és akkor jövő héten újból találkozunk, volt velem.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, állandó beszélgető társam, Zanisló Belci séfünk. Szia Belci, szép napot kívánok neked.
2: Szia Vese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Folytatjuk az északi országokban megkezdett utazásunkat, és most a norvég konyhával fogunk megismerkedni. Én azt gondolom, hogy annó beszéltünk a holland-belga konyháról, ott is nagyon sok átfedés volt, itt is nyilván az előző héten említett svéd konyhával lesz átfedés, de mégis mi jellemzi a norvég konyhát?
2: Alapvetően nem csak a norvég konyhát, hanem úgy Norvégiát is, ugye hát egy rendkívül gazdag ország. Hát az emberek azért nagyon nagy része jól él és jó módban él, ezáltal a kiváló minőségű alapanyagokat meg tudják fizetni, van is rá kereslet, és ragaszkodnak is hozzá. Tehát a norvég konyha az jellemzően a kiváló minőségű alapanyagra és a jó minőségű ételekre épül, és ezt a hagyományos skandináv sózós, füstölős, tartósítós eljárásokat ötvözik a modern konyhával, és ebből tevődik össze a gasztronómiájuk. Én azt gondolom, hogy hagyományosan Norvégiában rossz étterem, vagy rossz ételem nagyon készül vendéglátás terén, mert még egyszer mondom, van rá keresletük, meg is engedhetik maguknak, hogy jót tegyenek jó helyen. Úgyhogy a norvég konyha az erre alapul. És tudomásom szerint nem véletlen, hogy a gasztronómia világversenyeken, mint például a Bocuse d'Or, ami a legrangosabb megmérettetése, a szakácsoknak mindig előkelő helyen végeznek a norvég versenyzők. Nem véletlenül, hiszen precízek, jó alapanyagokkal dolgoznak, és ebből adódóan a konyhájuk is ilyen.
1: Akkor ezek szerint a hétköznapi emberek konyhája is ott kezdődik, hogy egy minőségi alapanyagot vásárolnak a boltba. Mi az, amit szívesen fogyasztanak húsok közül, zöldségek, gyümölcsök és a fűszerezés terén?
2: Mivel tengerparti ország ő is, a tengeri halak, illetve hát nagyon sok tengergyümölcseit fogyasztanak, ebből is a kiváló minőséget. Hozzánk is például, amit mi itt használunk az étteremben, egy tőkehalfilé, az például norvég cég által importált, nagyon-nagyon jó minőség. Úgyhogy a tengeri halak, illetve hát a lazac, ami nagyon-nagyon híres, a norvég lazac ugye, ami világhírű, a pisztrángjuk, ami egy édesvízi, de mégis náluk rendkívül jó minőségben felelhető, illetve hát a lapos hal, a tőke hal, ami nagyon nagy számban fogyasztanak, illetve hát a vadak, illetve a jó minőségű tejtermékek, amiket nagyon-nagyon szeretnek. Ugye a rénszarvas és a jávorszarvas, ami náluk nagyon nagy számban található meg, és ebből különféle ragukat, pörkölteket és akár sztégeket is fogyasztanak és készítenek, ezt is a legjobb minőségben, ahogy csak tudják.
1: Zöldség-gyümölcs felhasználás, ugye azért Norvégia nem kifejezetten egy olyan ország, aminek az időjárása lehetővé teszi, hogy nagy területen esetleg zöldséget-gyümölcsöt termesszen. Mi az, amit ennek ellenére szívesen használnak? Milyen fűszerezés részesítenek előnyben?
2: Hát ugye igyekeznek azokra alapanyagokra is, a növények vagy zöldségek, gyümölcsök terén is alapozni, ami náluk jó minőségben meg tud teremni, és a helyi kis termelőkre hagyatkoznak, akik igyekeznek a lehetőségekhez és a adott éghajthoz méretlen a legjobb minőséget kínálni ezekből. Én azt gondolom, hogy fűszerezésben és ízesítésben is a letisztult, egyszerű, de mégis nagyszerű és magas minőségű gasztronómiára törekszenek, akár éttermi szinten, akár otthoni szinten is, mert van rá igény, és nem fogja összecsapni idézőjelbe egy rossz ételt, mert hál' Istennek megtehetik. Nyilván a lehetőségeik azok olyan szinten korlátozottabbak zöldséggyümölcs terén, hogy az éghajtuk az nem annyira megfelelő, de igyekeznek az importból is és a helyi termelőktől is a legjobb minőséget megszerezni mindenhez.
1: Szerintem térjünk rá az ételekre. Melyek azok a jellegzetes norvég ételek, amelyek biztos, hogy nem hiányozhatnak egyetlen egy asztalról sem?
2: Tulajdonképpen, amit említettem is már, a norvég lazac, ami ugye méltán világhírű. Ennek nagyon sokféle fajtája, mármint hogy elkészítési módja ismeretes. A norvég gasztronómia az tényleg a csúcsok között van, és minden teremben, ahol felszolgálnak ilyen halakat, biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legfrissebb, legjobb minőségű lazacot fogjuk fogyasztani, mert egyszerűen nincs szükségük arra, hogy rossz importot vagy bármi mást választanak, illetve hát a tőkehal, és amit említettem, a pisztráng, ami nagyon-nagyon népszerű náluk. Jellegzetes norvég ételkészítési folyamat, úgy metódus nagyjából nem nagyon tudnék említeni. A magas, a csúcsminőségű gasztronómia az, ami őket a élvonalba emeli, és az igényük arra, hogy mindenből a legjobbat és a legjobb minőségét. Vannak furcsa ételeik is, amik ugye számunkra lehet, hogy nem feltétlenül annyira étvágygeresztő lehet. Ez a sózás és stb. Tartósító eljárások ugye nálunk is ugye megjelenik. Sokszor nem is kap sokkal több kezelést egy akár egy hús, egy birka, egy bárány vagy egy vad, mint egy sózás, egy fárítás a hideg levegőn, és akkor vagy akár egy fermentálás, egy tartósító eljárás, és akkor ezt a feldolgozott alapanyagot építik be úgy egy ételbe, ami magas minőséget fog nyújtani. Tulajdonképpen a gyökérzöldségek azok, amiket köretként gyakrabban, amiket meg tudnak ugye termelni a burgonya, karalábé és hasonló gyökérzöldségek. Úgyhogy ezek a norvég konyhának az alapjai, de mindenhonnan veszik át a legmodernebb és legújabb technikákat, technológiákat, és erre építik szerintem a konyhájukat.
1: Édességek, ez sosem maradhat ki. Nyilván ők is fogyasztanak desszerteket. Melyek azok, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek Norvégiában?
2: Ott is ezek az erdélyi bogyók, gyümölcsök, amikből készítenek lekvárokat, dzsemeket, illetve az ezekből készült sütemények, ők is ugye, mint hasonlóan svédek, szeretik ezeket a erősen cukros, dús, laktató tortákat, krémes süteményeket, még ezekkel a gyümölcsökkel felturbózva. Egy hagyományos norvég tortájuk például, ami piskótából, habcsókból, vaníliakrémből és mandulának a rétegeiből áll, nagyjából ezekre alapoz, de a cukrászatuk is valószínűleg a hasonló gasztronómiájukhoz magas minőséget vár el és produkál.
1: A gofrit, ők is eszik, mint ott a környező országok?
2: Valószínűleg ott is jelen van, de nem gondolom, vagy nem tudok róla, hogy ott ilyen hagyományos lenne, mint mondjuk Hollandiában, vagy a belgáknál, de valószínűleg azon a területen elterjedt, ezért ők is valószínűleg szívesen fogyasztják, igen.
1: Tejtermékek. Vannak olyan esetleg tejtermékek, sajtok, vagy valami, ami úgy különlegesebb?
2: Van egy hagyományos sajtjuk, ez ilyen barna sajt, ez egy norvég sajt, ez egy karamellizált kecske vagy tehéntejből készült sajt. Kicsit édeskés, sós íze van. Nem tudom, milyen lehet, biztos, hogy érdekes íze van. Ez a norvég vagy skandináv konyhához biztos, hogy nagyon illeszkedik. Ezt vékonyra szeletelve fogyasztják kenyéren, vagy pirítóson, gofrin akár. Ugye ezt tudnám említeni, mint hagyományos norvég sajt. Azt, hogy a jávor vagy a rénszarvas tejéből készíthető egyáltalán, vagy készítenek-e, arról nem tudok sajnos.
1: Kenyér. Ugye vannak olyan országok, ahol a kenyeret úgy, mint mi itthon, nem ismerik, hanem különböző más változatban. Lepénykenyér, vagy ilyen tósztkenyér formájában, vagy ilyen kis lapkakenyér formájában. Ők fogyasztanak-e kenyeret az ételeikhez, és a kenyerük az milyen?
2: Magas rozs, illetve rost tartalmú kenyereket részesítik előnyben. Vannak lepénykenyereik is. Úgy tudom, hogy a svédeknél és a norvégoknál is inkább a sokáig eltarthatósága a cél egy kenyérnél. Otthon például nem gyakran sütnek kenyeret, van olyan kenyerük, ami nagyon-nagyon sokáig eláll, ez egy magas rozsliszt tartalmú, hagyományos kenyér. Én azt gondolom, hogy mivel ott kell, hogy egyenek, tehát a szénhidrát és a laktató ételek fontosak, ezért a kenyér is egy olyan dolog, de ők valószínűleg arra specializáltak, hogy sokáig eltartható legyen egy kenyér, ezért magas rostartalommal és jó eltarthatósággal, de készítenek, igen.
1: Csak egy ilyen technikai kérdés, hogyha ilyen hosszú ideig eltartható kenyeret készítenek, akkor az kovászos, élesztős, vagy semmi ilyesmi nincs benne?
2: Azt gondolom, hogy a kovász, illetve az élesztő is egy gomba, ami ugye ami a sikérnek és a gluténnek segít ugye a kenyérnek a vázát ugye megtartani. Én azt gondolom, hogy ebből minimális az, amit kell használniuk, mert hogy inkább a eltarthatóság szempontjából inkább minél kevesebbet.
1: Van-e olyan norvég étel, amire most azt mondod, hogy szívesen megkóstolnám, vagy esetleg elkészíteném?
2: Hát alazac, ami náluk ugye a legfinomabb majd, hogy nem a világon, illetve hát azok a halak, amiket ők ott saját részre fognak, és mondjuk lehet, hogy nem is exportálják, mert nem éri meg, vagy nem akarják odaadni a világnak. Ott szívesen Norvégiában megkóstolnám ezeket a halakat, úgy, ahogy a norvég séfek készítik, azt nagyon szívesen. Illetve hát a teljes norvég gasztronómiát, azt a minőséget, azt a csúcskategóriát, amit ők képviselnek, azt szívesen ott helyben.
1: Azt hiszem, hogy ennyi fért a norvég konyha kalauzunkban. Én köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre álltál, és az idődet ránk szántad. Én további szép napot, jó munkát, utána jó pihenést, és jövő héten újból beszélünk. Szia!
2: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer. A jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 000 forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással, vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus második felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztérium a mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Kezdeményezte 4 energetikai törvény módosítását a kormány. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, erre az energetikához kapcsolódó uniós források és a megújuló energiatermelés növelésének elősegítéséhez van szükség. Az egyik legfontosabb változás, hogy 130 méterről 199 méterre emelkedik a szélerőművek legnagyobb engedélyezett magassága. Eközben az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank 2,5 milliárd eurót oszt szét 11 uniós tagállam között tisztább energiarendszerek fejlesztésére a modernizációs alapból. Magyarország ebből az összegből 552 millió eurót kap. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra a megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. A Miskolci Egyetem 2 műszaki karának végzősei vették át okleveleiket az intézmény ünnepségén. A tavaszi fél évben a műszaki, föld- és környezettudományi karon, valamint az anyag- és vegyészmérnöki karon összesen közel 100 hallgató diplomázott le. A friss diplomások nevében Stadler János vegyészmérnök búcsúzott, felidézve az egyetemi évek vizsgáit és a közös kitartást. Mucsi Gábor dékán beszédében kiemelte, a bányászat, a kohászat és a vegyészet ma már a zöld átállás és a fenntarthatóság kulcsterületei. Horváth Zita rektor emlékeztetett, hogy ez a két kar képviseli az egyetem történetének legmélyebb és legfontosabb gyökereit. Az ünnepi eseményt a Bartók Béla zeneművészeti kar Fuvola triójának Vivaldi előadása, valamint a mérnöki fogadalomtétel tette teljessé. A jövő városát tervezték a miskolci technikumi diákok. A Miskolci Szakképzési Centrum szervezésében valósult meg a Jövő Városa projekt alapú nyári tábor, amelynek keretében 9. évfolyamos technikumi tanulók dolgoztak együtt. A tábor központi feladata egy elhagyott iparterület, a DAM területének újragondolása volt. A diákoknak olyan modern várost kellett tervezniük, amely egyszerre fenntartható, technológiailag fejlett, gazdaságilag életképes és a lakók számára vonzó életteret biztosít. Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárja számol be a részletekről.
2: Ezek a gyerekek hétfőn úgy érkeztek ide, hogy még igazából nem annyira ismerték egymást, mert 4 iskolából jött 16 diák, akik vegyes csoportokba kerültek, úgy kezdtek el dolgozni, hétfőn kaptak egy feladatot, és ugye pont azt szeretnénk nekik megtanítani, hogy az élet is arról szól, hogy nem tantárgyakat kell visszamondani, hanem feladatokat megoldani, és ennek a hétnek a feladata, ugye Miskolc egy olyan súlyos problémája, a DAM területének a rehabilitációja, ami azért lássuk be a felnőtteken is kifogott, hiszen évtizedek óta így áll már, és ezek a gyerekek most rengeteg ötletet hoztak arra, hogy mit lehetne ezzel kezdeni. Én azt gondolom, hogy látszik, hogy rengeteg kreativitás van bennük, már értenek a technológiához is, mert nagyon szép fotókat, videókat, honlapot, sok mindent csináltak erre, és ma be tudták bizonyítani azt, hogy ezt így be is tudják mutatni, és így egy ilyen versennyel zárult így a mai napon, ahol a csapatok között eredményt kellett hirdetni. Ugye 4 tagú zsűriben itt üdvözölhettük a város főépítészét is, tehát hiteles szakemberek is voltak, akik ismerik a problémát. Úgyhogy összességében ez egy nagyon jó hangulatú zárónapja volt ennek az egyhetes tábornak.
1: Közös értékek mentén kötött stratégiai partnerséget a Miskolci Nemzeti Színház és a Miskolc Autó. A megállapodás értelmében az Észak-Kelet-Magyarországi Autókereskedő Hálózat szponzorként támogatja a teátrumot, cserébe a kulturális intézmény kiemelt kommunikációs és marketing felületeket biztosít a vállalat számára. A felek célja, hogy a minőséget és a megbízhatóságot ötvözve közösen járuljanak hozzá a régió fejlődéséhez. A jövőben az együttműködést exkluzív ügyfélprogrammal és közös eseményekkel tervezik tovább erősíteni. Sikeresen lezárult az Italos Karton Egyesülés és a Mirehu Nonprofit Kft. Miskolci szemléletformáló kampányának első szakasza. A projekt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az italos kartoncsomagolások helyes és hatékony szelektív gyűjtésére. A korábbi vizsgálatok szerint ugyanis a teljes és üdítős dobozok jelentős része még mindig a vegyes hulladékba kerül. Az elmúlt hónapokban iskolai foglalkozásokkal, kistelepülésekkel és gyűjtési versenyekkel több ezer diákot és szülőt értek el. Tóczántai József Miskolc polgármestere kiemelte, a fenntarthatóbb jövőhöz a fiatalok környezettudatos szemléletformálása a kulcs. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén-Vár megyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a Vár megyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel. A második legmelegebb június volt az idei, ráadásul extrém hőhullámmal kísérve, közölte a Hungaromet ZRT. Az elemzés szerint az országos középhőmérséklet 22,5 fok volt, ami közel 3 fokkal haladja meg az átlagot. Az Alföld középső tájain 1901 óta nem mértek ilyen forróságot, az ideinél melegebb június csak 2019-ben volt hazánkban. A hőséget jól mutatja, hogy Széchenyben 42 fokkal megdőlt az abszolút magyarországi maximum hőmérsékleti rekord is. Június 29-én a napi középhőmérséklet országos átlaga meghaladta a 30 fokot, amire a múlt század eleje óta nem volt példa. A rendkívüli forróság mellett a csapadék tekintetében is egy rendkívül száraz, aszályos hónapon vagyunk túl. A lehullott csapadék országos átlaga alig érte el a 40 mm-t, ami 45%-kal maradt el a szokásostól. A középső országrészben volt a legnagyobb a szárasság, itt többfelé még a 20 mm-t sem érte el a havi összeg. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régiókrónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régiókrónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Kisjuhászné Barta Katalin vagyok, a Szabolcsbákai Református Egyházközség lelkipásztora. Isten igéjét a Zsoltárok könyve 127. részéből olvasom. 127. Zsoltár. Zarándok ének Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök. Hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapukban. A mindenható Isten megteremtette ezt a világot, de nem csak megteremtette, hanem gondja van ránk. Mindeneket fenntart és igazgat, nem hagyott magunkra. Ha a világban egyedül maradnánk is, akkor sem vagyunk egyedül. Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten mindig velünk van. Valamelyik a három közül nagyobb vagy kisebb? Nem nagyobb, nem kisebb, egyetlen személy sem a Szent Háromságban. Egyenlő mindhárom. Örökkévaló és egyenlő a dicsősége. Mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. Ezen képen Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, és mégis nem három Isten, hanem egy Isten. Ambrózius milánói püspök az eretnekekkel szemben védte a Szent Háromság egyenlőségét. Egy vita alkalmával azt mondták az eretnekek. Ismerd el, Ambrózius, hogy nekünk van igazunk, hogy Jézus kisebb, mint az Atya. Ambrózius püspök tudta, hogy az eretnekeknek nincs igazuk. Vallotta, hogy Jézus Isten, hogy egy lényegű, hogy Isten Szent Háromság. Majd az eretnekek azt mondták, nézd csak körül, Ambrózius, te egyedül vagy, senki nem áll körülötted, és látod, mi milyen sokan vagyunk ellened? Vondd vissza a tanaidat. Ambrózius balra nézett, majd jobbra nézett, és azt mondta, ha egyedül lennék is, nem vagyok egyedül. Velem van az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és ez a három egyenlőképpen egy örök Isten. Mi csak a Biblia Istenében hiszünk. Hétköznapi életünkben, munkánkban, pihenésünkben, kudarcainkban, örömünkben. Isten soha nem hagy el. Gondja van a kisvirágra, és kezében vannak a népeket irányító uralkodók, királyok, feljebb valók, ahogyan a Timóteushoz írt levélben olvassuk. A te életedet is kezében tartja. Ne félj, tudja a nevedet, minden dolgodat. Isten számára nincs legyőzhetetlen akadály. Ne alkudj meg a bűn semmilyen formájával. Hívd segítségül Jézust, és küzdj a bűneid ellen. A te érdekedben Isten irányítja a legkisebb porszemet és a legtávolabbi csillagot is. Akik Istent szeretik, minden a javukra van, de a bűnnel nem köt szövetséget. A bűnre haragszik. A bűnért szörnyű büntetést kell elszenvedni. Isten haragját csak a bűntelen emberi testet felvevő Jézus tudta a Golgotai kereszten elszenvedni. Legyünk hálásak ma is, és végezzük úgy a munkánkat, hogy Isten dicsőségére legyen. Ha a mindennapi munkánkban eredményt érünk el, nem magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget, hanem Istennek. Semmi sem történik velünk kedvező módon, csak akkor, ha Isten megáldja azt, ne legyünk magunkban elbizakodottak. Dicséretre méltó minden szorgalom, csak soha ne felejtsük el, hogy maradjunk szerények, és Istennek adjuk a dicsőséget. Mert Isten segítsége és áldása nélkül hiába fáradoznak az építők, hiába óvják az őrök a várost, hiába esztek fáradtsággal szerzett kenyeret. Isten segítsége nélkül nincs tartós eredmény és szívbeli béke. Nem szabad lustának sem lenni, hanem használni kell minden tehetségünket, amit az Úrtól kaptunk. Isten helyesli a munkát. A negyedik parancsolatban pedig ezt olvassuk. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. De nehogy elbizakodottan és vakultan magunknak tulajdonítsuk a dicsőséget. Isten kegyelme és hatalma nélkül minden munkálkodásunk csak hiába való. De Isten áldásával kedvező a végkimenetel. A Szentlélek joggal fed meg bennünket, ha magunknak tulajdonítjuk az eredményeket. Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? 1 Korintus 4:7. Semmiképpen nem lustaságra vagy tétlenségre buzdít Isten, hanem arra, hogy a szorgalmas, kitartó munkánk eredményét a mindenhatótól való áldásnak tartsuk, és az örökkévalót áldjuk minden eredményünkért. A munkával egyensúlyban kell lenni a pihenésnek is. Minden nap meg kell állnunk,

Polgári gazdagjai sietve fognak alkalmazkodni az udvari méltóságok divatjához. Egyelőre azonban semmit se lehet tenni az istentelenekhez szegődött orvos ellen. A Domina Augustához se felvilágosítással, se megfélemlítéssel nem lehet közeledni. Várakozó álláspontra kellett helyezkedni. Ha a Pantaleon kudarcot val, akkor Isten se menti meg attól, hogy az ő sorsára ne jusson. Ha azonban a varázslat sikerül, akkor megfontolás tárgyává kell tenni a dolgot. Esetleg tekintélyesebb orvosokból kiküldendő bizottságnak kellene eldönteni, nem volna érdemes Pantaleon istenét befogadni a többi gyógyító istenek közé. Más idegen istenek is azért nyertek behonosítást nem csak a társadalom, hanem az állam részéről is, mert nem lehetett tagadni, hogy a régi istenek egyben másban eltehetetlenedtek, és kétségtelen jeleit mutatták az akkori gyöngeségnek. Hamarosan kiderült, hogy Pantaleon valóban nagy mágus, és olyan hatalmas istennel van összeköttetésben, aki erősebbnek látszott, még a császárné démonánál is. Szájról szájra jártak a városban a meglepő hírek. A Domina elhagyta betegágyát, sőt, hálószobáját is. A Domina kiült az átriumba, és elbeszélgetett Quintusszal, az öreg kertésszel, aki a császár fiatal koráról fecsegett neki. Hallották, hogy a császárné egyszer hangosan nevetett. Pár nap múlva már azt is hírlelték, hogy a Domina egy óra hosszáig sétált a Szent Palota kertjében, a nobilisszimákra támaszkodva, Valériára és Titanillára. Egy Quintipor nevű titkár engedelmet kért tőle, hogy elvezethesse a hosszú őszben másodszor virágzó gránátalmafához. A virágok dúsak, tömöttek voltak, de nem vérvörösek, hanem alvárózsaszínűek. A császárné megsimogatta őket, és azt mondta, olyan színük van, mint a kisgyermek szájának. A magiszternek megparancsolta, hogy míg a virág tart, minden reggel vigyen neki néhány gajat, hogy felkeléskor áldozatul mutathassa be őket Vesta oltárán. Hogy ezek a mendemondák igazak lehettek, arról mindenki meggyőződhetett az augusztusok bevonulása napján. A fórum nyugati oldalát bezáró prefektúra lapos tetejére már délelőtt bíbor ponyva mennyezetet feszítettek, és az alá üléseket készítettek. Alkonyat előtt egy órával ezeken helyezkedett el a császári család. Középen a Domina kis alakja, beleveszve a díszruhákba, körülötte a két cézár, a princepszekkel, a nobilisszimákkal. Hátul a magiszter állt, karján, válra való leplekkel és lábtartókkal. Az őszi alkonyat meleg volt ugyan, de számítani kellett rá, hogy a fogadtatás esetleg a hűvös estébe is belenyúlik. Csak ugyan az ég peremére szállott már a nap, mikor a tubák harsogása és a tümpanumok pörgése jelentette a menet közeledését. Édiliszek jelentek meg a liktorok élén. A fórum oszlopcsarnokai alá szorítani a tömeget, és kihirdették, hogy a hivatalos tisztelgések után mindenkinek szabad a szentségek lába elé borulni, addig azonban az áhítat csöndjével tisztelendők. A menet 3000 Jóviusnak és 3000 Herkuliusnak, az augusztusok díszruhás testőreinek felvonulásával kezdődött. Pajzsaikon halálos biztonságú parítják, utánuk 500 pikkelyes páncélú lovas következett, körülzárva Diocletianus gyaloghintaját és a lovon ülő Maximianust. Mire félkörben felsorakoztak a fórum közepén felépített lépcsőzetes emelvény mögött, akkorára már ráborult a térre az este. A nappali világosságnak mégse volt híja, mert a főtérre torkolló utcák tűzfolyókat öntöttek magukból, a fáklyások légióit. A császár megöregedett. Galerius száján szaladt ki a szó, amint a fáklyák fénye elöntötte az uralkodóknak már akkor az emelvényen ülő alakját. Nem kérdezte senki, melyiket értette a két fő uralkodó közül. Maximianus peckesen kifeszítette magát,
és igyekezett Istent mutatni a tábori ruhában.

0: otthon is. Diocletianus megroskadva, előre görnyedt vállal ül cékében, fel se pillantva. Nem lehetett tudni, alszik-e, vagy csak nem tartja érdemesnek ébrenlétét mutatni az előtte csúszó-mászó halandók tiszteletére. Egymás után mutatták be adorációikat a papok, az állami és városi hatóságok, a főrangúak és polgárok, és végül a kereskedők és iparosok céhei. Ódolatuk néma volt. Mindnyájuk érzésének tolmácsául Lactantius szolgált, az ékes szólás hivatalos mestere. A császár csak akkor kapta föl fejét, mikor a rétor hangja fölcsendült az emelvénnyel szemben álló, de sokkal alacsonyabb pódiumon. Szentséges urak, testvérei az Istennek és atyái a birodalomnak! Kezdte az üdvözlést, és karját fölemelve, fejét pár pillanatra eltakarta tógájával, mintha az Istenek oltára előtt állna. A telihold a keleti oldal palotái fölé emelkedett, és elöntötte fényével a prefektúra tetejét. Tétanilla összeborzongott. Takarót szólt hátra halkan. Quintipor előrelépett, és könnyű leplet eresztett a nobilissima vállára. Gránátvirág, súgta lány, és szemes arkával nézte a fiúnak a lepellel babráló kezét. Válla fölött egy pillanatra megjelent a fiú feje. Parancsolsz, nobilissima, suttogta. A nevedet mondtam. Rátaláltam. Gránátvirág. Senki se figyelte őket. A rétor már fölfedte arcát, és szívére szorította mind a két kezét. Művészetének hagyományos törvényei szerint ezzel jelezte, hogy megindultsága majdnem elfojtja szavát. A császár épp abban a pillanatban nézett föl a prefektúra tetejére. Csak most vette észre a családot, szája szétnyílt a meglepetéstől, arca megmerevedett. Anyám, látod? Ide néz! Valéria megszorította az anyja kezét. A feleség szeme többet is látott. Ide mosolyog, mondta boldogan, és apró kezét meglibbentette a császár felé. Az azonban már akkora szónokot figyelte, aki megkezdte a megszólítás részletezését. A rétor iskola igazgatója kötelességének tartotta szigorúan követni a szabályokat, amelyeket ifjan tanult és öregen tanított. A szabályok nem csak a hanghordozást, a homlokráncolást, a kezek tördelését és előre lendítését, a lábaknak a körülmények szerint módosuló tartását írták elő, hanem a beszéd szerkezetét is. A császár azonban sokat hallotta már, hogy ő oszlop és sarokkő, kard és pajzs, oroszlán és sas, minden okosság arzenálja és minden erény táráza, minden tudott, ami következni fog, és kicsit unottan nézte a rétort. Ezelőtt a világ hányatott hajó volt, a vihar korbácsolt a tengeren, kormányos nélkül, a véletlen hullámainak kitéve. Róma lett a horgony, amely szilárdan tartja a világot a béke kikötőjében. És a világ napról napra szebb és pompásabb lesz. Nincs már hozzáférhetetlen zuga, útjaink mindenhová elvezetnek, és mindenütt színhelye van az emberi tevékenységnek. A sivatagok vetéseinktől zöldülnek, az erdő hátrál, a mezők, a vad a nyájak elől. A sziklákat szétrepesztettük, a mocsarakból kertet csináltunk. Kifélne már valamely szigettől, kitántorodnék vissza valamely szirtől. Mindenütt otthon vagyunk. A császár figyelni kezdett. Az Eufrátesz nem mer többet kilépni medréből, mióta te átlépted, világura, és a Rénuszt kiszárították az istenek, mert birodalmad északi határának nincs már szüksége erre a védelemre. A kaledónok hajító dárdája, a dákok kardja csak úgy lábaid elé dobva könyörög, hogy taposs rá, mint a szarmaták pányvája, a perzsák pajzsa, pártusok nyila. A császár erre a szóra átrahajtotta a fejét. Az ég bársonyán szikrázó csillagképeket nézegette, amelyek annyiszor sugározták be tábori ágyát, hol a germán erdők fenyérein, hol az örménykő sivatagokban, a Duna forrásainál és a Nílus partjai. A Szaggitáriuszt kereste köztük, az egek nyilasát, aki november havában feszíti meg íját a hallgatag égi mezőkön. A telihold ragyogásában elvesztek a halványabb csillagok, és a fáklyák lobogása is zavart a látást. A császár homlokára tett keze feje alól keresgélt az égen. Rétor, aki észrevette, hogy legszebb mondatai megint úgy szállnak el, mintha a Taraxacum termésének bóbitáit fújdogálná tenyeréből a levegőbe, idegesen és kétségbe esetten kísérte szemével a császár mozdulatait. Vele együtt ő is feltekintett az égre, és vele egyszerre látta meg azt, amitől nekik kettejüknek előbb megállt a szívük verése, mint körös körül a mérhetetlen sokaságnak.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigél.
4: A bogyós gyümölcskertész Szent Péter
3: esetén.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
5: A gólyakalifa.
3: A foszti fiú esetén.
6: Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi Csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi Csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskola kezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 ezer forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus 2. felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium, a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Red Hot Chili Peppers amerikai rockzenekar, amit 1983-ban alapítottak Los Angelesben, a zenekar funkkal vegyített rockzenét játszik, amiben más műfajok, mint például a punk rock és a pszichedelikus rock stílus elemei is megtalálhatóak.

Élőben sok aspektusát viselik a jam zenekaroknak, improvizatív előadásmódjuknak köszönhetően. A zenekar eredeti tagjai Kiddis és Flea mellett Hillel szlovák gitáros és Jack Irons dobos voltak. Szlovák és Irons nem játszottak a zenekar debütáló albumán, az 1984-es The Red Hot Chili Peppers-en, mivel akkor más zenekarhoz kötelezték el magukat.

0: rendelkezik. Ez egy nyitott eseménysorozat, mindenkit várunk szeretettel, aki a klasszikus zenét szereti, kedveli.
1: Mit jelent Kolozsvár életében ez a koncertsorozat, így, hogy már hagyománya van?
0: Kolozsvár zenei életében ez a koncertsorozat egy nagyon jó pont tulajdonképpen. Ugye nyáron a különböző kulturális intézmények, mint a Magyar Opera, a Román Opera, a Filharmónia szünetelnek, tehát nekik vakációjuk van. Ezért nagyon jó, hogy a nyár folyamán tudunk alternatívát nyújtani a klasszikus zene kedvelőknek. Természetesen ez már egy néhány éve kiegészült ugye a Klausen Musik sorozattal, amit a kollégám Potyó István szervez. Ott is szoktak koncerteket szervezni, hétfőn, pénteken a Szent Mihály templomban, a Piarista templomban és az Evangélikus templomban. Tehát így hetente legalább 3 koncertet tudunk felajánlani közösen a kolozsvári klasszikus zene kedvelőknek, ami szerintem egy nagyon jó dolog, mert akár a nyári kánikulában üdítő hatással lehet az emberre, hogyha beül egy-egy ilyen hűvös templomba, és végig tud hallgatni egy szép klasszikus zenei koncertet. Szeretettel várjuk a közönséget minden szerdán este 7-től.
1: Emellett az érdeklődők a Klausen Music koncertsorozat zenei kínálatából is válogathatnak. A június 26 és augusztus 31 közötti programot Potyó István főszervező ismertette. 20 koncert, 3 helyszín és temérdek zenei élmény, így lehet az idei Klausen Music koncertsorozatot jellemezni. Milyen helyszíneken és milyen időpontokban várják a résztvevőket, illetve kik és milyen repertoárral készülnek?
2: A Klausen Musik a 8. évadához érkezett idén. Nagy öröm számunkra, hogy évről évre újabb és újabb előadók és repertoárral örvendeztethetjük meg a kedves hallgatókat. Az egyik legszebb hozadéka tényleg az, hogy a 3 emblematikus helyszín főtér közelében, a Szent Mihály, a Lutheránus, illetve a Piarista templomokban zajlanak ezek a szép zenei koncertek. Ez a 20 koncert tényleg most június végétől egészen augusztus végéig kitöltik szép muzsikával a nyarunkat. A koncertek alkalmával hétfői nap az kimondottan az orgona muzsikának kedvez. Egy barokk hangszert hallhatunk, ugye a Szent Mihály templomban, ahol kimondottan barokkosabb repertoárok fognak felcsendülni, kezdve a Váradi Székesegyház karnagyától, de Szlovákiából is érkezik egy ügyes ifjú orgonista, tehát nemzetközi előadók is szerepelnek a előadók listáján, de ugyanúgy kolozsvári orgonisták, mint Csengeri Kosszák Zsuzsa vagy Amália Erdős, aki a konzervatóriumban is tanít, úgyhogy alternatívan a hétfői nap az orgona muzsikája, hogyha egyik hétfőn a Szent Mihályban, másik hétfőn a Lutheránus templomban, ugye ott egy romantikus hangszer van, egy gyönyörű Walker orgona, úgyhogy ott is hallgathatjuk az orgona muzsikát, kicsit másabb repertoárra profilálódva, tehát inkább ott a úgymond a 19. század végig 20. századi orgona literatúrának a művei csendülnek fel elsősorban. Pénteken pedig a kamarazenéje az elsőség. Vonós négyesek lesznek többször előadók a koncertek alkalmával, de gitárduó is meglátogat minket egy nagyon-nagyon profi csapat Konstancáról, Concerto Spiralis régi zeneegyüttes Csíkszeredából, akik már többször léptek fel nálunk. Nagy öröm számomra, hogy újból hallgathatjuk az Intono vonós négyest, akikkel már kezdetektől az első évattól előadói voltak az együttesünknek, illetve egy gyönyörű, komoly barokk ünnep lesz a zárókoncert, amikor a Schola Cantorum Transilvaniensis kórhű hangszereken fog muzsikálni a Szent Mihály templomban augusztus 31-én a zárókoncert alkalmával.
1: Említsük meg a szervezőket, hogy ki áll az egész koncertsorozat szervezése mögött.
2: A kezdetektől fogva az Egyházzene Kolozsvár Egyesület a főszervezője a Klausen nyári koncerteknek. Az Egyházzene Kolozsvár fő célja az, hogy a templomokban zajló egyházzenei szolgálatok meg hangversenyek, koncerteket támogassa, szervezze és előtérbe helyezze, ismertesse a szép repertoárt és a minőségi zene csendüljön fel templomainkban. Főként a Szent Mihály templomnak égisze alatt működünk, aki a legfőbb támogatónk.
1: Szükséges-e jegyet váltani, illetve az érdeklődők hol tájékozódhatnak bővebben arról, hogy melyik nap éppen hol lesz a fellépés? Nélkül.
2: A koncertjeink, köszönet a támogatóknak, ingyenesek, a belépés ingyenes, viszont nagyon-nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, adományit, amelyeket a koncertek alkalmával adnak és támogatnak ezáltal. A hangversenyek műsora, teljes műsora megtalálható a webes felületeinken, az Egyházzene Kolozsvár Facebook oldalán, Klausen Musik Instagram oldalon, a Szent Mihály Templom SMK.ro koncert oldalon, és számos plakáton, amit majd a koncertek helyszínén találhatnak, illetve kisebb flyereken is tájékoztatjuk a teljes programról, tehát a templomokban található kis ismertetőkön is tájékozódhatnak a koncertekről, de minden

0: hétfőn és minden pénteken lesznek ezek a hangversenyek. Hétfőn a Szent Mihály és Lutheránus templomban, felváltva pénteken pedig a Piarista templomban este 7 órától. Szeretettel várok mindenkit!
1: Kétféle koncertsorozat kínálatából válogathatnak a klasszikus zene kedvelői a nyár folyamán, június 26-a és augusztus 31-e között. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A több éves múltra visszatekintő Krisz által június 27-én szombaton megszervezett lendület célja az volt, hogy a fiatalok közelebb kerüljenek Istenhez, egymáshoz és önmagukhoz. A szervezők örömére a rendezvényre több mint 400 résztvevő érkezett, Kárpátalja számos református gyülekezetéből. A lendületről elsőként Balázs Antallal, a Krisz elnökével beszélgetünk, majd Viktor Illés János bizonságtevőt hallhatják. Június 27-én szervezte meg a Krisz a lendületet. Sok év kihagyás után úgy gondolom, hogy akik eljöttek, azok hatalmas élményben részesülhettek. Olyan előadások, olyan áhítatok, dicsőítések, evangelizáció várta őket, amely valóban közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat, közelebb Istenhez. És emellett pedig nagyon sok háttérmunka is zajlott, hiszen workshopok voltak, imasátor, a fritsátor, a krödésátor, az MCC, nagyon sokan kijöttek, és valóban megmutatták, hogy van jövő itt a fiataloknak. De te hogyan látod ezt, hogy hogyan valósult meg a háttérmunka a mai napon?
2: Összességében nagyon hálás vagyok, igazából valóban változatos a program, tehát több szervezet is képviselteti magát, és több olyan kreatív program van a fiataloknak, amit ki tudnak próbálni. Ha úgy kellene megfogalmazni, hogy ez hogy valósult meg, akkor itt is a hálát emelem ki. Hálás vagyok azért, hogy vannak kapcsolataink, jó kapcsolataink, régi jó kapcsolataink. Nem kellett nagyon győzködni az embereket, hogy jöjjenek el. Talán még a lendületnek is van egy ilyen emlékezete, akik már voltak régebben lendületen, hogy amikor azt mondjuk, hogy lendület, és szeretnénk, hogy jöjjenek, akkor jöttek egy-egy hívásra rögtön. Nagyon-nagyon jó az alkalom, csak egyetlen egy dolog apróság, ugye a nagy hőség, ami egy kicsit talán aggasztó, hogy nehogy rosszul legyen valaki, de úgy gondolom, hogy alapvetően a helyszín is sok mindenre nekünk teret enged, úgyhogy én elégedett vagyok igazából, meg sok-sok munkatárs, aki dolgozik ezen a háttérben.
1: Igen, például két gyülekezet is bevállalta azt, hogy az ebédet biztosítja ugye a jelenlévőknek. Tehát úgy gondolom, hogy maguk a kárpátaljai református gyülekezetek is magukénak érzik ezt a rendületet, még mindig ennyi év kihagyás után is, amikor újraindult valóban azt láthatjuk, hogy egész Kárpátalja református gyülekezete megmozdult, és itt vannak a fiatalok.
2: Teljesen egyetértek, tehát 7 év után azért volt bennem egy ilyen aggodalom, hogy vajon nagyon elszoktak-e tőle. Megkérdeztem, hogy ki az, aki vállalná az ebédkészítést, mert régen is így volt, hogy több gyülekezet fogott össze, és tényleg egy-egy hívószóra kérésre rögtön a Fornos és a Nagyberegi gyülekezet bevállalta, jöttek hajnalba 20-30 fővel, készítik az ebédet, és a másik oldalról valóban a gyülekezeteknél is azt látom, van sok felnőtt is, családdal eljöttek, szülők, illetve amit láttam, hogy a lelkészek is nagyon pozitívan álltak hozzá. Van, aki lerövidítette a KT-s hetét egy nappal, hogy a fiatalok hamarabb hazamenjenek, kicsit pihenjenek, és el tudjanak ma ide jönni. Úgyhogy nekem ez mindenképp egy nagyon pozitív, meg egy ilyen felemelő visszajelzés.
1: És hát nem mellesleg azért az esti evangelizációt is egy párciumi ugye elfogadta. Mit kell tudni róla a ti kapcsolatotokról? Vele már sikerült beszélnem, említette, hogy nagyon régóta megvan ez a barátság, és nagyon nagy örömmel látogatott ide.
2: Igen, tehát Ádám Zsolti, ő a Királyhágon melléki Krisznek a koordinátora. Két Krisz van egy Kárpátalján, a miénk egyébként a pár hónappal idősebb, mint az övék, de ezzel mindig csak viccelődni szoktunk. Nagyon jó barátok vagyunk 2014-15 óta, ha jól emlékszem. Több helyen találkoztunk is, meg szolgáltunk is együtt, és először csak meghívtam, mint vendéget, hogy jöjjön el, és vegyen részt, ők is hívnak az ő alkalmaikra minket. Aztán, amikor igen mondott, akkor pedig úgy kaptam egy ilyen indítatást, hogy akkor, ha már itt van, akkor szolgáljon is közöttünk, hozza az üzenetet, és én bízom benne, még ő neki ezután lesz a szolgálata, de én bízom benne, hogy nagyon áldott szolgálata lesz itt közöttünk.
1: Ugye nincs vége a napnak, már ilyen 1:30-2 óra magasságában járunk. Hogyan értékelnéd az eddigiek alapján ezt a napot?
2: Elégedett vagyok. Tehát az, ami nem 100%-osan úgy alakult, ahogy elképzeltem, az azért volt, mert rettentő nagy a hőség, és nem is várhattam el, hogy a fiatalok ott üljenek a lelátón 2,5-3 órát. Emiatt volt az, hogy volt egy kis vándorlás, mentek fagyizni, az alatt is, mi alatt előadások voltak, vagy dicsőítés, de a délutáni résznél már árnyékosabb lesz minden, és ott már jobban össze tudjuk őket fogni. Én elégedett vagyok az alkalommal, sőt, főleg főleg úgy, hogy 7 év után az induló alkalom ez, teljes mértékben elégedett vagyok, hálás vagyok Istennek is, hálás vagyok az embereknek is, akik bármit is hozzátettek ehhez, és tényleg remélem, hogy most már évről évre menni fog a lendület tovább.
3: Viktor János vagyok, 16 éves, és Göncruszkán élek.
1: Ne legyünk ennyire szerények, azért van egy titulusod is, már nagy büszkeséggel mondhatjuk el, hogy ki is vagy.
3: 11 éve jiu-jitsuzom, Európa-bajnok ezüstérmes vagyok kétszer, és világbajnok ezüstérmes vagyok.
1: Akkor felmerülhet most a hallgatókba a kérdés, hogy hogy kerülsz ide a Krisz lendületére, és ma bizonságot fogsz tenni.
3: Alapvetően Tamás tiszteletesnek a fiával vagyok egy kollégiumban. Először ők hívtak bizonságot tenni talán egy fél éve, vagy egy éve, és ott találkoztam Tóni tiszteletessel, és ő beszélt nekem ott a lendületről, és így lett az ismerettség.
1: Mit jelent számodra a hit, Isten jelenléte, hogy valóban most több száz fiatal elé ki fogsz állni, és bizonságot fogsz tenni a hitedről. Milyen a te hited?
3: Nekem a hit az egy megnyugtató bizalom, mint amikor nem látod, hogy ott vannak a szüleid melletted, nincs benne a perifériádban, de így érzed abból, hogy nyugodtabban veszed a levegőt, hogy egy olyan staféta, aminek át tudod adni magadat, át tudod adni a nehézségeidet, és ami akkor is erőt ad, amikor neked már nincs, és hogy tovább tudsz menni, mint magadtól.
1: Úgy gondolod, hogy ahhoz, amiket ma elértél, letettél az asztalra, sokat segített neked a hit?
3: Hát én úgy gondolom, hogy én nem tettem le semmit az asztalra. Ez tényleg az összes a Isten érdeme. Mindez ő dicsőségére van, és nélküle el se kezdtem volna ezt. Ő vezette az utamat végig.
1: Hogyan képzelhetjük el a mindennapjaid, a hétköznapjaidat? Hogyan edzesz? És olyan tud akár beépíteni ezt, hogy mondjuk Isten tiszteletre van-e időd eljutni, tanulmányok mellett, sportedzések mellett? Hogyan tudod összeegyeztetni ezt a kettőt, beleépíteni mindennapjaidba a hitedet?
3: A Isten tiszteletre oda mindig van időm, hát ha nincs, akkor meg szakítok, mert az kell lélekben. Reggelente kezdem az napomat egy igeolvasás, hogy legyen erőm, és a suli időben egy erősítő edzést csinálok suli előtt, utána egy ilyen technikai, rendes, küzdelmes edzést iskola után, ez hétfőtől péntekig. Szombat, vasárnap otthon töltöm az időmet a családommal, és tanulásra, ha szakítok időt, akkor az suli és a második edzés között van, vagy hétvégén.
1: Mit jelent neked a sport? Honnan jött az életedbe?
3: Már oviban is, mint minden gyereknek volt sok fölös energiám, és édesapám is birkózó volt tinédzser korában. Ahol laktunk, ott volt a közelben egy judo edzés, és csak mutatott nekem pár videót, hogy mi ez, mondom, hogy wow, emberek dobálják egymást, akkor mondom, hogy csináljuk, ez az nagyon király. Aztán amikor lementem, 5 évesen kicsit nem voltam a legtisztelettudóbb, meg neveltebb, ott voltam egy másik ovistársammal, és egyfolytában csak gyűrtük a másikat, és az edzőt annyira idegesítettük, meg nem hagytuk a másikat figyelni, hogy azt mondta, hogy egy évre ezt így szüneteltessük, hogy hát ha komolyabban megyünk vissza. Volt egy év szünet, aztán visszamentem 6 évesen, és onnantól kezdve nagyon megtetszett. Benne ragadtam, elkezdtem élvezni, megismertem egy csomó embert ezen keresztül, nagyon sok lehetőséget, és így egyszerűen beleívódott az életembe.
1: Mit fogsz ma üzenni itt a fiataloknak, amikor kiállsz? Mi a legfőbb üzeneted nekik?
3: Az üzenet, amit ha szeretném, hogy megmaradjon, az, hogy olyan nincs, hogy egyedül száll szembe bármilyen nehézség. Hogy a küzdelmedben végig ott van Jézus, de ezt fel kell ismerni, kérni kell, és át kell adni a kormányt, mert magunktól rossz felé vezetnénk. Meg szeretném elmondani, hogy nekem hogyan lett személyes kapcsolatom Jézussal, mert voltak hullámvölgyeim, voltak távolabbi részeim, de ezt szeretném átadni nekik.
1: Mesélni egy picit ezekről a hullámvölgyekről, hogyan jelentek ezek meg? Hogyan képzelhetjük el, hogy sokszor van olyan, hogy picit néha eltávolodunk, de hogyan találhatunk vissza?
3: Nekem ez alapvetően úgy indult, hogy keresztény neveltetést kaptam, aminek nagyon örülök, de volt egy kicsit ilyen lázadóbb időszakom, amikor csak annyit láttam ebből, még nem is értettem, csak azt láttam, hogy hát ezt a szüleim csinálják, én meg hogy nagyon így szembe mentem velük, és akkor ezt is jó távol vetettem magamtól. Aztán egyszer nem készültem semmit se egy dolgozatomra, és csak így jött be a tanár, és úgy voltam vele, hogy így az esélytelenek nyugalmával imádkoztam, hogy na jó, hogyha valahogy megúszom ezt a dolgát, akkor elhiszem, hogy van Isten. És a tanár elfelejtette. És ez volt így az első ilyen megtapasztalt csodám, hogy wow, ilyen megtörténhet. És utána is volt még úgy, hogy akkor elfogadtam, hogy jó, van Isten, vagyok én, és akkor így hagyjuk a másikat. De egy-két hónapra rá elküldtek egy ilyen nyári hittan és angoltáborba, ahol először volt kapcsolatom is Jézussal személyesen. Ott így elkezdett bennem formálódni, hogy én akarom, hogy ez az életem része legyen, hogy milyen az, amikor tényleg ott van melletted, beszélhetsz vele, megoszthatod vele a nehézségeidet, és nem csak az örömödet, hanem benne megbízhatsz annyira, hogy meghallgat, segít, és úgy körülbelül 13-12 éves koromban kezdtem ezt el így keresni, hogy legyen személyes kapcsolatom is. Utána volt voltak nehézségek még, mert benne maradtam a régi baráti társaságomba, akik kevésbé voltak nyitottak erre, de Isten ebből is így, hát látta, hogy nekem ez kicsit nagyobb falat, de bámulatosan megoldott, hogy elköltöztünk, amikor 9-be kerültem, és egy teljesen új közösség, egy új osztály, új ifi, így kicserélhettem, és kezdhettem egy tiszta lappal, és az előző barátaimban már megvolt egy kép rólam, hogy én milyen vagyok, belemegyek az összes hülyeségbe, hogy inkább velük lógok, mint hogy elmegyek templomba, de egy tiszta lappal kezdhettem, és akkor kezdhettem úgy, hogy igen, én János vagyok, keresztény, járok ifibe, és ez nekem egy áldás volt, hogy tudta, hogy ott nehézségem lenne átformálni magamat, meg a rólam alkotott képet, ezért kiszakított abból a közegből.
1: Az elmúlt percekben a Krisz által szervezett lendületről készült összeállításunkat hallhatták.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Elindult a jelentkezés a Pulzus nyári táborára, amelyet a Mahanaim táborhelyen szerveznek meg augusztus 26-a és 30-a között. A regisztrációról, a programokról és az előadókról Fosztó Becski Panna főszervezővel beszélgettünk, a riporter Bálint Enikő.
4: Sok szeretettel köszöntelek az Ágnus Rádió stúdiójában ismét, ezúttal a Pulzus nyári táboráról fogunk beszélgetni veled.
5: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
4: Hogy alakul az idei program, azaz miért az egyház anatómiája lett a témátok?
5: Igen, ez egy lehet, hogy nagyon érdekes, vagy nagyon figyelemfelkeltő, vagy akár pont felkiáltó jeleket hozó téma, attól függ, hogy ki milyen élethelyzetben vagy milyen kontextusban olvassa. Igazából ez is volt a célunk, hogy egy inkább jó értelemben megosztó téma lehessen. És azért is hoztuk, mert azt vesszük észre, hogy már csak a mi közösségeink, most a genéfi közösségére gondolok elsősorban, vagy hogy így a református egyházon belül működő ifi közösségekben az elmúlt években észlelhető volt egy apadás. Sajnos vagy sem, de sokan máshol keresték meg. Hát így a hitüknek a megélését, vagy önmagában ezt elnyomták, és nem is foglalkoztak a hitükkel, hanem akkor inkább az egyetemista társakkal el voltak bulikban, vagy különböző más nem hithez, nem egyházhoz kapcsolódó eseményeken. És mi ezt fájlaltuk, és ezért kezdtünk el ezen egy kicsit gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt boncolgatni, hogy mi a gond akár az egyházon belül, vagy mire vágyik egy mai fiatal, és most a 20-30-as korosztályt értem itt leginkább. Úgyhogy ennek boncolgatása nyomán jött létre ez az egyház anatómiája témánk, és akkor nagyon izgalmas kérdéseket vetettünk fel az előadónknak, hogy majd boncolgassuk együtt.
4: Kik lesznek veletek biztosan, akit már tudtok?
5: Szanyi György lesz az előadónk, ő egy hajdúsámsoni határmenti lelkipásztor, és ő közismert arról, hogy több éve az ifjúsági munkában egy előretörtető, nagyon ügyes ifjúsági munkás és református lelkész. Nagyon sok sikere van abban, hogy pont ez, amit az előbb említettem, hogy a miért hoztuk, vagy miért jött ez a téma, ő pont ebben tevékenykedik már jó pár éve, és nagyon sok fiatal tért újra, vagy kanyarodott úgy vissza az egyházhoz, akár ugye Krisztushoz, hogy Gyuri ő nagyon, annak ellenére, hogy 50-es már ő is, ő nagyon jól ért a fiatalok nyelvén, valahogy nagyon eltalálja azt, hogy hogyan szóljon hozzájuk, és akkor így lett ő, ami előadunk, így kerestük őt meg, és szeretettel vállalta is, hogy eljöjjön a Lesító vidékire, és fiatalokkal legyen, fiatalokkal beszélgessem. Továbbá velünk lesz Simon János lelkipásztor is, ő neki egy műhelye lesz a táborunkban, ahol ez a produktivitás, meg hogy hogyan osszuk be az időnket jól, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt abban, hogy hát most én mondom, hogy munka magánélet, de hogyha az egyetemisták kontextusában gondolkozunk, akkor az egyetemi teendők és a magánéletem, akár a szórakozás, a pihenés között. Úgyhogy ő egy ilyesmi műhelyen lesz a vendégünk, nagyon kíváncsian várjuk. Akkor szeretnénk egy műhelyt, amely még alakulóban van, hogy egy barisztát fogunk meghívni, de hogy szeretnénk így a kávé kultúra, a kávénak a miensége, minősége, hogy mi számít finomnak a pörkölés. Szóval így a kávé körül gondolkodunk, és úgy annak az ízvilága körül én most így lehet, hogy szavakban nem tudom leírni, viszont úgy látom magam előtt azt a képet, és amikor mi ezt így kigondoltuk a szervezőcsapattal, akkor ezt az ízvilágot, ezt a képet láttuk magunk előtt, hogy milyen izgalmas lehetne egy ilyen műhely. Úgyhogy ebben is lesz egy barista meghívottunk. Az ő nevét még nem tudom elárulni, viszont majdnem sokára a hírfolyamban láthatjátok. és lesz egy, az önkéntes csapatunkból egy fiatal feleség vállalta el azt, hogy ilyen vászonszatyor meg póló batikolás festés lesz, úgyhogy ez egy ilyen kézművesebb műhely lesz majd a táborunkban, úgyhogy szeretnénk egy kicsit ezzel is színesíteni, oldani akár a témával felmerülő feszültségeket a műhelyek közben.
4: Ó, hát nagyon sokszínű és sokrétű és sok mindenre kiterjed a táborotok. A hallgatók ezt nem látják, de mi is pont egy kávé mellett beszélgetünk. A regisztráció már elindult. Erről tudnál már mesélni, mert azt hiszem, hogy van, aki, hogyha hamarabb regisztrál, akkor kicsi kedvezményekhez is juthat.
5: Így van, most június 30-áig van az early bird időszaka a regisztrációnak, és ez azt jelenti, hogy jóval kedvezményesebb áron lehet regisztrálni, valamint akár most, akár majd a teljes áras időszakban lehet igényelni támogatást is, úgyhogy ez bátran vegye igénybe az, akinek erre valóban szüksége van, ne ez legyen az akadálya annak, hogy ne jöjjön el a táborba. És június 30-ig, tehát 30. évfélig van ugye az early bird, és akkor utána meg egészen augusztus 7-ig tart a regisztrációs időszak.
4: A tábornak a helyszíne az változatlan, és egy csodaszép hely.
5: Igen, nekem azt hiszem, hogy a nyaram egyik fénypontja az, amikor eljön a púzus tábornak az ideje, hiszen felmegyünk a Lesító vidékére, a Mahannaim táborhelyre, és ott zajlik a tábor. Immáron a 6. alkalommal kerül majd ott megrendezésre a púzus tábor, és tényleg nem csak én mondhatom el ezt, hanem a táborozóink, azok is, akik visszajárnak, azok is, akik első alkalommal jelennek meg, hogy wow, sokszor ez volt az első reakció, hogy milyen gyönyörű helyen van, hogy milyen nyugodt a hely, csendes, ki lehet kapcsolódni, úgyhogy szeretettel válunk már csak a hely miatt is.
4: Egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek szól. Ezen kívül még kiknek ajánlod, azaz, hogy miért legyenek ott? És miért válasszák ezt a hetet, és szánják rátok?
5: Igen, ahogyan említetted, főként ez a korosztályunk a 18 és 35 éves korosztály, viszont manapság úgy az elmúlt 2 évben ebben a korosztályban ugye zajlanak házasságkötések, és születnek már kisgyerekek is, és azokat, akik vissza szeretnének jönni így is, hogy már férjem, feleségem van, vagy már ott van a kisgyermekem is, őket is igazából szeretettel visszavárjuk, hiszen igyekszünk szállásban is megteremteni ennek a körülményeit, hogy egy fiatal családnak is kényelmes lehessen, valamint igyekszünk mostanában már a programra is úgy figyelni, hogy ha nem is gyerekfelügyelettel, de hogy lazább, rugalmasabb programmal igyekszünk kialakítani, hogy akkor a kisgyerekesek is ne maradjanak ki ebből csak azért, mert már családjuk van. Úgyhogy őket is bátorítom arra, hogy ha szeretnének, akkor jöjjenek el, egy kikapcsolódást, egy nyugalmat tud jelenteni. Úgy a környezet, úgy a témában való elmélyülés is, úgy a műhelyek, úgyhogy szeretettel várjuk őket is.
4: Mi az, ami kihívás volt nektek szervezőknek az idén?
5: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy ez egyik legfontosabb kérdés így a tábor körül, mert most egy nagyon kis csapattal dolgozunk, és ez jelenti a legnagyobb kihívást, hogy nagyon sok minden visszakerül a főszervező kezébe, és a főszervezőnek sem könnyű így, vagy főszervező sem tud így feltétlenül úgy beleadni mindent, ahogyan ő szeretne, mert hogy sokfele megosztik a figyelme. Ennek most legfőképpen az az oka, hogy nem jelentkeztek, tehát nem találtunk annyi önkéntest. Általában egy táborunkhoz egy 10-15 fő szükséges, az a mi tapasztalatunk, míg most 8-an vagyunk, akik közül nem mindenki tud teljes mértékben ide koncentrálni, úgyhogy ez az egyik kihívásunk, azt hiszem, hogy emberhiányban vagyunk a szervezőcsapatban. És a másik kihívásnak talán azt tekintem, vagy inkább egy érdekességnek, hogy most egy próba folyamatba kapcsoltunk, hiszen nem hétfőtől fog kezdődni a tábor, ahogyan az elmúlt években, hanem szerda délelőttől, és természetesen vasárnap délelőttig, vagy délutánig tart. És többen jelezték vissza, már volt táborozóktól, hogy hát ez így nem jó, meg hogy ez így miért van, de mi most ki szerettük volna próbálni, hogy milyen ez így, főleg azért is, hogy hát ha azok jobban eljönnek, vagy nagyobb esélye jönnek el, akik már dolgozók, mert itt a szabadnapokkal is próbálunk egy kicsit játszani.
4: Jelenleg hol tart a szervezés? Az óra ketyeg?
5: Igen, főleg az early bird regisztráció miatt valamelyest ketyeg az óra, hiszen nagyon szerettünk volna minél több információt a hírfolyamban megosztani az érdeklődőkkel a tábornak az eseményében, hogy minél inkább biztassuk a résztvevő jelölteket, hogy érdemes már egy early bird jegyre lecsapni. Többé-kevésbé van ebben sikerünk, tényleg már elég sokan beregisztráltak, viszont most ezzel futunk egy kicsit versenyt az idővel, hogy tényleg sok izgalmas dolgot még június 30 előtt posztolhassunk, de amúgy a műhelyek, a műhelyvezetőknek is a felkeresése zajlik, a velük való kommunikáció zajlik, és tervezgetünk egy közös szervezői napot is, ahol még egy kicsit így mi jobban összerázódunk.
1: Az elmúlt percekben Fosztó Becski Pannával, a Pulzus nyári tábor főszervezőjével beszélgettünk a programokról, az előadókról és a regisztrációról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapják a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást. Jövőre azonban már rászorultsági elven kapnak majd segítséget a családok, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a családok. Végveszélybe kerültek a hátrányos helyzetű gyermekek nemzetiségi táborai, figyelmeztet Kolompár Orbán. A Magyarországi Cigányok Fórumának elnöke közölte. A hazai hagyományőrző és kulturális táborok azért vannak kritikus helyzetben, mert a szakminisztériuma mai napig nem utalta ki a pályázatokon elnyert összegeket. Mivel a nyertes civil szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok nem rendelkeznek milliós tőketartalékkal, a nyári szezon közepén tömegesen kénytelenek lemondani a szállásokat, az étkeztetést és az utazásokat. Kolompár Orbán hangsúlyozta, hogy az új kormányzati struktúraváltás és a bürokrácia nem lehet mentség a csúszásra. Az MCF ezért felszólítja a kormányt, hogy a legkiszolgáltatottabbak védelmében rendeljen el soron kívüli kifizetést. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Vissza kell állítani a magyar katonák megbecsültségét és önbecsülését, hangsúlyozta Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem diplomaosztóján kiemelte, ez nem egy profitorientált munka, hanem hivatás és szolgálat. A tárcavezető ígéretet tett arra, hogy törvényi szinten fogják kijavítani az elmúlt években elkövetett hibákat, a szükséges módosításokat pedig még az idén benyújtják az országgyűlésnek. Deli Gergely rektor beszédében rámutatott, hogy a 21. század kiszámíthatatlan hibrid kihívásaira szoros együttműködéssel kell reagálni. A pénteki ünnepségen végül több mint 200 hallgató vette át oklevelét a Ludovika arénában. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek a kormánytól. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a kánikula program keretében 200 darab csomagot osztanak ki. A 120 000 forint értékű egységek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak a rászoruló szervezeteknek. A tárcavezető kiemelte, az eszközökkel biztonságos és hűvös környezetet teremthetnek a menhelyi állatoknak a forróságban. Az elmúlt napok rendkívüli melege is megmutatta, hogy jelenleg a hatékony hűsítés a legfontosabb feladat az állatvédelemben. A vizsgált szamócák csaknem 10%-a nem felelt meg az előírásoknak, közölte a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 6 héten át tartó országos akció során az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálódtak. A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés és a gyümölcsök eredet igazolásának teljes hiánya volt. A legsúlyosabb esetekben csaknem 3 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni. Több kereskedő a magyar termékek iránti bizalmat kihasználva romániai szamócát árult hazai áruként. A laboratóriumi ellenőrzések során 4 mintában mutattak ki határérték feletti, vagy nem engedélyezett vegyszert. A szabálytalanságok miatt eddig összesen 3,5 millió forint értékben szabtak ki bírságokat a hatóságok.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Miskolc meghatározó történelmi emlékének, kiemelkedő turisztikai látványosságának újjáépítési munkálatai még 2010-ben kezdődtek. Idén májusban helyére került a csonkatorony teteje, ezzel elkészült a vár teljes tetőszerkezete. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Az biztos, hogy ennek tematikája kötődni fog a Pálos rendhez, ami az első magyar alapítású szerzetes rend és nagy szerepe volt a Diósgyőri vár életében. Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben a részletekről. Újabb fontos állomásához érkezett a Diósgyőri vár felújítása, helyére került a délnyugati, a volt csonkatorony tetőszerkezete, ezzel a munkálatok leglátványosabb szakasza tulajdonképpen véget is ért. A legújabb fejleményekről Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével beszélgetünk a következő percekben, akit szeretettel köszöntök az Európa Rádió stúdiójában.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és valóban abszolút jó hírekkel tudok beszámolni, hogy végre eljutottunk odáig, hogy visszaállt az az épület tömeg, ami valóban ilyen volt az Anjou-korban. És egy nagyon érdekes dolog, ugye többször megállítanak az utcán, és megkérdezik, hogy építész úr, tényleg ilyen volt? És az a válaszom, igen, tényleg ilyen volt hitelesen. Minden ezzel ellentétes állítást ott konkrétan in situ, tehát az eredeti állapotnak megfelelően be lehet mutatni, hogy ilyen volt. És ebbe ez a fantasztikus dolog, és hát tényleg megdöbbentőnek tűnik, hogy egy olyan palota képe bontakozik ki előttünk, ami valójában Lajostól, Lajosig, tehát Nagy Lajostól, második Lajosig, igazából ezt a magyar királyságot, ami Európa vezető hatalma volt, ezt szimbolizálja.
1: Milyen jelentősége van ennek a munkafázisnak? Elmondható-e most már, hogy ezzel a vár rekonstrukció harmadik üteme a végéhez közeledik?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. Hogyha jó Isten is velünk van, akkor nagy valószínűséggel körülbelül olyan július végére ki lehet mondani azt, hogy a műszaki átadás elindításával el tudunk jutni egy olyan állapotba, ami gyakorlatilag tényleg a végleges állapotot közelíti.
1: Milyen munkálatok vannak még hátra?
2: Sajnálatos módon a közművek bekötései azok hiányoznak. Annak még csak most megy a közbeszerzési eljárása, és hát eléggé feszít a határidő, hiszen jövő februárig a közműveket meg kellene tudni építeni, de hát még csak a közművekre a közbeszerzési kiírás történt meg. Na most ez azért fontos a Diósgyőri vár szempontjából, mert a műszaki átadás átvételnek feltétele az, hogy legyenek meg a közműbekötések. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok, például, hogy a tűzivíz, hogyha nincs megfelelő mennyiségben biztosítva, akkor a műszaki átadáshoz nem járul hozzá a hatóság.
1: Akkor ezek szerint idén nem számíthatunk már arra, hogy megnyílik a látogatók előtt?
2: Hát sajnálatos módon szerintem nem, ha csak valami csoda nem történik, tehát magyarul azt jelenti, hogy a közműveket oda varázsolja a jó Isten, csak hát én úgy gondolom, hogy ebben a világban törvényes utat nem lehet megkerülni, ez pedig a közbeszerzési eljárás, és azt pedig biztosítani kell.
1: Tudom, hogy egy szakértői csoportot bíztak meg azzal, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt, milyen programok legyenek, milyen kiállítások. Elmondható-e, hogy hogyan fog működni a vár a megnyitását követően?
2: Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Azért köszönöm ezt a kérdést kifejezetten, mert épp a minap pedagógusokkal találkoztam, én tanítóknak hívom őket, és ez nem a degradálás, hanem én úgy gondolom, hogy a tanító az a legnemesebb fogalom, ami létezik, és szépen magyarul fejezi ki azt, amit kell. És ezek a tanítók megkérdezték tőlem, hogy hát Főépítész úr, tényleg gazdasági funkciója lesz a várnak? Hát hogy fogjuk mi tanítani azokat a gyerekeket, akiket oda beviszünk? Bevihetjük egyáltalán? És megkérdeztem, hogy egyáltalán hogy jut ez az eszükbe? Hát, hogy az újság ezt írta. Hát, hogy azt mondják, hogy szálloda lesz. Azt mondják, hogy... És akkor mondtam, hogy álljunk meg egy pillanatra, akkor menjünk visszább. Kezdjük onnan, és ezt tényleg érdemes terítékre venni, kezdjük onnan, hogy amikor elkezdtük tervezni 2014-ben a második ütemet, akkor nekünk szigorúan előírta a miniszterelnökség, hogy meg kell néznünk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen funkciók lehetnek benne. Ezt úgy szoktuk hívni, hogy hatásvizsgálatot kell végezni. Ugye egy műemlék esetében a hatásvizsgálat az eléggé érdekes mai napig, hát ezt másként fogalmazza egy bölcsész, másképp egy régész, másképp egy építész, másképp egy beruházó. A lényeg az, hogy 1957-ben Seldmayer János, aki a műemlékvédelem egyik legnagyobb alakja volt, az egyik tervében a Diósgyőri várból szállodát készített. És ez megjelent. 57-es újságba vissza kell menni, meg lehet találni. És akkor ennek kapcsán többször fölvetődött ennek úgymond a lehetősége, és még megkaptuk a tervezésnél azt, hogy ezt igenis vizsgáljuk meg, hogy elfér-e benne. Na most ez egy hatástanulmány, egy hatásvizsgálat. És ugye természetesen megnéztük, és 2016-ban az önkormányzat úgy döntött ennek a hatástanulmánynak az eredményeként, amit megvizsgáltak szállodai szakemberek, megvizsgáltak műemlékesek, megvizsgálta a turisztikai káti, és ügynökség, turisztikai ügynökség, és úgy döntöttünk, hogy nem lesz szálloda benne. És ez megjelent a magyar közlönybe. 2016, vissza lehet nézni, több mint 10 éve. És hát természetesen vannak, akik úgy gondolják, hogy de nem. Ez az első. A második dolog, ami nagyon furcsa, hogy pontosan olyan emberek beszélnek erről, akik nagyon tisztában vannak a közbeszerzésnek azon pontjával, hiszen az első ütem az Európai Uniós forrásból készült, és ott van egy fenntartási kötelezettség. Az a kiállítás, ami benne volt, annak ugyanúgy meg kellett maradnia. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz benne, ez pusztán csak az információ hiányából adódik, hiszen pontosan tudjuk, mert fenntartási kötelezettség van, és minden olyan kiállítás, ami volt, az meg lesz. És ezen kívül a turisztikai ügynökség egyértelműleg kijelentette annak idején, hogy egy olyan kiállítási rendszernek, egy olyan kulturális dolognak kell benne lennie, ami az Anjou kornak a lenyomata. És azt keresték meg annak idején, és mi arra is terveztük, arra szól az építési engedélyünk, minden egyéb, arra terveztük, hogy ezt kielégítsük. Tehát ide csak kifejezetten kulturális funkciók kerülnek be. Az egy másik kérdés, hogyha most akár a budai várat nézzük, vagy elmegyünk a Wawelbe, vagy elmegyünk Németországba, Franciaországba, hogy ezeken a területeken belül van úgynevezett vendéglátó funkció. Na de ez a vendéglátó funkció, ami bekerül, ez azért kerül be, mert ma már önmagában csak egy tiszta múzeumi funkció nem fenntartható. Nincs az a világnak az a pénze, ami erre elegendő.
1: Ezért úgy képzeljük el, mint egy középkori éttermet.
2: Pontosan erről van szó. Tehát a térrekonstrukciók, azok pontosan megfelelnek a középkori elvárásoknak, illetve a középkori térképzéseknek. Tehát az ebédlő palota, hát én nagyon várom azt, hogy a tisztelt hallgatók, illetve a városlakók bemehessenek. Nekem van az a szerencsém, hogy napjában minden nap bejárok, és hát olyan csodát lát az ember, hogy az egyszerűen tényleg fantasztikus, mikor besüt a lenyugvó nap, és amikor onnan az ember kinéz az ebédlő palotából, akkor lovagi tornák terét látja, és úgy elképzelem, hogy a király kisasszony, vagy a királyné asszony onnan köszönti a lovagokat, akik a lovagi tornák terén ugye küzdenek az ő kegyeiért. Tehát itt lehet megérteni ezt a dolgot. Na most ott egy olyan ebédlő palota készül, ami működik. Tehát ezen kívül nincs másfajta gazdasági funkciója. Lesz benne például múzeumpedagógia, ami azt jelenti, hogy fönt a második emeleten bizony kialakult egy ilyen hely. Lesz benne egy olyan kiállító terem fönt a második emeleten, ami gyakorlatilag egy olyan trezorterem, ahova bármilyen műtárgyat, bármilyen időszaki kiállítást úgy lehet odavinni, hogy a biztosító ezt biztosítja. Hiszen ma azért nincsen sokszor itt a városban vagy a régióban ilyen szintű kiállítás, mert nincsenek meg a feltételei, itt megvannak. De ugyanígy elmondhatom, hogy konferenciákat lehet benne rendezni, amik idáig csak a lovakteremben voltak, de adott esetben a lovakteremben lehet egy más rendezvény, és felette pedig meg lehet csinálni ezt. És ezek azért nagyon fontosak, mert egyértelműleg előrevetítik. Vagy például a padlástérben, a lovakterem fölött egy állandó pálos kiállítás. Erre már megnyertük, ezt be fogják hozni. Tehát szó sincsen arról, hogy ez nem tudom milyen, és főleg nem az, hogy ez valakinek a szállodája lesz, vagy valakinek a gazdasági biznisze, szó sincs erről. Tehát én azt tudom mondani, jártak itt Kanadából, a mérnök kamarától. Fantasztikus elismeréssel nyilatkoztak. Kellett is egy előadást tartsak interneten keresztül Torontóba. Nagyon nagy sikerrel. De ugyanezt elmondhatom a német vendégeimről, a lengyel vendégeimről, és a többiekről, akik mindegyike csodálattal nézett rá, és nem csak egyszerű laikus emberként, hanem szakemberként, múzeumi emberek voltak, előadó művészek, és így tovább. Gondoljanak bele, hogy ez a vár ezzel a térstruktúrával a régi, úgynevezett visszasírt kalákás időszakhoz képest 10-szer annyi helyszínt fog tudni biztosítani. És a régi kalákának a helye, meg a nézőtere nagysága ugyanaz maradt. Teljesen ugyanaz maradt, hiszen az alapok ugyanolyanok, csak a falak emelkedtek föl. De kint a bejárat előtt szintén lesz egy ilyen rendezvénytér, vagy körbejárhatóan a teraszokon fantasztikus élmények lehetnek. Elhoztam ide olyan előadó művészeket, Kossuth Díjas előadó művészeket, megkérdeztem, hogy tudnának-e valamit csinálni. De azt mondták, hogy fantasztikus. Bár jöhetnének ide rendezni. Elhoztam ide Horváth Ádámot, aki ugye az operaházat is igazgatta egyszer-kétszer. Azt mondta, hát Laci, hát ez egy opera színhely, de olyan opera fesztivált lehet itt csinálni. Most már lovagi tornák tere, Diósgyőri vár, a várhárokba, ha víz kerül, ami Szegedet kenterbe vágja, a szegedi szabadtérjátékokat. Tehát csodás lehetőségei vannak, és tényleg ennek ez a lényege, hogy a kultúrából lehet azt a bevételt biztosítani, természetesen olyan megfelelő vezetés mellett, ami egyébként más gazdasági dologból menne, és ami nagyon fontos volt, hogy annak idején Lázár János, amikor kiadta az utasítást, hogy csak akkor kaphat építési engedélyt, ha minden egyes szakma az ICOMOS-tól kezdve ráütötte a pecsétjét, hogy egyetértés mehet. Ezek mind megvannak. Tehát az összes többi az egy városi legenda, de igazán valóság alapja nincsen.
1: És így még a harmadik ütemhez kapcsolódva a tervek része volt, arra emlékszem, hogy rendezik a vár környékét is, tehát tereprendezési munkákat is végrehajtanak. Ezzel hol állnak, illetve tényleg megvalósul-e a várnegyed rendezése?
2: Megint azt mondom, végtelenül sajnálom, hogy az elmúlt időszakban, ez 2019-et követően egyik városvezetésnek sem volt igénye arra, hogy egyáltalán elkezdjünk erről beszélgetni, hiszen a teljes rendezésnek az összes terve engedélyezési szinten megvan. És ezek azért nagyon fontosak, mert az elkövetkezendőkben nagyon súlyos problémát fog okozni a vár környezetében az, hogy a vár beindul, több százezres látogatói létszámra lehet számítani, ezt már most előre lehet érzékelni, hiszen a régió legnagyobb kulturális beruházása, és olyan jegyekkel rendelkezik, amivel Közép-Európában egyetlen egy vár sem rendelkezik, és ezeket az előre elkészített terveket, amelyek készen vannak, ezeket semmi más nem kellett volna csinálni, vagy kellene csinálni, mint leporolni, és ezzel menni tovább a megfelelő források irányába. De ami viszont problémát fog okozni, hogy hirtelen fognak építési engedélyekért jelentkezni, és olyan léptékváltást fognak csinálni a környezetben, ami teljes mértékben tönkre fogja tenni azt a középkori milliót, ami. Tehát már most a városnak egy rendezési tervet már készen kellene a fiókba tartania ahhoz, hogy a későbbiekben benyújtott építési engedélyeket kezelni tudja. Ezt mint városi főépítész tudom, annál is inkább, hiszen látjuk, hogy régi 1700-as évekbeli épületeket bontanak le, hivatkozva arra, hogy szerkezetileg gyengék. Nem igaz, csak meg kellene erősíteni őket. Pontosan tudjuk, hogy melyek ezek az épületek. Egy ilyen kataszteri térképet el kell készíteni, ezt végig kell vinni. Én ezt jeleztem a terület képviselőjének is, illetve jeleztem a főépítésznek is, de én jelen pillanatban nem látok ebbe az irányba mozgást. De mondom, készen állnak a tervek, tehát föl van dolgozva. Én nem azt mondom, hogy ezen nem lehet módosítani, lehet nyugodtan, természetesen. De mindenképp figyelembe kell venni ennek a teljes egységét.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Maradjanak velünk a folytatásban is, számítunk a figyelmükre.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Rostás Lászlóval, a Diósgyőri Vár felelős vezető tervezőjével. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kellemes rádiózást kívánunk. Mint ahogy főépítész úr is elmondta, Magyarországon és elmondhatjuk, hogy talán Közép-Európában is szinte egyedülálló fejlesztés valósult meg és fejeződik be majd Diósgyőrben, ezért úgy gondolom idézzük fel, hogyan is kezdődött, illetve zajlott a beruházás mindhárom üteme az elmúlt években Dióhéjban. A vár rekonstrukciójának első üteme még 2010-ben indult.
2: Pontosabban nem 2010. 2010-től én vettem részt, de ez már 2006-2007-ben, még Káli Sándor polgármestersége alatt indult el. Akkor Fedor Vilmostól kezdve, tehát ő volt a kultúráért felelős MAL polgármester, és abba maradtunk az építészkamaránál, mert én akkor az építészkamarának az elnökségében voltam, abba maradtunk az építészkamarával, hogy a Diósgyőri vár mindenképpen terítékre kell, hogy kerüljön, és azzal valamit csinálni kell, mert olyan állapotban voltak a falak, és olyan állapotban volt a romb, hogy azt nem lehetett tovább

0: tartani. És ekkor bízzák meg az elején Szekér Györgyöt, aki sajnálatos módon most tavaly decemberben elhunyt, elment közülünk. Nagyon nagy vesztesége, ő a magyar építészetnek és a úgynevezett középkori építészet történetnek. Ami érdekes volt, hogy a Gyuriék akkoriban elkészítették az elvi rekonstrukciót. És ennek az elvi rekonstrukciónak kapcsán beadtak egy tervet az akkori Országos Építészeti Tervtanácshoz. És akkor itt nyissunk egy zárójelet. Nagyon sok kritika érte a tervezést úgy, hogy itt a helyben az úgynevezett építészeti tervtanácsok nem tárgyalták. Mai napig így van, és ez szerintem ugyanígy is lesz, még az új kormányzat alatt is, hogy vannak országos jelentőségű épületek és beruházások, amelyekben a helyi önkormányzatoknak egyetértő joguk van. Annak ellenére, hogy a jelenlegi kormányzat meghirdette azt, hogy a legszélesebb körbe fogja bevonni az embereket. Ez igaz. De egy helyi érdek az sohasem írhatja fölül azt az országos érdeket, ami az országos érdekű dolgokat bírja. Na most ezért került már rögtön 2008-ban az Országos Építészeti Tervtanács elé ez a terv. Ott meghatározták, hogy milyen irányba lehet fejleszteni, milyen irányba lehet elindulni. Ugye a Gyurinak az elvi rekonstrukciója az teljesen tisztán, világosan megmutatta, hogy a közel 130 éves régészeti, illetve építészettörténeti és egyéb földolgozottság, levéltár és mindenféle egyéb földolgozottság alapján mi az, ami igazából igazolható volt a Diósgyőri várnál. És ennek alapján tudtunk elindulni. Ami az összes többi várral szemben Diósgyőr nagyon nagy előnye volt, hogy itt a négy torony meg a meglévő alapok gyakorlatilag lehetőséget adtak arra, hogy körülbelül 90-95%-ban biztosra meg lehetett határozni, hogy milyen volt a vár. Ugyanis a tornyon megmaradtak a magassági adatok, megmaradtak a boltíveknek a lenyomatai, illetve megmaradtak azok az elemek, többek között a tetőhöz is azok a kötőgerenda, illetve szarufa fészkek, amiből pontosan ki lehetett szerkeszteni magát a tömeget. Tehát ez nem volt kérdés. Tervtanács is, mikor ezek fölvetődtek, nagyon pontos volt. És ennek alapján indult el. Az első tervtanácsnál viszont azt mondták, hogy magas tető nem lehet. És utána, amikor jött a 2010-es váltás, akkor a tervtanács megnézte a tervet, és azt mondta, mert lejárt az építési engedély, azt mondta, hogy át kell dolgozni. És 2010-ben gondoltuk végig azt, hogy mi az, ami történetileg hitelesen visszaállítható, építészeti struktúrában, és mi az, ami nagy valószínűséggel úgy volt. Ezek mind építészettörténeti, tudományos megfogalmazásban is megállják a helyüket. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy jött valaki és kitalálta, hogy na mi volna a szép és a jó, hanem az, hogy milyen lépcsőkön keresztül lehet elmenni. Az egy teljesen más kérdés, és itt sajnos erről beszélnünk kell, mert az egész mai helyzetnek ez a legfőbb okozója, hogy voltak bizonyos emberek, és nevezzük néven őket, az egyik volt dr. Lovász Emese, a másik pedig Búzás Gergely, építésztörténész régész, akik nem kellően fölvérteződve és kellő információk birtokában megfogalmaztak olyan kérdéseket, amely kérdéseket gyakorlatilag az Országos Tervtanács sorba vett. És akkor itt van még egy nagyon fontos dolog, mert ugye ennek alapján elindul egyfajta ellenérzés, és van még egy nagyon fontos dolog itt, az pedig az időbeliség, ami megint azt hozza ki, hogy időbelileg, amikor elkezdek csinálni valamit, akkor azt addig, amíg nincs vége, addig nem hozzuk úgymond nyilvánosságra. Azért nem hozzuk nyilvánosságra, mert menet közben egy csomó minden, főleg műemléknél, még finomodhat. És gyakorlatilag a legnagyobb problémát, ugye főleg a közvélemény felé, és itt van a nagy felelősségük ezeknek az embereknek. Egy példát hadd mondjak, egy orvos barátom, aki szintén először azt mondta, hogy hát Laci, hát ez nem ilyen volt. Kivittem, megmutattam, in situ mindent, azt mondja, mea culpa, ne haragudj. És azt mondja, de hát akkor egyáltalán hogy? Mondom, figyelj, ez olyan, mint amikor te még az utcán sebészként, és látod, egy ember összeesik előtted, és tudod, hogy egy megoldás van, egy gégemetszés. Benyúlsz a zsebedbe, előveszed a bicskát, megcsinálod, és megvárod, még megérkezik a mentő. Jön arra egy újságíró, és csak azt látja, hogy vér, meg azt, hogy kezedbe a véres bicska, és elvágtad a torkát. És te leszel a világ legnagyobb gazembere. És közben megmentetted egy ember életét. Azt mondja, igazad van, mondom, ezért nem beszélünk közbe, amíg nem vagyunk tisztában a teljes dologgal. És akkor még egy példa ehhez. Mert ugye Búzás Gergely azt mondta a Gyurinak, mielőtt meghalt volna Gyuri, az első két infarktusa volt, és az első infarktus előtt a budai várban volt egy kvázi számonkérés a Gyurin, és hiába próbálta Gyuri magyarázni, hogy de nem úgy van, egyszerűen prekoncepcióval jöttek, hogy minden teljesen rossz a Diósgyőri várba, és azt mondta neki, hogy de hát akkor miért nem írtad le, miért nem közölted le? Erre pedig van a szakmán belül egy alapvető viselkedési mód. Ez pedig nekünk Hajnóci Gyula, Isten nyugasztalja, ő tanított bennünket, ókori régész volt, művészettörténész, és elmesélte a példát, hogy mi volt Aquincumban. Aquincumban az volt, hogy mindenki vitatkozott azon, hogy volt-e Cézár, vagy nem volt Cézár Aquincumban. És erre kiírták a tévét, megtaláltak egy festett felületet, és rá volt írva, hogy Ave Cézár. Íme itt a szenzáció, járt Cézár rómaiként Aquincumban. Nincs vita. És akkor megy a forgatás, minden egyéb, mire rohan a segéd, hogy professzor úr, megtaláltuk a folytatást. Azt mondja, na hozz ide, kollega, legalább országvilág előtt egyértelművé válik. És mellé teszik, és kijön belőle, hogy a WC zárva van, vagyis a WC zárva van. Na most ezért nem beszélünk előre. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Azt pedig különösen nem értettem, és Gyuri sem értette, nem is tudta földolgozni. És ez egy nagyon nagy probléma volt nála, mert nagyon érzékeny ember volt, hogy egyszerűen Búzás előtt ott voltak a fényképek. Ott voltak a fényképeken a kötőgerendák helyei, ott voltak a szarufák helyei bevésve, minden a 60-as években. Tehát ha nem csinál semmi mást, csak a fényképeket megnézi, már pontosan tudja, hogy mi az. Arról meg különösen nem tett, és ott a Gyuri próbálta magyarázni neki, hogy de hát van egy másfél méteres konzol. Ez a konzol leterhelés nélkül nem megy. Igaz, hogy a Búzás Gergely nem kapott építészeti kiképzést. De hát könyörgöm, az építészeknek hinni kell. Mert az építész pontosan tudja. Műemlékes statika? Persze. Műemlékes statika meg a statika az egy. Nincs különbség. És ezeket azért kell szigorúan ide tenni, mert félreértésekből adódik, és hát gyakorlatilag nem csak, hogy egy várost, egy egész országot lehetett lóvá tenni így, miközben a Búzás Gergely egy nem rossz szakember.
1: A hallgatóknak szeretném elmondani, hogy ennek kapcsán mi már egy beszélgetést folytattunk főépítész úrral körülbelül 2 évvel ezelőtt, és cáfoltuk azokat a téves állításokat, amelyeket megfogalmaztak a Diósgyőri vár rekonstrukciójával szemben, és úgy tűnt, hogy mostanra, mintha megnyugodtak volna a kedélyek, sikerült bebizonyítani azt, hogy tévesek voltak azok az állítások, de valóban így van.
0: Én a következőt gondolom erről. Nem nyugodtak le a kedélyek. Nem nyugodtak le a kedélyek, és azért nem nyugodtak le a kedélyek, mert mind a mai napig nincsen erről olyan igazi szakmai vélemény, ami egyáltalán megnézné, hogy mi van. Tehát én azt mondtam az első ütem esetében, mert az első ütemnél is úgy volt, hogy voltak ellenzői, nagyon sokan. Én akkor fogtam magam, és azt mondtam, hogy ide hívom az országos főépítészi konferenciát. Ide jöttek a főépítészek, majdnem 200 ember, és a 200 emberből 180 azt mondta, hogy na igen, értem. És én akkor azt mondtam, Diósgyőrről, csak Diósgyőrben, a diósgyőri várról vagyok hajlandó vitatkozni. Azért, mert ott kézzel fogható. Ez olyan, mint a tetemre hívás. És én nem azt állítom, hogy nincsen ebben bármiféle hiba is, mert van. Minden, aki munkát végez, hiba van benne. És ez tény, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert a tévedést jogát mindenkinek meg kell adni. ezért van forrás kritika, ezért van egy csomó minden. De higgyék el nekem, a 2 év alatt, 3 év alatt még a tervezés ment, mind az ICOMOS résztvevői, mert nem egyszer több egyeztetésen ott voltak, műemlékes szakemberek ott voltak, nagyon kőkemény kérdésekkel, mindenki, és ezek azért érdekesek, mert jegyzőkönyvezettek. Tehát például a Búzás Gergelynek az a munkája, amit leír, és nincs alatta egyetlen egy hivatkozás sem, ez gyakorlatilag csak egy esszének tekinthető. Majd hogyha odajön a Búzás Gergely, és régészként bebizonyítja, vagy falkutatóként bebizonyítja, hogy amit mi ott csináltunk nem igaz, akkor meghajtom a fejemet. Csak éppen az a helyzet, hogy ellenkezője igaz. Mert mi falkutatásokkal igazoltuk azt, ami megépült. Tehát oda lehet menni, meg lehet simogatni, meg lehet nézni, hogy hol volt a fal, sőt a vakolat része is rajta van, és ez bemutatásra kerül. Tehát az, amikor azt mondták, hogy elpusztítottunk dolgokat, nem igaz, mi kiegészítettük. Az egy másik dolog, hogy adott esetben mondjuk pár év múlva az egészet csak összesöpörni lehetett volna, ha nem teszünk vele semmit. És ezt nagyon-nagyon keményen alá kell húzni. Magyarországnak egy olyan történelmi értékét mentettük át, és mentettük meg, és építettük vissza revitalizációval. Nem csak rekonstrukció. A rekonstrukció most ugye arról szól az új, úgymond felvetett vita, hogy romkonzerválás vagy rekonstrukció. Én azt mondom, hogy nem. Arról szól, hogy romkonzerválás vagy revitalizáció. És ez pontosan ugyanolyan, ami Nyugat-Európában ma már teljesen természetes dolog, hogy nem építünk vissza, úgymond elefántcsont toronyba kevesek által kitalált térstruktúrákat, hanem megnézzük azt, hogy ez hogy működött. Tehát például ilyen a konyha, a középkori konyhánk. Kaptam érte hideget, meleget, minden, mutatják a barátaim, hogy Facebookon mi jelenik meg, hál' Istennek nekem mind a mai napig nincs és nem is lesz, de mutatják, hogy miket írnak. És hát könyörgöm, úgy nem lehet sütni, nem lehet használni egy középkori konyhát, mint amit szeretnének most velünk megcsináltatni. Oda hívtuk azokat a szakembereket, akik középkori módon sütnek, főznek, és elmondják, hogy hogy kell, és mi annak megfelelően revitalizáltuk. De ugyanezt el tudom mondani, ha ma oda jönne Nagy Lajos, vagy oda jönne Második Lajos, vagy Zsigmond, én nagyon bízom benne, hogy nem a bakot küldeni a nyakamra, hanem azt mondaná, amit annak idején a kassai mesternek, vagy a másik mesternek mondtak, hogy köszönöm szépen. Én azt nem várom el, hogy ezért egy vármegyényi birtokot kapjak, mint annak idején az építőknek kijárt egy ilyen, a királyi építőmestereknek, nem. Nekem elég a panellakás, amelyben most is lakom, mind a mai napig. De azt elvárom, hogy tisztességes szakmai vitákon keresztül. Az akadémián bemutattuk. A szakma nem volt hajlandó eljönni. Az akadémián pontosan minden kérdésre vetítve bemutattuk. Nem jöttek el. Miért? Mert prekoncepció szerint mennek. Mind a mai napig így van.
1: Mi lehetne a megoldás? Hogyan lehetne tiszta vizet önteni a pohárba, hogy ez többé ne merüljön fel, és fogadják el, illetve ismerjék el azokat a tényeket, kutatásokat és dokumentációkat, amelyek ezt támasztják alá?
0: Én úgy gondolom, hogy az első és a legfontosabb megoldás mindentől függetlenül az, hogy mi a saját erkölcsi és úgymond eskünkhöz, szakmai eskünkhöz képest a legjobb tudásunk szerint kell, hogy megtegyük. Mi addig nem kezdtünk neki a várnak, amíg minden egyes felvetett kérdésre nem adtunk korrekt választ. És el kell mondanom azt, hogy nagyon nagy segítség volt számunkra az összes feltett kérdés, mert vagy megerősített, vagy változtatásra kényszerített. Én azt hiszem, hogy ha valaki végignézi az interneten a munkaközi állapotok képeit és a mostani véglegest, nagyon pontosan látja, hogy azok között jelentős különbség van. És ennek az volt az eredménye, hogy a szakmai vita folyamatosan ment. De egy ilyen szakmai vitát nem a nagy publikum előtt játszunk le. Hát ha én most megkérdezném a mostani úgymond színészi világot, vagy akárkit, aki most oda került és a színházról beszél, hogy tessék mondani, egy színdarabot a próbákról ítélem-e meg, vagy arról, amikor kiállunk és megvan a premier, a A premier a lényeg. És azért lényeg, mert ami a próbákon zajlik, a vita, a veszekedés, a minden egyéb, az egy belső ügy. A premierért megy. És itt ezt nagyon fontos letenni az asztalra. És az, hogy amit mi ott megcsináltunk, az tényleg szakmailag igazolható és helyén van. De ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy pont azt nem kérdezem meg a vinta során, aki az egészet végigcsinálja. Sajnos a Gyuri meghalt. És Gyuri a halál előtt tudta meg 2 héttel, hogy a Búzás Gergelyék egy olyan elvi rekonstrukciót adnak a Nemzeti Múzeum számára a Diósgyőri várról, amely nem felelt meg pontosan a valóságnak. És pontosan az alá támasztott dolgokkal mindennel együtt kérték. És a Gyuri már nem bírta elviselni. Sajnos nem bírta elviselni. Második infarktusát megkapta és meghalt. Én nem azt állítom, hogy csak ez volt az oka. De egy baráttól, mert a Gyuri barátjának tartotta a Búzás Gergelyt, de egy baráttól ilyet elvárni, hogy legalább, ha ilyennel foglalkozik, akkor az, aki 40 éve csinálja, és akivel együtt járt művészettörténetre Prokop Mária professzorasszonyhoz, legalább annyit tegyen meg, hogy megkérdezi. És ugye ez azért is veszélyes, mert most, hogy a Gyuri nincs, most az én nyakamon van az, hogy lám-lám, ott van az elvi rekonstrukció, amit a Búzásék csináltak, és hogy az a hiteles. Hát nem. Se a völgyzáró gátat nem tudta igazolni, a régészet pedig kereste, amit ő megjelenít, sem a dél-keleti tornyot nem lehet igazolni, mert ott vannak a levésett konzolok és minden egyéb, sem a tetőformát nem lehet így igazolni, mert ott vannak a nyomok, a tetőnyomai, mind kívül, mind belül. Tehát beszélgessünk, szakmailag beszélgessünk. Ha ezt nem lehet megtenni, onnantól kezdve csak a hiba hibára halmozódik. A eredeti kérdésre viszont a válaszom nagyon egyszerű. Az emberek a lábukkal fognak szavazni, a másik, a szakmai megítélés az pedig hosszú távon mindenképp bennünket fog igazolni, hiszen hitelesek a tereink, és hitelesek azok, amik oda kerültek. Ezt majd adott esetben, amikor eljön a megfelelő idő, be lesz fejezve, utána ezt megfelelő módon lehet is dokumentálni.
1: Én nagyon szépen köszönöm Rostás Lászlónak, hogy elfogadta meghívásunkat, hogy válaszolt a kérdéseinkre, és bízunk abban, hogy rövidesen minden a helyére kerül.
0: És hogy mit üzen a vár most a jövő generációjának? Miért fontos, hogy most lesz kész? Hadd mondjam el, 1526-ban II. Lajos innen megy Budára, és Budáról megy Mohácsra. És amikor 500 évvel ezelőtt Mohácson az ország sorsa eldől, onnantól kezdve ez a vár 500 évig pusztul. Pusztul, pusztul, pusztul. Egyszerűen romlik. És mi idáig Mohácsra mindig úgy emlékeztünk, mint nemzeti gyászra. Most viszont a Diósgyőri vár visszaépítésével, a revitalizációjával úgy szeretnénk emlékezni Mohácsra, mint az újrakezdésre. Arra az újrakezdésre, ami abba az állapotban tud visszakerülni a nemzetnek, amelyik állapotban 500 évvel ezelőtt itt hagyták. Az épület augusztus 29-ére elkészül, egyértelműleg, hogy nem lesz víz, az egy másik dolog, de mindenképpen meg lesz. És ez a legfontosabb üzenet, nem sírunk, nem panaszkodunk Mohács miatt, hanem a fiatalok számára egy új lehetőséget adunk, úgyhogy hiteles, és úgy, hogy az megfelel a valóságnak.
1: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a Diósgyőri vár revitalizációja. Egy szakértői csapat már azon dolgozik, hogy kitalálják, milyen tartalommal töltsék meg az intézményt az átadást követően. Ennek kapcsán beszélgettünk Rostás Lászlóval, a Diósgyőri vár felelős vezető tervezőjével az előző percekben.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: A híreket Kecskés Ákostól hallják, köszöntöm Önöket! Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, így azok ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak, jelentette be az egészségügyi miniszter. A változás értelmében az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor sem használható az arcfelismerő rendszer. Október 22-én hozzáférhetővé válnak a kommunista rendszer egyes titkos szolgálati iratai, az úgynevezett hatos karton és a mágnes szalagok nem minősített leíróadatai, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, a beszervezési dossziékat folyamatosan, de legkésőbb december 31-ig teszik közzé. Visszaáll a korábbi működési rendre a jégkármérséklő rendszer, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az üzemeltető tájékoztatása szerint a szaktárca döntött arról, hogy biztosítja a hálózat teljes finanszírozását. A pénzügyi bizonytalanságok miatt az elmúlt egy hónapban a generátorokat csak a legmagasabb kockázatú esetekben indították be. A most megítélt forrásoknak köszönhetően a rendszer újra megszokott, teljes kapacitással képes óvni a hazai termőföldeket. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a folyamatos üzemmód elengedhetetlen a nyári viharok okozta mezőgazdasági károk csökkentéséhez. A gazdák így a szezon hátralévő részében ismét maximális védelemre számíthatnak a hirtelen lecsapó jégesőkkel szemben. Várhatóan idén novemberben kerülhet az országgyűlés elé az új klímatörvény tervezete. Az Alkotmánybíróság tavaly nyár elején megsemmisítette az eddigi jogszabály egyik fontos passzusát. A testület ezzel párhuzamosan arra kötelezte a parlamentet, hogy idén június 30-áig alkosson meg egy új szabályozást. Bár a kiszabott nyári határidő már lejárt, a jogalkotók az őszi ülésszak folyamán pótolhatják a mulasztást. Az új törvény célja, hogy a hatályon kívül helyezett részek helyett egy alkotmányosan is megalapozott klímavédelmi keretet teremtsen. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken visszahívta Guller Zoltánt a Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT igazgatósági elnöki tisztségéből. A tárcavezető a közösségi oldalán megosztott hivatalos közleményében azt is egyértelműsítette, hogy a szakembert egyúttal a tagi tisztségéből is felmentette. A döntés hátteréről és az MTÜ új vezetésének kijelöléséről a minisztérium a későbbiekben ad részletesebb tájékoztatást. Az egység megélése és a megosztottságok feloldása a küldetése a harmadik barcosági és királyföldi Csángó magyarok zarándoklatának. A dél-erdélyi Brassó megyei rendezvénysorozaton a történelmi magyar evangélikusság teljessége képviselteti magát. Bár a hétfalusi Csángók zarándoklata alapvetően a luteránus és evangélikus identitáshoz kötődik, a nemzetiségi és kulturális összetartozás révén a programok a térségben élő református magyar testvéreket és közösségeket is megszólítják. Idén is meghirdeti a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretetszolgálat. A karitatív szervezet célja az, hogy az iskolakezdés anyagi terhei alatt roskadozó, rászoruló családoknak segítséget nyújtson. Mivel egyetlen gyermek beiskolázása akár 60 ezer forintba is kerülhet, legalább 1858 diákot támogatnának. Augusztus 10-ig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, valamint író és rajzeszközöket az irodáikban. A program emellett támogatható online pénzadománnyal, banki átutalással vagy a 1358-as adományvonalon keresztül is. Augusztus második felében ráadásul több nagyváros áruházában is szerveznek majd személyes gyűjtéseket a szervezet önkéntesei. Feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon hűtlen kezelés gyanúja miatt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető pénteki Facebook bejegyzése szerint az ismeretlen tettes elleni lépést a vármegyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapozták meg. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben a közpénznek védelme, a betegek érdeke és az intézmények felelős működése nem lehet alkutárgya. Álláspontja szerint az ügyben olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak. Hozzátette, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítása a hatóságok és a bíróság feladata, de miniszterként kötelessége megtenni a jogi lépéseket, ha súlyos visszásság gyanúja merül fel.
0: Az időjárásról.
1: Csak fátyol és gomoly felhő lehet az égen, csapadékra nem kell számítani. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, megerősödik. A csúcshőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékek 12 és 18 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium, a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Red Hot Chili Peppers amerikai rockzenekar, amit 1983-ban alapítottak Los Angelesben. A zenekar funkkal vegyített rockzenét játszik, amiben más műfajok, mint például a punk rock és a pszichedelikus rock stílus elemei is megtalálhatóak.

1999-ben kiadták Californication című lemezüket, ami 15 millió eladással az együttes legnagyobb sikerévé vált. Ezt követte 3 évvel később By the Way, majd 4 évvel később 2006-ban a Stadium Arcadium című dupla lemezük, ami az első listavezető albumuk lett Amerikában.

Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a 2006-ban megjelent Stadium Arcadium, a Red Hot Chili Peppers első dupla nagylemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. A Duna vízhőmérsékletének csökkentése miatt a paksi atomerőmű pénteken elkezdhette visszaemelni a teljesítményét. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, a 2000 megawatt névleges kapacitású létesítményben az Európát sújtó rendkívüli hőhullám miatt a MAVIR-ral egyeztetve kellett korábban csökkenteni a termelést. A hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint a folyó vízhőmérséklete a torkolattól mérve nem haladhatja meg a 30 fokot. Ez az előírás ellátásbiztonsági okokból rendkívüli esetben és miniszteri engedéllyel legfeljebb 31,5 fokig léphető túl. A tárcavezető megerősítette, hogy az ország energiaellátása folyamatosan biztosított, és a folyam hőterhelése miatt a Duna élővilága nincs veszélyben. Idén a meglévő szociális nyilvántartások alapján határozták meg azok körét, akik megkapták